0: a mi urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas

0: egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nevér,
0: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten is ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk!
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
3: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Mária Rádió.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte nem mindig nyilvánvaló életünkben. Ezért kérnünk kell a figyelmesség, a nyitottság lelkét, hogy nyitottak legyünk arra, hogy észrevegyük Isten gyógyító jelenlétét életünkben. Egy különös találkozás, amely által rádöbbenhetünk azokra a hasonlóságokra, amelyeket felfedezhetünk a mi életünk és az evangéliumban szereplő személyek között. Hallgassuk meg János evangéliumát.
0: Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy fürdő, amelynek héberül Betesda volt a neve. 5 oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük. Vakok, sánták, bénák, várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. De volt ott egy ember, aki már 38 esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: meg akarsz gyógyulni? Uram, válaszolta a beteg, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem. Erre Jézus azt mondja neki: kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, fölvette az ágyát, és elindult. Aznap épp szombat volt, ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. Így felelt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta: fogd ágyadat és menj. Erre megkérdezték tőle: ki volt az az ember, aki azt mondta neked: fogd ágyadat és menj? A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: nézd, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. A zsidók üldözték Jézust, amért szombaton gyógyított. Jézus azonban azt mondta nekik: Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.
1: Amikor a betegség kapcsán saját magunk tesszük fel a kérdést, mert érintettek vagyunk, és nem elméleti kérdésről beszélünk, hanem gyakorlati fájdalom vagy kirekesztettség, amikor megéljük a kiszolgáltatottság élményét, akkor megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy hol van az igazság, és miért pont éppen én? Ki vétkezett többet? Vajon kinek a bűnét kell én levezekelnem? Jézus azért jött el, hogy ezt a gondolkodásmódot megváltoztassa, de ne a fejünkbe, hanem a szívünkbe. Hogy a szívvel tudjunk gondolkodni. Hogy ne a bűn, hanem a szeretet és az odafigyelés tapasztalatában szemléljük az életünket, kudarcainkat, fájdalmainkat, szenvedéseinket. János evangéliuma, ahol Jézus jeleket visz végbe, amely által hirdeti az Isten országát, most is ebben a találkozásban vezeti ezt az embert az Isten hit mélységére. Betegségén keresztül, de hogyha megfigyeljük az evangélium emberét, a Betesda tónál, a lyukkapunál van egy gyógyító víz. Mindannyian keresünk gyógyító helyeket, gyógyító vizeket. Azt gondoljuk, hogyha megérint bennünket, akkor könnyebb lesz, jobb lesz. A gyógyulás utáni vágy és az igazság utáni vágy mindannyiunkban Isten belénk teremtett vágya. Nem mi találtuk ki, nem belőlünk származik, hanem az igazság az élet utáni vágynak a kifejeződése. Teljesen természetes és emberi, hogy aki beteg, az meg szeretne gyógyulni. Aki beteg, és azt mondja, hogy én nem akarok meggyógyulni, annak más orvos szükséges, az lehet, hogy jobb, hogyha elmegy pszichológushoz. Teljesen természetes, hogy a szenvedést mi nem keressük, nem halmozzuk, ezzel vádolják legtöbbször a katolikusokat, hogy mi szeretjük a szenvedést. Nem szeretjük a szenvedést, és a szenvedésnek önmagában nincs értelme. A szenvedésnek csak a szeretetben elrejtve van értelme. Jézus Krisztus a bennünket megváltott a szenvedése által, de szeretetből váltott meg. Nem a szenvedés által váltott meg, hanem a szenvedés a szeretetből fakadt. Az az ember, aki szeret, az szenved. Hogy miért szenvedett ez az ember, miért volt beteg, hogy milyen betegségben szenvedett, azt nem tudjuk, az a biztos, tehát az, amire figyelnünk kell, hogy ez az ember jó sok ideje már szenvedett, beteg volt, és képtelen volt egyedül bármit is tenni. Rá volt utalva mások segítségére. És amiután fölkavarodott a víz, ő sosem ért oda időben. Nagyon sokszor van ilyen tapasztalat az életünkben, hogy a legfontosabb dolgokról, mintha lekésnénk, elkéssük az élet meghatározó pillanatait. És így járt ez a szegény beteg ember is, aki már 38 esztendeje szenvedett. És itt van egy nagyon fontos megjegyzése a Szentírónak, az evangélistának, hogy amikor Jézus meglátta, mint ott feküdt, megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle. Tehát akkor, amikor betegségben szenvedünk, és úgy érezzük, hogy sok lehetőséget elmulasztottunk, lekéstünk, lehetett volna jobb is az életünk, akár a betegségben is, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a köztes, látszólag jelentéktelen mondat, amikor azt halljuk a Szentírásban, hogy Jézus meglátta, és megtudta róla. Jézus meglát bennünket, tehetetlenségünk, betegségünk, kiszolgáltatottságunk mélyén, és megtudja rólunk, hogy mi a mi élettörténetünk. Tehát Istent érdekli a te élettörténeted. Istennek fontos vagy te. Kudarcaiddal, fájdalmaiddal, szenvedés történeteddel együtt. Tehát mielőtt még észrevennéd, hogy Isten kíváncsi rád, megtörténik, mindig az Istené az első lépés, és a gyógyulásnak ez az első lépése és folyamata, hogy Isten meglát téged, és tudakozódik felőled. Hogy kiktől tudta meg? Valószínű, a körülötte lévő kíváncsiskodó emberektől. Az is a betegségnek az egyik velejárója lehet, de nem kötelező, csak nagyon sok ember így reagál, hogy bezárkózik, elzárkózik a világtól. Ez történik ezzel az emberrel, bár kint van a szabadba, ott van a tó mellett, elzárkózik a világtól. Nem ismeri az ő lelkét senki. Vajon én is elzárkózom a világtól? Vannak őszinte barátaim, rokonaim, szeretteim, akikkel megosztom fájdalmamat, félelmemet, szívem megtörtségét. Mert hogy valamit meg kellett osztjon ez az ember, saját bezárkózása ellenére is, mert Jézus valakitől érdeklődött. Ha nem osztom meg a hozzám legközelebb álló emberrel, emberekkel, barátaimmal, lelkem rezdüléseit, és meglát engem Isten, és eljön az én életembe, akkor kitől érdeklődik, és vajon mit fognak megtudni rólam? Mit tud meg rólam az Isten? Vagy mesélek egyáltalán az imádságban az Istennek önmagamról? Igazságkeresésemről, kételjeimről, mert Istent érdekli. Meglátja és megtudja, hogy mi van veled. De kitől tudja meg, és milyen híreket tud meg rólad? A látszatot? Vagy a szívednek a történését? És itt ez történik meg, hogy Jézus felkutatja, megvizsgálja a beteg környezetét, amolyan mondhatnám modern szóval, környezettanulmányt végez. A betegnek a szociális állapotáról, kapcsolatrendszeréről, mert hogy ez is szükséges, hogy megismerjük, hogy milyen a társadalmi beágyazódása, viszonyulása a betegnek a társadalomhoz, a közvetlen környezetéhez. Tehát Jézus tudakozódik felőle, és amikor megtudja, hogy milyen régóta fekszik betegségében, akkor fölteszi a kérdést. Meg akarsz gyógyulni? De még mielőtt a kérdésre rátérnénk, fontos az is, hogy magunkba tekintsünk, és nézzük meg, hogy itt van ennek az embernek a 38 éves szenvedés története is, és egy picit kirekesztett a világból. Azt mondja, hogy nincsen senki. Nincsen, aki elvigyen a vízhez, amikor megmozdul a víz. Ez a nincsen senkim az elmagányosodásnak a szenvedése. Ez az a szenvedés, amit nem lehet patikákba felírt gyógyszerekkel enyhíteni. Az a fájdalom, amikor senkim nincs, amikor magányos vagyok. Persze a társadalom az néha igazságtalan a betegekkel, a betegséggel, a szenvedéssel, mert önmaga nem tud mit kezdeni. Van ez a tév vallásosság, az új hit, az új vallás, amikor mindenki az, hogy hát fő az egészség. A legfontosabb, hogy egészséges legyen. Mint hogyha ez lenne a legnagyobb emberi érték. Természetesen vigyázunk az egészségre, de nem lehet a legnagyobb emberi érték. És aki fél a betegségtől, fél a gyengeségtől, az kirekeszti az életéből a másik ember gazdagságát. És akkor ez a társadalom igazságtalansága, amikor egyedül hagyja ezt az embert majdnem 40 éven keresztül, a 40 éves pusztai vándorlás, az egyedül maradottság. De betegként a másik oldalon, ágyba fekve 10 éve, 20 éve, ki tudja hány éve már, azt is őszintén szembe kell néznünk a csendben önmagunkkal, szívünk mélyén. Vajon ez a kirekesztettségnek az igazságtalansága mennyire függ tőlem? Mert a társadalom kirekeszt, nem jön a segítségemre, nem úgy jön, ahogy elképzeltem. Ez az 50%, de a másik 50% az enyém. Ha én nem osztom meg szívem gazdagságát, kételjeit, az életem szenvedés történetét senkivel, akkor nem a társadalom rekeszt ki, hanem én rekesztem ki magam a társadalomból. Tehát 50-50%. Van az igazságtalanság, a világi, de van az az igazságtalanságnak a terhe, amit én róvok saját magamra azáltal, hogy elrejtőzöm magamba. Hogy nyalogatom a saját sebeimet, hogy azt mondom, hogy mindenki hibás, hogy nem ért meg engem senki. Persze, nem is érthet meg. Tehát aki nincsen abban a fájdalomban, abban a helyzetben, az csak próbálja megérteni. De nem is erről szól. Nem is mindig megérteni kell az embernek a szenvedés történetét, hanem társává kell válni. Az, hogy valaki megért, és ümmög ott mellettem, hogy el tudom képzelni, megértem, ez nem segít. Se a fájdalmamon, se a szenvedésemen. De hogyha úgy van velem valaki, hogy velem van, és nem hagy magamra a szenvedés idején, akkor ez sokkal több, mint az, hogy kognitíve, értelemszerűen azt mondja, hogy én megértem, amit te érzel. De ehhez meg kell tanulnunk nekünk is elfogadnunk a másik ember közeledését, a jóisten közeledését, amikor ő már kutakodik, érdeklődik utánunk, és utána fölteszi a kérdést. Tehát meg kell tanulnunk elfogadni azt a jelenlétet, ami van. Nem azt a jelenlétet, amire vágyunk, ami ideális, amit a filmekben láthatunk, hanem azt a jelenlétet, azt a törékeny jelenlétet, amit a társaink tudnak adni számunkra, a saját hibájukkal, a saját gyengeségeikkel együtt. Elfogadni az ő szeretet nyelvüket, hogy azt hagyja, ami neki jó. Ő tudja, hogy minek örülne, akkor azt hozza el. És én elfogadom, mert a szívemén lévő szándékot nézem. És ez nagyon fontos. Itt történik meg a gyógyulás igazából ennél az embernél. Jézus föltesz a kérdést, meg akarsz-e gyógyulni? És ekkor szembesül azzal, hogy ő ki van rekesztve. És erre Jézus azt mondja neki, kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Az ember azonnyomban meggyógyult, felvett ágyát és elindult. De ez még csak egy részleges gyógyulás. Nagyon sokan vagyunk, akik nem gyógyulunk meg fizikailag. És akkor meg kell tanulnunk elviselni a csalódást. Nagyon sok fájdalommal és könnyen jár az, amikor vágyunk valamire, és jóra vágyunk, mert aki gyógyulni vágyik, az jóra vágyik, és akkor rádöbben arra, hogy nem gyógyult meg. Azt el kell síratni. Azt a kudarcot el szabad síratni. Szabad sírni akkor, amikor nagyon fáj, hogy nem gyógyultunk meg. De nem magunkat síratjuk, hanem egy be nem teljesült vágyat, és akkor a be nem teljesült vágy után új vágyak születnek, és megtanulunk Istennel együtt vágyakozni arra, ami rólunk szól. A rólunk, rólam és az Istenről. És hogyha Isten nem engedi meg a fizikai gyógyulást, akkor valami más elképzelése van, ami hosszú távú, nem holnap-holnap után, hanem életre szóló elképzelés rólad, és rólam, rólunk. Isten az Isten országának az építését úgy képzeli el, hogy nem gyógyít meg teljesen. Emlékszem, amikor gyerek voltam, és nem nagyon tudtam járni, nemhogy nem nagyon egyáltalán, akkor 5 éves lehettem, amikor végre egyszer fölálltam nagy nehézség árán, és nagyon-nagyon a szívem a torkomba dobogott, és nagyon küzdöttem, és fizikai fájdalommal is járt, hogy valahogy fölálljak, és belekapaszkodtam úgy az asztalba, és fölhúztam magam karból, és végre fölálltam, végre 2 lábamon álltam, és akkor elkezdtem kiáltani, szólítottam édesanyámat, hogy jöjjön be. De mire édesanyám bejött a konyhába, addigra én elestem. És nagyon sokáig tartott, amíg újra bátorságom volt, hogy belekapaszkodjak az asztal sarkába, hogy újra fölhúzzam magam. És nem is annyira az fájt, hogy visszaestem, hanem az, hogy amikor fölálltam végre, akkor azt nem látta senki. Legalábbis gyerekként én így éltem meg. De ma már tudom, hogy az az első fölállás, amikor kapaszkodtam az asztal sarkába, és kiáltottam édesanyám után, hogy jöjjön be, és nem bírtam kitartani addig, hogy ő meglássa azt, hogy fölálltam, akkor ott volt Jézus. És ő látta, hogy fölálltam. És erre az akaratra, erre a küzdelemre, sőt, erre a kudarcra építette föl egész életem hivatását. Ami azt jelenti, hogy az esések most sincsenek kimaradva az életemből, hanem hozzátartoznak. Nem vagyok mindig elégedett, nyugodt, sokszor elfáradok, de kibe kapaszkodom? A beteg, aki Jézusba kapaszkodik, akit Jézus ismer, és meggyógyít. Aztán van egy társadalmi körülmény, hogy amikor nagyon közel kerülünk az Istenhez, akkor a társadalom kinéz a maga köréből. Mert az Isten közeli ember az ugyanannyira irritáló, mint a beteg ember. Most ez az ember, aki eddig beteg volt, most azzal irritálja, azzal provokálja a környezetét, hogy most meg csak úgy járkál, és hogy őt valaki meggyógyította. De itt még van egy folyamat. Ez az ember, aki majd 40 éve mozgásképtelen volt, megtapasztal egy odafigyelést, egy ráfigyelést, megtapasztalja azt a jelenlétet, amikor valaki meghallgatja a panaszomat, és utána együtt él a csodával, de nem tudja, hogy honnan származik. Ő még nem ismerte fel, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Nagyon sokszor szeretnénk megfogni mi is azt a pillanatot, vagy azt a személyt, az Istent, aki meggyógyított, de ő nem is tudja, nem is érdeklődött, hanem mások provokálják, ki az, aki meggyógyított, és akkor elkezd gondolkodni, nem emlékszem, nem tudom. Jézus eltűnik. Nem maradott, nem lehet az Isten élmény, ami hétköznapi lelki vagy társadalmi életünk fogja. Nem tudom. De utána később Jézus találkozott vele a templomban. Tehát ez az ember, aki meggyógyul, beilleszkedik a társadalomba, elmegy a templomba, imádkozik. Része lesz a társadalomnak, és ez is a gyógyulásnak a része. Elmegy a templomba, éli azt az életet, amit a társai élnek, és ebben a pillanatban találkozik Jézussal ugyancsak a templomban, aki őt megint megszólítja, mindig Jézus a kezdeményező. Azt mondta neki, nézd, meggyógyultál, többi ne vétkezzél, nehogy még nagyobb bajod essen. Jézus megszólítja, és fontos számára, hogy tudatosítsa, hogy ki volt, aki őt meggyógyította. Mert ez neki fontos, nem Jézusnak fontos, hogy egyel több, és akkor beírom, hogy én őt most meggyógyítottam, milyen szuper Isten ember vagyok, mert én most meggyógyítottam a Betesda tavánál levő béna embert. Hanem neki volt szüksége, hogy fölismerje, hogy ki gyógyította meg. A betegségben, a szenvedésben, a gyógyulásban, a félig meddig gyógyulásban nekünk van szükségünk arra, hogy fölismerjük, amikor Isten nálunk járt. De ahhoz el kell indulnunk és élnünk kell tovább, keresnünk kell az Istennel való találkozás lehetőségét. Bocsánat a hasonlatért, ez a meggyógyított ember nem kocsmába ment, hanem templomba ment. Hálát adott, imádkozott, és ott van Jézus. Tehát a meggyógyult ember az a hálaadó és imádkozó ember. Az Istent kereső ember, és akkor megtalálja, akkor találkozik, és rádöbben arra, hogy sokkal fontosabb, van egy fontosabb dolog az életében, mint ami látszólag most megtörtént. Visszailleszkedett a társadalomba, elmehet egyedül a templomba imádkozni, mégis Jézus azt mondja neki, meggyógyultál, látod, tudatosítottad magadban? Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen. Mert hogy a fizikai testi gyógyulásnál sokkal fontosabb a lelki gyógyulás, sokkal fontosabb az Isten közelsége. A még nagyobb bajod érjen az az, amikor elbizakodsz, amikor öntelt leszel, amikor te leszel a figyelem középpontjában, és közben ez a lelkednek káros, a lelked kárát vallja. Azt mondja Szent Kamil, nincs más dolgunk a világon, mint hogy megmenteni a lelkünket az örök életre. Nincs más dolgod a világon, mint hogy megmentsd az életre, az örök életre a lelkedet, és a mások lelkét is. Nagyon sok történet van, amikor beteg ágy mellett térnek meg az emberek. Boldog Batyanstatman László, magyar boldog orvosunk, személyes orvos, akinek volt egy barátja, aki nem igazán hitt Istenben, és nem is élt szentségi házasságban. Ott volt Batyanstatman László barátjának az ágyánál, és amikor meghalt, a szenvedésében látta ezt az embert, és azt mondta, hogy ha valaki így halt meg, akkor kell, hogy létezzen az Isten. Letérdelt az ágya mellé, és megígérte a barátjának, hogy rendezi az életét. Ez volt Batyanstatman László első csodája halálában. Tehát a nagyon sok szenvedő ember ágya mellett meggyógyulnak a lelkek, megmenekülnek a lelkek, mert rátalálnak az Istenre. Persze nem mindig kellemes ebbe a szerepbe lenni, hogy én legyek az a szenvedő Krisztus, akinek a keresztje alatt az emberek meggyógyulnak, mint a százados, aki azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Ez valóban Isten embere, Istenért élő, szerető, szenvedő ember. És a meggyógyult embernek az volt az igazi gyógyulás, hogy rádöbbent, hogy őt az Isten gyógyította meg, és rádöbbent arra, hogy neki figyelni kell a lelkére. A beteg embereknek az egyik, hát ugye veszélyes kísértése, hogy a betegség által a figyelem középpontjába kerülnek, és hogyha ez nem történik meg, akkor megsértődnek, akkor rosszul esik, és akkor elkezdik erőszakosan követelni azt, hogy már pedig nekem jogom van, hát én beteg vagyok, figyelj rám, ma már mióta nem voltál benn nálam, tegnap hol voltál, már mióta nem kaptál egy pohár teát, éhes vagyok, szomjas vagyok, kapcsold ki a rádiót, kapcsold be a rádiót, gyere be. És elkezd csak saját maga körül forogni a világ. És erre mondja Jézus, hogy vigyázz, nehogy nagyobb bajot történjék, de meg is gyógyulhatok, és akkor én leszek a sztár meggyógyult, aki mehetek körbe, adhatok interjúkat, a mai világban már mindenütt meg lehet jelenni a világhálón, és akkor megint a lelkem kárát vallja, mert elkezdek én lenni a saját magam középpontja. És akkor elholmájosul az Isten az életemben. Jézus ezt mondja, hogy nehogy nagyobb bajod legyen, hogy öntelt legyél, önmagad körül forogjál, mindig rólad szóljon az élet, te legyél a figyelem középpontjába, és hogyha nem, akkor ez rosszul esik. És ez olyan, hogy sosem elég, mindig magasabb a szint. Ha egy nap egy órát figyeltek rád, akkor kettő kell, három kell, négy kell, tíz kell, 24 óra kell. És akkor így alakul ki az a fajta szintén kirekesztési mechanizmus, amikor egy idő után azok az emberek, akiknek segíteni kellene rajtunk, vagy azon, aki beteg, az elkezd menekülni tőled. És akkor rossz a világ. De hát vizsgáld meg magadat, a lelkedet, a testedet. Ki körül forog a világ, amikor szenvedsz, amikor jobban vagy, amikor élsz? Az életed középpontja Jézus. Vigyázz, hogy nagyobb bajod ne történjen. Ki van az életed a figyelmed középpontjában? És hogy hol van az igazság, ezt mindig föltehetjük a kérdést. Miközben háborúk dúlnak a világban, látjuk azt, hogy nagyon sok ártatlan ember szenved, hal meg egyedül, szenved évtizedeken keresztül, vagy túl korán, fiatalon ragadja előtt a halál, maga mögött hagyva gyermekeket. És föltesszük a kérdést, mi az igazság, hol az igazság? De az Isten üdvözítő tervében nem látunk bele, és nem is tudjuk megérteni. Azt szoktam mondani, hogyha világot egy mérlekhez hasonlítjuk, olyan szintű, olyan nagy a gonoszság, a háború, az öldöklés, az embertelenség, a a kiszolgáltatottság, az emberkereskedelem, a gyengék, az eleseteknek a kihasználása, a profitorientált társadalom olyan nagy súllyal van a mérlek egyik oldalán, hogy ellensúlyozni valahogy, hogy a világ ne dőljön fel, ne boruljon fel ez a világ, csak az ártatlanok szenvedésével lehet talán ez egy magyarázat, hogy minél több gonoszság van a világban, annál több tiszta, ártatlan szenvedés van a mérleg másik serpenyőjén, és így marad egyensúlyban a világ. Akár a most boldogávatott Bódi Mária Magdolnának a története, az szegény családból származó kislány, aki a szegénysége, társadalmi kirekesztettsége miatt nem lehet nővér, de megtalálja őt Krisztus, és ő is Krisztust, és magánfogadalmasként szűz és vértanú lesz. Az embertelen erőszak, rombolás, gonoszságnak a válasza, a gonoszságra a válasz, az a rengeteg szenvedés, az a több százezer ember, azok a katonák, a fegyverek, az a pár golyó, ami őt eltalálta, elég egy ártatlan élet, hogy ellensúlyozza a mérleg másik serpenyőjén mindezt a gonoszságot. Egy törékeny kislány. És akkor itt van az az igazság, amikor azt mondja Jézus, hogy ő vállalja azt is, hogy az ő életére törnek azért, mert ő gyógyított. Mindig ez van. Isten életére törnek azért, mert Isten jó. De az Isten válasza az, Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom. Ezt mondja Jézus. Miközben az ártatlanok szenvedése és a gonoszságnak a párharca folyik a világban, Isten válasza a te életedre, a te szenvedésedre, a te örömödre, a te szolgálatodra. Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Mindenki a maga helyén, akár segítő, akár szenvedő, legyünk mindenható Isten munkatársai. És higgyük azt, hogy ha szeretjük őt, minden a javunkra válik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamil János szerzetes műsorát hallották.

Kérjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy álljanak meg, egy órát üljünk le Jézus lábai elé, és imádjuk együtt a legméltóságosabb oltári szentséget.

visszhangoznak a szívünkben, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy, te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét, és itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet, szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk. Velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Töld meg, Uram, a háborús

szabadságot, a békétlenséget. Törd meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást, szeretettel legyünk embertársaink iránt, szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szereteteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni ó jó, a te utadon járni ó jó, Uram. Add, hogy minden ember ezt megérezze, megtapasztalja. Áldom, magasztalom, Uram, szent nevedet, most és mindörökké. Amen.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája. Adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapaszkodva remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenbe, aki a mi szerető atyánk, ha kell, a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van, egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áldj meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel,
hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon a mi számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a Földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állak, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm, Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívem bensejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz bármi baj, bármi veszély közeleket felém. De te ott vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg, Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem ezeket is. Elődbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm, Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap el van tőled. Minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel rád hagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenti akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálát adva mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk

0: ajánlom meg.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk

0: Ére veríték ez őt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel meg koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
2: Negyedik szentitok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas szentolvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat,

0: megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfo-i apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli úrangyala imádságot, és beszédében a kánaánű asszony erős hitéről emlékedett, aki nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves füvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szentatya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhessen Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkoztak, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra a vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítványait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk.
1: Siamo Chiesa di Gesù Cristo.
0: Egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkáról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
0: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
1: Rinnovo il mio appello.
0: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás az igazságos és tartós béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
1: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castel Gandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Szlaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoktat számos észrevőjére.
2: Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leó a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leó pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a harmadik nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Öleljétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leó a Monterrey-i találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
0: 14. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött részvittáviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyházi és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leó pápa mindenható Isten szerető irgalmára bíz az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
2: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az Augusztovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösség érzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régióbeli Lipnica Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teresa mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert. És mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálízból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek, idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz. És sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasznagurába.
0: magyarországi Konottopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konottopie falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztóf Vetkovszky püspök, a helyi Wrocławek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbodán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizony a magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizony a szobrának építését Roman Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszky szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konottopie kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizony a szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalmas szizonyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szizonya szobrának üzenetéről szólt a Vetkovszky püspök ezentúl 14. Leó pápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őre, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konottopie új kegyhelyén most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság szizonya Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajul, és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szigeti tekintetést, és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az Isten irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Wrocławeki egyházmegyében, annak Świnice-Warckie falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkovszky püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Roman Kárkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szizonyaszobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szizonya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig

0: S a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

a nagyobb? Olyan kérdés ez, ami ma is felmerül az emberek között. A pszichológusok szerint az emberi lélek legalapvetőbb ösztönei mellett, mint például a táplálkozási ösztön, a nemi ösztön, az egyik leghatalmasabb a hatalomvágy. Mindenki igyekszik valamiben kitűnni, első lenni, a legjobb lenni. De vajon mit szól ehhez Jézus? Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó. Mindenkinek a szolgája. A mester nem mondja azt, hogy ne akarjunk elsők lenni. Nem akarja kiirtani belőlünk ezt az emberi ösztönt. Nem is szeretni azt elnyomni bennünk. Inkább megnemesíteni akarja. Arra sarkal, hogy ne mások fölé kerekedve, ne rajtuk uralkodva, hanem másokat felemelve, a csendes, alázatos szolgálat által legyünk elsők. Ne azt várjuk, hogy mások ugráljanak körülöttünk. Inkább mi keressük azt, hogy miben lehetnénk mások hasznára, segítségére.

Melyik az a területe az életednek, ahol túlzottan önmagadat helyezett előtérbe, ahelyett, hogy Istennek és az ő szolgálatának adnád az elsőbséget?

Szent Pál így figyelmeztet mindannyiunkat a Galatákhoz intézett levelében. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Szívleld meg ezt a felhívást. Rejtsd el a szívedben. Ahelyett, hogy önmagad dicsőségét keresnéd, inkább azon fáradozzál, hogy felemelj másokat.

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is, egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogadd köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Hogy szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánk a te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egy, csak egyetlen egy adatot meg neked az életben, hogy szabad és mindent bíró légy. Ez az egy abban áll, hogy megismerjed és megvalljad az igazságot. Mondta Lev Tolsztoj.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, a gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus ebben az evangéliumban egy nagyon komoly mondatot mond. Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. És akkor a tanítványok megdöbbennek és megkérdezik, hát akkor ki üdvözülhet, és ez a kérdés ma is bennünk van. Mert amikor Jézus a gazdagságról beszél, nem egyszerűen a pénzről beszél. Nem azt mondja, hogy akinek van vagyona, az nem lehet Isten gyermeke. A kérdés sokkal mélyebb. Mi az, amihez annyira ragaszkodom, hogy Isten helyét foglalja el az életemben? Lehet siker, lehet biztonság, lehet egy ember, lehet a saját elképzelésünk az életről, lehet akár az is, hogy mindig nekem legyen igazam. Az ember könnyen azt gondolja, akkor vagyok biztonságban, ha sok minden van a kezemben. Jézus viszont arra tanít, hogy az igazi biztonság nem abból fakad, amink van, hanem abból, hogy kinek a kezében vagyunk. Ki üdvözülhet akkor? És a tanítványok kérdésében ott van az emberi félelem. Ha ennyire nehéz, akkor hogyan lehet egyáltalán üdvözülni? És Jézus válasza gyönyörű, embernek lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. És ez az evangélium egyik reménysége, egyik legnagyobb reménysége. Nem nekünk kell saját erőnkből megváltanunk önmagunkat, nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten szeressen, nem kell mindent egyedül megoldanunk. Jézus azt mondja, Istennek lehetséges. Valaki azt mondja, túl sokat rontottam el, valaki azt mondja, nincs több remény. Jézus azt mondja, Istennek lehetséges. És hozzátesz Jézus még egy fontos mondatot. Sokan lesznek elsőkből utolsók, utolsókból elsők. És ez Isten országának különös logikája. A világ azt mondja, hogy az erős az első, a gazdag az első, a sikeres az első, az, akit sokan ismernek, az első. Jézus viszont azt mondja, ne a világ mércéjével mérd az életedet. Lehet, hogy valaki a világ szemében jelentéktelen, de Isten előtt hatalmas érték. Lehet, hogy valaki egész életében csendben szolgált, és soha nem kapott érte tapsot. Lehet, hogy egy édesanyja rengeteg áldozatot hozott, amit senki nem vett észre. Lehet, hogy egy beteg ember imádságban hordozta családját. Lehet, hogy egy idős ember egész életében hűséges maradt Istenhez. Az emberek nem mindig látják az értékünket, Isten azonban látja. Kedves Mária Rádió hallgatók, mit vihetünk haza ma? Talán csak ennyit kellene mondanunk. Uram, amihez túlságosan ragaszkodom, segíts elengedni. Amitől félek, segíts rád bíznom. Amit nem tudok megváltoztatni, segíts elfogadnom. És ahol én már nem látok utat, segíts hinnem abban, hogy neked minden lehetséges. Mert a keresztény ember legnagyobb gazdagsága végül nem az, amit birtokol, hanem az, hogy Krisztushoz tartozik. Amen.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Mező Petriből, az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutott főtisztelendő Jakkel Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátja Merk Éva. Lélekben kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Öt Szent János áldozópap emléknapján ezt a legszentebb áldozatot felajánljuk hálából Istennek. Öt Szent Jánosra emlékezünk ma, a 17. század egyik nagy francia lelkipásztorára, aki egész életét annak szentelte, hogy Krisztus szeretetéhez vezesse a lelkeket. Fáradhatatlanul prédikált, társulatot alapított, hogy a szemináriumokban jó papokat neveljenek, a veszélyben forgó lányok megmentésére és keresztény nevelésére pedig megalapította a szeretetről nevezett Mi asszonyunk szerzetét, és külön buzgósággal terjesztette Jézus Szent szívének és a boldogságos Szűz Mária szeprőtelen szívének tiszteletét. Meg volt győződve arról, hogy a keresztény élet forrása Krisztus szerető szíve, amelyből irgalom, megbocsátás és új örök élet fakad. Szent Mise elején kérjük az ő közbenjárását is, hogy mi is egyre inkább Jézus szíve szerint tudjunk gondolkodni, szeretni és cselekedni. És nyissuk meg szívünket Isten kegyelme előtt, aki az oltári szentségben ismét önmagát ajándékozza nekünk. Mi méltóképpen vehessük magunkhoz, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekiel prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, vidd hírül Tírusz királyának szavamat, mivel hogy szíved gőgös és felfuvalkodott, s azt mondtad, Isten vagyok, és isteni trónon ülök a tenger közepén, holott ember vagy, nem Isten, csak gőgös szíved tette Istenné magát. Azt hiszed, bölcsebb vagy, mint Dániel, s előtted nincs titok? Nagy bölcsességgel, okossággal vagyont szereztél magadnak. Kincstáraidban sok ezüstöt, aranyat halmoztál fel. Nagy bölcsességeddel és kereskedő ügyességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és szíved felfuvalkodott, mivel meggazdagodtál. Ezért így szól most az Úr, az Isten. Mivel hogy nagy gőgödben Istennek képzelted magadat, ezért a legerősebb pogány hadakat hozom reád. Ezeknek kardja megnyírbálja majd ékes bölcsességedet, és véget vet fényűzésednek. A sírba döntenek, csúfú lemészárolnak tégedet, így pusztulsz el trónodon a tenger közepén. Vajon mondod-e akkor gyilkosaidnak, Isten vagyok én? Holott bizony ember vagy, és nem Isten a gyilkosaid kezében. Úgy halsz meg, mint valami hitetlen pogány. És mindez így lesz. Ezt én mondom, az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje. Yeah.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítása szolgáljon bűneink bocsánatára. Egyszer egy bölcs szerzetest megkérdeztek, mi lehet a legnagyobb akadálya annak, hogy az ember közel kerüljön Istenhez. Még a válasz előtt sokan azt gondolták volna, azt várták, hogy a bűnt mondja, a hitetlenséget, vagy a világ csábításait fogja említeni. Ő azonban csak ennyit válaszolt. A legnagyobb akadálya annak, hogy az ember közel kerüljön Istenhez, az a pillanat, amikor az ember már azt hiszi, hogy nincs szüksége segítségre, nincs szüksége Istenre. Talán ez a gondolat össze is köti a mai olvasmányt és az evangéliumi részt. Ezekiel próféta Tírus fejedelméhez intézi Isten ítéletét. Tírusról tudni kell, hogy a gazdagság, a kereskedelem és a földi siker jelképe a Szentírásban. A város uralkodója pedig eljut oda, hogy ezt mondhatja magáról, Isten vagyok itt köztetek. A gőgnek a tetőfoka, a ne továbbja. Proféta szembeállítja egymással az ember szívének felfuvalkodottságát és Istennek a mindenhatóságát. Az uralkodó bölcsességét, gazdagságát és hatalmát a saját érdemeinek tekinti. Ezért már nem Isten ajándékait látja bennük, hanem önmaga dicsőségét. A bűn gyökere sohasem az anyagiak, nem a gazdagság, hanem az a szív, amely amnéziában szenved, és már nem tud hálás lenni, nem tudja, hogy kinek köszönheti mindazt, amilyen van. Mondja Szent Pál az Új Szövetségben, hogy mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna. Az evangéliumban Jézus ugyanezt a lelki veszélyt tárja fel övéinek. A nemrég eltávozott gazdag ifjú nem rossz ember. Megtartotta a parancsokat, kereste az örök életet, de amikor választania kell Krisztus és a vagyon között, a szíve leleplezi, mihez kötődik inkább. Ezért mondja Jézus a mai evangélium kezdetén, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Ez egy keleti túlzó kép,
amely nem azt jelenti, hogy a gazdag ember számára lehetetlen az üdvösség, hanem azt, hogy az emberi erőből lehetetlen elszakítani a szívet attól, amihez görcsösen ragaszkodik. A tanítványok megdöbbennek, hát akkor ki üdvözülhet? Hisz az a zsidó kultúra, ahol ez elhangzik, a gazdagságot, a bőséget Isten áldásának tekintette. Ha valaki gazdag volt, tehetős volt, azt mondták, hogy Isten megáldotta, jó ember lehet. Aki gazdag, az Istennek tetsző ember lehet. És ezt a gondolatot Jézus válasza nem hamisítja meg. Azt mondja, csak embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. A gazdagság valóban Isten áldása, hogyha az ő szándékának megfelelően van kezelve. A két olvasmány tehát ugyanarra a kérdésre irányítja a figyelmünket. Miben bízik a mi szívünk? Nem csak a pénz lehet a mi tíruszunk, lehet a mi tíruszunk a tudásunk, a tekintélyünk, kapcsolataink, az egészségünk, vagy akár a vallásosságunk is, hogyha azt hisszük, hogy ezek miatt Isten tartozik nekünk valamivel. Mindaz, ami elfoglalja Isten helyét a szívünkben, és elhiteti velünk, hogy a mi érdemünk, az bálvánnyá válik. Aztán Péter megkérdezi, mi mindent elhagytunk, mi lesz hát velünk, mi lesz a jutalmunk? És Jézus nem csak százszoros jutalmat ígér, hanem örök életet. Aki Krisztusért lemond valamiről, az nem veszít, hanem pont hogy olyan szabadságot nyer, amelyet semmi más anyagi, sem pénz, sem hatalom nem adhat meg. A keresztény ember gazdagsága nem abban áll, hogy mennyie van, hanem keresztény ember gazdagsága abban áll, hogy tudja, hogy kitől és mire kapta azokat. Kérjük ma a kegyelmet, hogy szívünk ne önmagában, ne a mulandó javakban, hanem az élő Istenben találja meg biztonságát. Mert amikor Isten lesz életünk legnagyobb kincse, akkor minden más a megfelelő helyére kerül, és már most elkezdődik bennünk az a mennyei élet, amelyet Krisztus az őt követőknek megígért. Amen.

0: Testvéreim, a földi gazdagság nem cél, hanem örök boldogságunk eszköze lehet, de akadályozhat is abban. Imádkozunk bölcsességért, hogy helyesen viszonyuljunk földi értékeinkhez.
1: Add, hogy az erkölcsös életet, a becsületet és a jó hírnevet többre értékeljük minden földi kincsnél.
2: Kérünk, kérlek, hallass meg minket!
1: Vezess mindnyájunkat annak belátására, hogy legdrágább kincsünk Te vagy, és csak Te lehetsz.
2: Kérünk, kérlek, hallass meg minket!
1: Bátorítsd a jólétben élőket, hogy gazdagságukból sok jót tegyenek rászoruló embertestvéreikkel.
2: Kérünk, kérlek, hallass meg minket!
1: Add, hogy a szegények, a megalázottak és a szenvedők keresztjeikkel méltón engeszteljenek Téged bűneinkért.
2: Kérünk, kérlek, hallass meg minket!
1: Elhunyt testvéreinknek, Te légy az örök gazdagsága.
2: Kérünk, kérlek, hallass meg minket!
0: Urunk Jézusunk, add kegyelmedet, hogy mindig egyedül Te légy lelkünk célja és boldogsága, most és mindörökké.
2: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Amen.

Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörő kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, őt Szent Jánossal, Szent Ilona császárnéval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítünk szabályokat,
1: és Isten tanításán felbátorodva, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
2: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Mindeneink boldogok, akik meghívást kaptak a bárányokban él.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megnyugod az élet.

0: mindannyájunkat, akik öt Szent János emléknapját megüljük, attól, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Jó lehet, öt Szent János emléknapját ültük, és az ők égi közbenjárását kértük, de ma Szent Ilona császárné emléknapja is van. Nagy Konstantin császár édesanyja, aki megtalálta a Szent Keresztet. Hitünk legnagyobb erekjét, kincsét. Éppen ezért ez alkalommal nagy szeretettel köszöntöm az Ilonákat, és különösképpen nagymamámat, aki Krasznaterebesről lélekben csatlakozik hozzánk közös imádásban. Isten éltesse! Az Úr legyen veletek!
1: És a
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Csodákat kívánni vágytól,
1: hogy jöjjetek Szent Antalhoz, fekét nyomot, féket halált, sátánt elűszörgyulástól, Szent Antalnak imájára, tengerenget rincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és ab visszanyerik. Beszélítőnék szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, ítélezték, Szent Antalnak jó tetteit, Szent Antalnak imájára, tengerenget rincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és ab visszanyerik. Dicsőséget szentünk neked, Atya, Fiú és Szent Lélek, Szent Háromság egy Istennek, áldás legyen és dicséret, Szent Antalnak imájára, tengerenged bincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és sav visszanyerik.
0: Imádkozzál érettünk, Szent Antal,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk, Uram, segítsen népeden kiváló hitvallódnak, Szent Antalnak áhítatos és folytonos imádsága, és tegyen méltóká minket a jelenben kegyelmedre, a jövőben pedig ajándékozza meg az örök boldogsággal. Isten, menedékünk és erősségünk, hallgass meg híveid gyámmal könyörgését, s add meg Szent Antal hitvalló közben járására, hogy hívő lelkünk élésével is nyelhessük. Nevesd meg mindenhat Isten az őségem hozzád kiáltó névedet, hanem neved meg dicsőségéért és Pálmai Szent Antal érdemeiért, siess kiengesztelődve a szorongatottak segítségére, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Úrunk Istenünk,
1: te hatáltal!

és egyszülött fia követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeid között tiszteltessünk. Amen.

hogy így napról nap.

0: neked hallom. Ó Jézusom, kérdes halva, tiéd vagyok, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen.
1: Kedves hallgatók! Szentmisét közvetítettünk Mezőpetriből, az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta főtisztelendő Jakkel Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Merk Éva. A mikrofonnál Májer Rák Kingát hallották. Áldott napot kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Mezőpetrit, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagykárolytól 11 kilométerre délnyugatra fekszik Szatmár megyében. A település első írásos emléke 1209-ből származik, mint Villa Petri. 1306-ban Mezőpetri nevét már Mezei Petrinek írták. 1399-ben Mezőszentpéteri néven említik. Nem véletlen egybeesés, hogy épp Szent Péter tiszteletére szentelt temploma volt. A reformáció kezdetétől a sváb telepesek betelepítéséig ez a templom a reformátusok kezén volt. 1419-ben pedig Petri alakban írták. A település a Kaplon nemzetségbeli családok ősi birtoka volt. 1468-ban Károly László elzállagosította itteni birtokát Endrédi Nagy Ferencnek. 1552-ben Szennyesi Lukács kapott benne részt. 1610 körül a török világban csak nem elpusztult a település, a Károlyi családon kívül 1810-ben a gróf Teleki, Bagosi, Mészáros, Menszáros, Pogány és Irinyi családoknak volt itt birtokuk. Az 1900-as évek elején nagyobb birtokosai a gróf Károlyak, gróf Degenfeld József és Boyer Endre. A Károly család által a Rákóczi szabadságharc után a magyar lakosság pótlására telepített 23 sváb falu egyike, ahol sváb tájházat rendeztek be. 1910-ben túlnyomó részt sváb lakosa volt. A sváb lakosság mára túlnyomó részt elmagyarosodott. A trianoni békeszerződésig Szatmár vármegye Nagykároly járásához tartozott. A község határában volt a hajdani Kigye falu, a helyét őrző kicsi kápolna egy kunhalomnak nevezett magaslaton áll, merről azt regélik, hogy kézzel összehordott domb, 1000 évvel ezelőtt egy húnvitézt temették ide lovastól. A kigyei kápolnát Szent Egyet tiszteletére szentelték fel, és minden év szeptember első vasárnapján Szent Egyedre emlékezvén szentmisét tartanak, ahová szeretettel, imádságos lelkülettel gyűlnek össze a környék falvainak hívei. Mezőpetriben található még egy Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolna, amelyet 1822-ben építettek. A temetőben is található egy nyolcszög alakú 1855-ben Tischler Albin tervei alapján épült kápolna, ahol minden évben halottak napjának előestéjén megemlékező gyászmisét végeznek az ott pihenők lelke üdvéért. 2000-ben egy új ruvatalozó is épült a temető bejáratánál, szintén a temetőben a bejáratnál található a fájdalmas szűzanya tiszteletére emelt kis kápolna. Látnivalók Mezőpetriben a Schwab Múzeum, valamint a Szent Erzsébet római katolikus templom, Mezőpetri ősrégi plébánia, mely már az 1332-1333-ban a pápai tized kimutatásában megvan említve. Első Ferdinánd alatt 1550-ben kelt okiratban tiszta magyar nevű mezőpetri jobbágyok soroltatnak fel, arra mutatva, hogy akkor még létezett és magyar nyelvű római katolikus község és plébánia volt. 1910-es év körül részint a törökök, részint Bátori, Betlehem, Tököli hadai által elpusztult a nép, a megmaradt rész protestáns vallású lett, a katolikus templom is az új híd birtokába jutott. Gróf Károlyi Ferenc 1738-ban a Szent Erzsébet tiszteletére épült régi templomot visszaadta a katolikus hívőknek. A templom 1777-ben a vizitáció kanonika szerint már a hívek számához képest kicsiny és síralmas állapotban is volt, ezért annak helyén román stílusban nagyobb templomot építettek. Az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom alapkövét 1784-ben fektették le, mely teljesen 1786-ban készült el új barokk stílusban, József Bithauser tervei szerint. Azon név július 30-án Hartmann János egri kanonok Fényi plébános által Szent Erzsébet tiszteletére szenteltek fel. Az 1834-es országos földrengés a templom tornyát a fedélzete döntvén az egész templom hajóját romhalmazzá tette. A helyreállítás néhány év múlva történt meg, Ibl Miklós tervei alapján 1859-ben. 1839-ben a templomot helyreállították, de csak a szentély boltozata maradt meg eredeti formájában. 1869-ben a templomot felújították, de 1875. május 25-én egészen porrá égett, és csak 1878-ban építették föl. 1898-ban a kegyúr és templom pénztár költségén kívülről igazítatott a templomon, a 20. században és több renováláson esett át. 1983-84-ben tatarozták, belül pedig Bódi Sándor szatmári iparművész festette újra 1985-86-ban. A templom tetőt 1995-ben javították és festették. A 21. században Szkurka Dezső plébános idejében ismét javították és festették a templom tetőt. A Szinovász György plébános idején pedig teljesen kicserélték a tetőzetet. Belülről a templom fal nedvessége miatt alul bevonták márványlapokkal, szellőztető nyílásokkal. A templom udvarból a nagy fákat veszélyességük miatt kivették, és helyettük tujákat ültettek, és más kisebb fákat, kialakítván a mostani templomkertét. 1859-ben építették a tornyot, 1974-ben épült a lelkészi lakás, közben a toronyórát is működőképessé tették. A falu középkori temploma Szent Péter tiszteletére volt szentelve, mivel 1399-ben Mezőszentpéteri néven említették a falut. A templom külső kialakítása mértéktartó, egyetlen hangsúlyos eleme a körbefutó párkány, érdekessége, hogy a tetőmagassága a hajó méreteihez képest alacsonynak tűnik. A templom festmény oltárképét Orlai Petrik Soma festőművész Petőfi Sándor második unokatestvére festette 1876-ban. 2022-ben az advent kezdetén ünnepélyes szentmise bemutatásakor Árpádházi Szent Erzsébet csont erekét adományozott szülőfaluja Mezőpetri templomának és egyházközségének Hásfalvi Ottó jelenlegi sárközi plébános. Az erekjét Barta Barnabás plébánosnak adta át, aki örömmel fogadta, vett egy erekjetartót és elhelyezte benne. Kiemelkedő helyre került, a tabernákulum fölé, az oltárkép elé, hogy mindig legyen példakép az Isten és ember szeretetben. A községháza előtti parkban az utódok emlékoszlopot állítottak tiszteletük jeléül. A plébánia Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Nagykároly esperesi kerülethez tartozik, a templom búcsúját november 19-én tartják, és örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. Mezőpetri filiája Piskolt, Szatmár megyében Nagykárolytól délnyugatra fekvő település. Nevét 1322-1323 között említették először az oklevelek Piskolt néven. A piskolti kápolna gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére van felszentelve. A kápolna festmény oltárképe a megtestesülésről szól, és még egy szűzanyaszobor is kapott méltó helyet a kápolnában. Urunk születésének híruladása napján március 25-én tartják a kápolna búcsúját. A piskolti kápolna a Nagykárolyi esperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 18-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra 14 perc, hallgassák meg híreinket és a programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Csicsó-Keresztúri Szent István templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Három kiállítás mutatja be Márton Áron életét Kolozsváron. Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök személyiségét, életét és munkásságát bemutató három tárlatot nyitottak meg augusztus 16-án este Kolozsváron, a néhai egyházi előjáró boldogá avatásáért tartott szentmise után, számolt be az MTI. A három kiállítása Márton Áron 130 emlékév keretében jött létre. A tárlatokat az egykori főpásztor születésének 130. évfordulója alkalmából állított össze a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye. Korábban a parlament is Márton Áron emlékévé nyilvánította a 2026-os esztendőt. A 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt találkozások Márton Áron püspökkel című tárlat a főtéri Szent Mihály plébánia udvarán, az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában című kivilágított panókiállítás a Szent Mihály templom előtt, míg a Márton Áron Erdély püspöke című a templomban kapott helyet. A László Attila kolozsdobokai főesperes plébános által celebrált Márton Áron boldoggá avatásáért tartott vasárnapesti szentmise után a püspök életét Lázár Csilla, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője ismertette. Ugandában készült fotókból nyílik kiállítás Nagyváradon. A Cukornád nyomában címmel Tóth Tamás fotóművész, az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület alelnökének fényképeiből nyílik egyéni kiállítás holnap este 7 órakor a Nagyváradi Várban működő EFA kiállítási központban a Fotográfia Világnapja alkalmából. A fotóművész 1988-ban született Váradon, jelenleg Londonban él. Alkotásaival számos nemzetközi szalonon vett részt, közöttük sokakat díja jutalmaztak. Ez a tárlat az első egyéni bemutatkozása a váradi közönség előtt. A 75 kép a fotóművészet számos műfaját lefedi, portrékat, szociófotókat, utcai fotókat, vizuális esszéket, riportokat és tájképeket. A munkákat dr. Ramona Novikov, egyetemi docens, művészet, történész és műkritikus, valamint Szőcs László költő, újságíró mutatják majd be. A zenei pillanatokról Turzó Sándor József, brácsa művész gondoskodik, a kiállítás szeptember 1-jéig munkanapokon ingyenesen látogatható. Templombúcsuk a Nagyváradi Egyházmegyében. Vasárnap az alábbi településeken tartanak templombúcsút. Déli 12 órakor Nagy Szalontán a Szent István plébánya templomban P. Kárpáti Kázmér ferences szerzetes, a Mátaverebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely igazgatója lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka. Szintén 12 órakor Tóth Attila Levente tastáni plébános királydarodszon tart búcsú szentmisét. Délután 6 órakor a keresztelő Szent János tiszteletére emelt Bihar Szent Jánosi templom búcsújának a szónoka Gáld Dávid diakonos lesz. Szent István búcsú Hargita fürdőn. A Hargita fürdői templom búcsú ünnepét vasárnap tartják délután 12:30 órától. A Szent Mise szónoka Keresztes Zoltán csatószegi plébános atya lesz. Ezen a napon 9:30-kor nem lesz majd Szent Mise, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulójára Csíkszentdomokoson. A Márton Áron Egyesület és Múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, Csíkszentdomokos polgármesteri hivatalával és a helyi római katolikus plébániával közösen idén a megszokottán nagyobb szabású kétnapos rendezvénnyel emlékezik Márton Áron püspök születésének évfordulójára. Augusztus 28-án a püspök születésnapján tartják az idén 15. alkalommal megszervezett Márton Áron konferenciát. Augusztus 29-én pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják a püspök hiteles életpéldája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket.
Az esemény vendége lesz Giampiero Gloder, romániai apostoli nunciusa, aki jelenlétével megtiszteli a fiatal kutatókat felvonultató konferenciát augusztus 28-án, illetve szentbeszédet mond majd az augusztus 29-i ünnepi szentmisén. Az ünnepi szentmise fölcelebrása akárcsak a korábbi években Kovács Gergely érsekatya lesz, a részletes program megtalálható a mártanárommuseum.eu oldalon.

Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hirtelen lehűlésre, légköri instabilitásra lehet számítani. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissült a levegő, mindenhol megszűnik a kánikula, délután már csak 20-28 fokot mérhetünk. Az ország nagy részén megerősödik majd a szél, a széllökések sebessége elérhető 40-50, néhány helyen a 60-70 kilométeres sebességet is. Az erdélyi Szigethegységben, a keleti Kárpátok északi részén, valamint Erdély és Moldva egyes területein kialakulhatnak záporok, zivatarok, a viharokat villámlás, erős széllökések és elszórtan sajnos kisméretű jégeső is kísérheti. Nézzük a ma reggel 8 órakor kiadott adatokat, ezek szerint 17 fok van Herkulesfürdőn, 18 Resicabányán, 21 fok Temesváron, 18 fok Aradon, Máriaradnán és Köröskisjenőn, 23 fok Déván és Vajdahunyadon, 18 fok van itt Nagyváradon, 17 fok Mihályfalván és Szentjobbon, 19 fok Szilágycsomjon és Zilahon, 19 fok Tasnádon, 18 fok Nagykárolyban, Szatmárnémetiben és Sárközújlakon, 20 fok Máramarosszigeten, 19 fok Nagybányán, 18 fok Désen és Boncidán, 21 fok Kolozsváron, 20 fok a reggeli adat Tordáról és Nagyenyedről, 22 fok van Gyulafehérváron, 20 fokot jelentettek Nagyszebenből, 15 fok van ma reggel Segesváron és Medgyesen, 12 fok Fogarason, valamint Brassóban és Baróton, 11 fok Sepsiszentgyörgyön és Tustádfürdőn, 12 fok a reggel 8 órakor mért adat szerint Kézdivásárhelyen, Kovásznál és Bereckben, 8 fok van ma reggel Csíksomjon, valamint Csíkszentdomokoson, Balánbányán és Görbepatakán, 10 fok ma reggel Gyergyószentmiklóson és Marosfőn, a hivatalos adat 9 fok van Ditróban, Borszéken és Maroshévízen. 13 fokot jelentettek Szentegyházáról, valamint Székelyudvarhelyről és Székelykeresztúrról, 16 fok van ma reggel Marosvásárhelyen, Szovátán és Parajdon, 17 fok Besztercén és Szászrégenben, 16 fok Bákóban, Bukarestben élő kedves hallgatóink 16-17 fokra ébredhetnek, a tengerparton Konstancán 21 fok van, a tengervíze 24-25 fokos. Nézzünk nyugatabbra, Budapesten 15-17 fok a reggeli, adat 18 fok van Miskolcon és Debrecenben, 17 fok Szegeden, 15 Pécsett, 16 fok Szombathelyen, valamint Győrben. A fölvidéken 17 fok van Pozsonyban, 16 fok Kassán, Beregszászon és Ungváron a Kárpátalján 16 fok van. Végezetül a délvidéken 17 fokot mértek Szabadkán, Eszéken, végezetül a legmelegebb most a hivatalos adatok szerint 21 fok Újvidéken van a Dunapartján. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Ilona császárné. Drepanumban, Bithyniában született, 250 körül. Ilona az 50. éve körül járhatott, amikor feltűnt a történelemben Nagy Konstantin császár édesanyjaként. Egyszerű családból származott, apjának vendéglője volt, és Ilona is ott dolgozott. Itt ismerte meg és vette feleségül Constantius Chlorus, aki 293-ban császár lett. A császárhoz már nem illett a vendéglős lánya, ezért elbocsátotta, és új házasságot kötött. 306-ban Ilona fia lépett a trónra, Nagy Konstantin néven. Fia maga mellé vette a császári udvarba, s megajándékozta a császárné címmel. A császár szabad kezet adott anyjának a birodalmi kincstár felett. Nevét és képét ráverette a pénzekre. Ilona pedig ezt az új helyzetet jóra használta. Utazásai során mindenütt törődött a szegényekkel. Sokakat kiszabadított a börtönből és a bányából. Másokat visszahivatott a számkivetésből. Ilona példaszerű keresztény életet élt, az erények és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Sokszor egyszerű ruhában vegyült el a hívők között. Így vett részt a liturgiában. Máskor szegényeket hívott meg asztalához, és saját kezűleg szolgált föl nekik. Rendkívül okos asszony volt. 326-ban szentföldi zarándokútra indult. Végig látogatta Palesztina szent helyeit, és templomokat építetett Betlehemben, az Úr születésének helye fölé, és az Olajfák hegyén, a mennybe menetel helyén. A hagyomány szerint Jeruzsálemben a Golgotán találta meg a Szent Keresztet. A helyet azért nem volt könnyű megtalálni, mert az üldözések idején egy Vénusz szobrot állítottak föl a Golgotán, hogy aki Krisztus tiszteletért oda megy, úgy tűnjék, Vénuszt tiszteli. Ezért a keresztények elkerülték a helyet, és az már majdnem feledésbe merült. Amikor Ilona égi jel alapján rátalált a helyre, eltávolítatott onnan mindent, ami a pogány kultuszhoz tartozott, és a mélybe ásva, egy sziklaüregben megtalálták a három keresztet. A megtalálás örömét csak az zavarta, hogy a kereszteket nem lehetett egymástól megkülönböztetni. Ott volt ugyan külön Krisztus keresztjének felirata is, de nem lehetett meghatározni, melyik kereszthez tartozik. Az emberi tudatlanság isteni segítségre szorult. Történt, hogy a város egyik előkelő asszonya megbetegedett, és már a halálán volt. Makariusz jeruzsálemi püspök, amikor látta, hogy Ilona és a vele lévők nem tudják eldönteni, hogy a három közül melyik Krisztus keresztje, így szólt. Mutasd meg azzal, hogy ez a félholt asszony, ha az üdvözítő keresztje érinti, térjen vissza a halálból, az életre. Ezek után hozzáérintették az asszonyhoz az egyik keresztet, de nem történt semmi. Hozták a másikat is, de akkor sem történt meg a kért gyógyulás. Azonban, amikor odahozták a harmadik keresztet is, az asszony kinyitotta a szemét, fölkelt, és sokkal fürgébben, mint betegsége előtt, járni kezdett. Visszanyerte egészségét, és magasztalta Isten hatalmát. A császárné e jel láttán, fogadalmának megfelelően azon a helyen, ahol az Úr keresztjét megtalálta, királyi pompával ragyogó templomot építetett. Jamborságának egy másik jelét is a városban hagyta. Meghívta ebédre az Istennek szentelt szüzeket, és azt mondják, olyan tisztelettel fogadta őket, hogy szolgáló ruhát öltött, és maga szolgálta föl a mosdóvizet, az ételt és az italt. A földkerekség parancsoló urának édesanyja Krisztus szolgálóinak szolgálója lett. Ilona 80 éves lehetett, amikor ismeretlen helyen meghalt. Testét Rómába vitték, és a Via Labicana mentén egy kör alaprajzú mauzóleumban temették el.

0: Kedves hallgatóink, 8 óra 38 perckor folytatódik reggeli műsorunk. Nézzük, hogy milyen események történtek a mai napon, az elmúlt századokban. A mai nap első eseményére 1830-ba kell visszamennünk, hiszen 196 éve született a mai napon Ferenc József osztrák császár magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven át uralkodott. 1926-ban pont 100 éve magyar kezdeményezése Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. 1227-ben a mai napon halt meg Genghis Khan mongol vezető. 1750-ben a mai napon született Antonio Salieri, olasz zeneszerző karmester, aki Beethoven, Schubert és Liszt tanára is volt. 158 éve Pierre Janson felfedezte a héliumot, és elkészítette az első napszínkép atlaszt. 140 éve 1886-ban született Abonyi István sakkmester, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzetközi Sakkszövetség egyik alapítója. És a mai napon született 97 éve horvát Teri Kossuth és kétszeres Jásza Mari Díjas színművésznő, az Indul a Bankterházban láthattuk őt nagyot alakítani. Nézzük a mai névnaposainkat. Ma köszönthetjük nagy szeretettel az Ilonákat, Lenkéket és a Helénéket. Az Ilona, a Helén a régi magyarosodott alakváltozata. Magyarországon a középkor óta gyakori, elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója regény szép Ilonája, valamint a 16. századi szép história Árgírus királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotás játszott nagy szerepet. A Lenke, héber, görög, német eredetű név, a jelentése nap vagy hold szépségű. És a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. Jóisten éltesse kedves Ilona, Lenke, Helén nevet viselő hallgatóinkat, és természetesen minden születésnapost is a mai napon. Őket is bárkit lehet köszönteni a már ismert telefonszámok egyikén a következő néhány percben: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. SMS-en is lehet üzenni, 0758 420 555-ös. Első telefonálunk már is a vonalban van. Haló!
1: Haló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Szeretném köszönteni Székelyvorságon Fazakas Ilonát, unokatestvéremet, valamint Kecsetben Ceglédi Ilonát, anyatársamat, a Jóisten éltesse sokáig névnapjuk alkalmából. Jó egészséget kívánok, és minden Ilona névre hallgatót Isten éltessen sokáig. Szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönöm szépen a hívását!

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálónkat.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni hidegségén testvérem egy Tonko Andrásné Tilonkat, névnapi alkalmából, adjon a jó Istennek egészségét, békességét, szeretetét a családja körébe, férjével együtt. És szeretném még köszönteni Szentdamokoson Felszegbe Zsók Icát, Irmos Zsók Icát, adjon a jó Isten neki egészségét, békességét családja körében. Sáros útból köszönték Szentdamokoson mind a kettőt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel, mert hát csatlakozunk mi is a jó kívánságokhoz, jó Isten éltesse őket nagyon sokáig.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Igen, tessék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindenről kellene.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a műsorvágyatot, Mária Rádióztán dolgozóját, továbbá, hogy most nem tudottam egy áldásos munkájukat, és köszöntjük Csíkszön Györgyön, Bándíjadósnél, időnk a testvérünket, a jó Istentől kívánunk, jó egészséget, sok mérnapot érjen meg, kedves családjával, együtt gyerekeljel, unokájával. Isten értesse az önökségúrt, és gyógyítsa meg, közel egy jó mérnapja neki, és kívánunk egészséget, békességet, és Csíkszön Mártonén köszöntem, Bocskó Lajos lépomámasztonomot, őt is a jó Isten értesse sokáig, kumámmal együtt, neki is közeledik a vajos légnap. A jó Isten segélye meg a bánatokból segélyt továbbra is. Minden különanádi, minden öreget, beteget. A jó Isten segélye meg egyben további áldott szép napot. Isten tudással meg teszik hallgatni. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Első üzenetünk is megérkezett, amely így szól. Zsögödbe Benkes Ilona tanárnőnek boldog névnapot kívánnak Jenő falváról.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm a következő telefonálót.
1: Dicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmel.
1: Szép jó reggelt kívánok, kedves Attila. Szeretném köszönteni Zsidó Icukát, a Jóistenke éltesse sokáig ilyen a napja alkalmával, adjon erőt, egészséget, mert már mind idősek vagyunk, és kezdünk csöszleni, botlani, és bizony-bizony elég sok bajok jönnek. Én azért tiszta szeretettel kívánok neki ilyen nagyon-nagyon boldog névnapot, és még az Ilonáknak is, mert a Magyar Rádióban is vannak ismerős hangú Ilonák, azokat is szeretettel kívánok a szép családját, mert egyik nap ismét láttam a Facebookon a Kürtös Palácsos képet, nagyon, mikor kicsik is sem megoltak a gyerekek, nem tudom, hogy ugrott most be. Nagyon szépen köszönöm, áldott szép napot kívánok, és minden jót a Mária Rádió összes munkatársát, hallgatóit, mindenkit szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen, kedves Attila, hogy megtetszett hallgatni. Bolgi néni voltam, dicsértessék.
0: Bolgi néni, csak annyit szeretnék mondani, egy jó székely barátom szokta mondani, hogy ha ilyen idősek tetszenek lenni, akkor még legalább 30-40 évet tessenek ilyen jó egészségben csetleni, botlani, jó?
1: Jaj, köszönöm, drága Attila, de ne, nagyon sok lesz nekem az már, amikor a 15-én betöltöttem a 80-at, az már nagyon sok lesz.
0: Ez igen, de boldog születésnapot akkor. Boldog születésnapot.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Mindenek jelmen.

0: Újabb telefonáló. Halló, itt a Mária Rádió. Csak le kellene a rádiót halkítani, hogyha lehet.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni Ilunka nénit, névnapja alkalmára, aki sokat beszélget ő is a Mária Rádióban, azt az Ilunka néni Dévan. Hogy ő is tartsa meg még egészségben, és minden jóval, sokszor érjem meg ezt a szép Ilunka névnapot. Szerintem minden a Zumával is köszöntöm, hogy csodálták minden élővel.
0: Hát köszönjük szépen, puszjuk mi is Ilonka néni Déván, nagy-nagy szeretettel minden jót, csupa-csupa szépet és jót kívánunk a mai napjára, de nem csak a mai napjára, természetesen a jó Isten éltesse sokáig.

Előtte még érkezett gyorsan egy üzenetünk, amelyet még felolvasok. Szeretném köszönteni János Ilonkát Csíkszeredában. Tiszteszéből kívánok boldog mérnapot, jó egészséget. Sok szeretettel köszönti őt Regina.

mai nap gondolatát pedig Mátra János püspök atya szép gondolatai közül választottuk a mai napra, amely így szól. Aki kereszténynek vallja magát, hiszi és életét teszi rá, hogy Jézus Krisztusban megtalálta ennek a látszólag értelmetlen és céltalan földéletnek az értelmét és célját.

Kedves hallgatóink, műsorunk végén nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Néhány perc múlva az igézőben egy rövid tanúságtétet hallhatnak, majd Csíksomjóra kapcsolunk, ahonnan a kedves önkénteseink és kedves kollégánk Lóri fogadja az Önök ima kérdéseit, majd 9 óra 15 perctől imádkozzák a rózsafűzért. 10 órától Jelenünk és Jövünk című műsoron jelentkezik majd Sepsis Szent Györgyről, 11 órától pedig Ferenc Emese kedves kolléganőnk számít az Önök megtisztelő figyelmére Jó Tanács című műsorával. 11 óra 30 perctől itt a Váradi stúdióban lesz vendégünk, a Lelki Élet és Hitmélyítés című műsorával Giossano Leonard atya, délben pedig ismét Somjóra kapcsolunk, ahonnan az Úrangyala imádságát, valamint a Zsolozsban napközi imaóráját végzik majd a kedves önkéntesek, és innen jelentkezik a mai napon természetesen majd a Déli Magazin is. Kedves hallgatóink, ne felejtsék el, a héten a reggeli szentmiséket 7 órától közvetítjük Mező Petriből, holnap pedig a hónap harmadik szerdája, tematikus napunk lesz, délben a rózsafűzért imádkozzuk majd munkatársainkkal, este 8 órától pedig a nagyváradi Szent József templomból közvetítjük majd a szentség imádást, amelyre nagy szeretettel várjuk kedves önkénteseinket, hallgatóinkat. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Ez nekem azért fontos, mert célt és küldetést ad a mindennapi életemben, hogy ez a világ elmúlik, és nem ebben a világban kell megtalálni a sikert, a dicsőséget, hanem az eljövendő világra gondolva küzdünk itt a jelen világban a lelkekért, a gonosz lelkek ellen, Istenért, a szűzanyával együtt. Minden nap, minden reggel erőt kell vennie magamon, hogy miért kelek ki az ágyból. Emlékszem, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy mi a cél, miért kelek ma föl? Azért, hogy anyagi javakat gyűjtsek. Mi az okom arra, hogy én fölkeljek? És minden nap reggel azzal kelek föl, hogy egy napi felajánló imádságot elmondok, amiben a napom összes cselekedetét, fájdalmát, szenvedését, böjtjét, azt felajánlom Istennek a szűzanya kezén keresztül, hogy ő fordítsa a lelkek javára. És így ez erőt ad nekem a mindennapokban, hogy akkor is kitartsak, amikor semmi sem sikerül, mert ezáltal minden cselekedetem Jézus szenvedésével egyesítve erőt ad a mindennapokhoz.
1: Keserű Balázs építész gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztusát, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Az elkövetkezendő 15 percben fogadjuk az önök ima kéréseit, akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránd. Elérhetőségeink a következők, hívhatnak a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös SMS számunkra várjuk, de honlapunkról a www.mariaradio.ro honlapról az ima szándék fülecskére kattintva szintén elküldhetik kérésüket, szándékukat. Általános ima kéréseink között a mai reggelen is, délelőtten is imádkozunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységéért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, a nehéz anyagi helyzetben lévőkért, de imáinkban emlékezzünk meg a Mária Rádió hallgatóiról, támogatóiról, adományozóiról, önkénteseiről és a munkatársairól is.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, egészségükért, békességért, szomszédaim egészségükért, idősekért, rokonaimért, valamint a hozzám tartozó halottak lelki üdvükért. Imát kérünk egy 6 éves kislányért, Lénáért, akit a Marosvásárhelyi kórházban műtenek augusztus 19-én. Kérjük a csíksomlyói segítő szűzanyát, legyen véle ezekbe a nehéz pillanatokba, vezesse az orvosok kezeit. A szülőknek azt kívánjuk, kitartást, imádkozzunk ezért a kislány egészségére. A Jóisten áldja meg önöket és vigyázzon a picire. A rózsafűzért felajánlom drága édesanyám Baliga Zénobia lelke üdvért halálának 34. évfordulóján, aki a gyímes középloki temetőben nyugszik, nyugalma legyen, csendes, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért Gábor Béla István lelke üdvért, születés és névnapjá alkalmából, aki a Kalász negyedi temetőben nyugszik, nyugalma legyen, csendes. Isten fizesse. A héten elhangzó rózsafűzért miséket felajánlom Bakó Lajos István lelke üdvért, születés és névnapja alkalmából, aki a Csikpál falvi temetőben nyugszik, drága testvérem, nyugodjál békébe abban a földben, ahová mindig vágyakoztál, Isten fizesse Csíkszeredából. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk a Karcfalvi és Jenőfalvi támogatókért, betegek gyógyulásáért, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvükért. Önkéntesünk Mariska tart velünk. A rózsafűzért önökkel imádkozom a patársam Jakad Árpád lelke üdvér halálának első éves évfordulóján, valamint a család közös halottjaiért és az élő tagjainkért. Isten fizesse. A rózsafűzért hálából ajánlom fel Istennek jóságáért, segítő kegyelmémért, és kérem továbbra is a segítségét. Isten fizesse. A Ferenc család élő és elhunyt tagjaiért imádkozom önökkel, Isten fizesse. Hálából ajánlom imáimat, és önökkel imádkozom Isten jóságáért, valamint édesanyám Karda Teréz halálának 4. évfordulóján, valamint a közös halottak lelki üdvéért. A Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföld ölébe, az élőknek adjon segítő kegyelmet.
0: Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom egy nagyon betegnek, felajánlom saját magamnak is, maguknak is, a pápának és a püspöknek is. Ezeket nincs felajánlott. És a háború megszűnését, a fennmaradásáit. Nyugodjék a férjemnek, és aztán felajánlom ezt a maguknak, és hogy tartják bent ezt a szép is. És magamnak is, hogy ne legyek beteg, és annyit ne sírjak. Ezt felajánlom saját magamnak is. Dicsértessék a Jézus neve.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, te tartson velünk az imában. Ezt a rózsafüzért felajánlom 96 éves korában csíkpáfalvi Kovács Lajos lelkődvért, akit ma helyeznek örök nyugalomra a csíkpáfalvi temetőben délután 4 órától. Imádkozzunk az ő lelkődvért is. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, Isten fizet.

0: Kusapizsiket felajánlom az én egészségemé, meg vannak a lábaim, a feleségem egészségét, az unokáimé, a dédokáimé, a gyermekeimé, és az egész gyümerbükki betegé, és a szomszédjaimé. Farkas Gyula voltam gyümerbükből. Dicsértessék az Úriszkának szennem.
1: Köszönjük szépen, a jó Isten áldja, megtartson velünk.
2: Ezt a rózsafüzét és az összes imát felajánlom, test és lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból, egy mindennapi hallgató. Gyermekeinkért ajánlom a rózsafűzét, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük a Jóisten akarata szerint, írta egy édesanyja.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért és az összes elhunyt rokonaimért és egy ismerősöm családjáért. Péter Hajnal voltam szent egy házáról.
1: Kedves Hajni, mindenre kiámen, arra hívjuk Önt is, tartson a közös imában.
2: A rózsafűzére szeretném köszönteni Kosztán Ilonát névnapja alkalmából. Kívánok neki nagyon jó egészséget, sok boldogságot, békességet és minden szépet és jót az életben, és áldása kísérje minden napját, és még sok boldog évet töltsön szerettei körében. Szeretettel, Szilágyi Margit Kapusztadarócról írta az üzenetet.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
4: Kétes Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Szeretném a minden nap a mai rózsafőzős újséget minden nap én a szándékemre segíteni Isten első teáról. Szolóltam szülásra vannak. Kétes Jézus Krisztus!
1: Köszönjük szépen a hívását, tartson velünk az imában is.
2: A heti imákat és személyiséget felajánlom hálából drága Imre férjem lelke üdvért, aki ma 8 éve hagyott itt bennünket, és hogy egy jó hódosi temetőben alusz örök álmát, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Nyugalma legyen, csendes emléke áldott, imádkozik érte özvegye, és a családja, Isten fizesse mindenki imáját. Imád kérek egy gyermekem lelki gyógyulásért és megbocsátásért. Köszönöm szépen, felajánlom a rózsafűzért és szentmisét. Ugyanakkor a nap minden imádságát gyermekeimért, aki gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll. Szőzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és a lelkét, oltalmazd meg a bajtól, veszedelemtől, Isten fizessem, az édesanyja írta az üzenetet. Isten áldását és nagyon boldog névnapot kívánom Retek Ilonának, Nagyváradra. Sok szeretettel köszönti őt szerető férje Marci és fia a rózsafűzérrel.
1: Újabb hallgató tart velünk. Halló!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Én a rózsafűzésre szeretném ajánlani a családom, hogy gyermekeimet, unokáimet, férjem egészségét, az édesanyám egészségét, az én egészségemet is. Felajánlom az egész halottanként, és a családomban legyen szeretet, békesség, egyetértés. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Agyon a jó Isten, Klári néni! Köszönjük szépen, hogy velünk tetszik imádkozni.
2: Ezt a rózsafűzőt felajánlom testi lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért köszönöm. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimért is kérem mindenki imáját, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot kívánok szeretettel mindenkinek. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, unokáimért, az egész családomért, a sorstársaimért és halottaim lelke üdvért, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében, írta Kati.
1: Újabb hallgató tart velünk, köszöntjük szeretettel, halló!
6: Igen. Dicsértessék az
1: Mindörök
6: Úr Jézus Krisztus! A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretet.

0: Bence, Vesülenki gyógyulásunk, a világ békéért, halottaim lelki üdvéért. Három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy velünk tart a közös imában is.
2: A rózsafűzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásaért és egy rokonom gyógyulásaért. Jézusom, bízom benned, emese írta a Csíkszeredából az üzenetet. Ezt a rózsafűzért felajánl barátnőmért, aki a Csíkszeredi kórházban van, mielőbbi gyógyulást kívánok, várom haza. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, egy édesanyja. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a rózsafűzért egy mindennapos hallgató. Mai rózsafűzért a gyermekeimért és egy nagyon fontos szándékra ajánlom, köszönöm. Szeretném a mai rózsafűzért mindennapi ima szándékaimba Csaba Szilágy Somjóról, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom barátnőm sikeres vizsgájáért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom a családomért, a függőségektől való szabadulásért, testi-lelki gyógyulásomért, egy fontos ügy megoldásáért, egy édesanyja. Magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafűzérek imákat felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, a betegekért, Jézusom, bízom benned.
1: És egy utolsó betelefonálóra maradott még időnk. Halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Katica néni!
3: Kérnék szépen imát a férjem gyógyulásáért, már borzasztulok fel, és a tegnap voltam egy vizsgálatra, a szememmel már nem is látok, nem is hallok, meg sánta is vagyok, nem tudok. Kérnék szépen imád, kedves Édike, imádkozom Agyikkal együtt, és mindenkit, minden stúdiót tiszteletbe, becsületbe, adjon a drága jó Isten köztünk, s a stúdió között szeretetet, békességet, egyetértést. Dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus.
1: Katica néni aranyos, tetszik lenni. Köszönjük szépen, hogy velünk tetszik imádkozni. Kívánunk jó egészséget önnek, kedves férjének, és kitartást az imába. Kedves hallgatóink, le is járt az imaszándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, kérjük az irgalmas Jézust és a szűzanyát legyen közbejáró kéréseink meghallgatásáért. A Csikkarcfalvi és Jenőfalvi, igen, imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével fogunk imádkozni a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját. Isten hozta önöket, titeket, hívjuk a hallgatókat, ha tehetik, kapcsolódjanak önök is a közös imába. Műsorban voltunk
2: Fülöp Lóránd
1: és Csatlós Éva, áldott szép napot kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Na, mondjuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében, amén. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életét. Ad szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzé titkoknak megfontolása növelje élő hitünköt te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Az

0: Uraljan, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas rózsafüzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Édes Jézusom, halálos gyötrelmedre kérlek, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt minden szenvedéseid okát megutáljam, és téged soha meg ne bántsalak, aki ész és uralkodol mindörökön örökké, ami mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Panasztalám meg.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Koráján nem én.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezért.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Koráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: korája, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel veríték ezért.

0: Urája, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: temporáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Madra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Édes megváltom, aki bűneim miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vallottad, ott szent kegyelmedet, hogy őszintább bűnbánatot tarthassak, és lehetőségeim szerint vétkeimért eleget is tehessek, aki ész és uralkodó mindörökön örökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.
0: Minden napig.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztok.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr von te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Amen.

0: Koráljan, amin.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Az

0: óráján, ami.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.

0: Anna mi.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: szorulnak irgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Tövissel koronázott megváltom. Kérlek, ad szent kegyelmedet, hogy akaratomat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjam, és a jót szívesen gyakoroljam, a rosszat pedig határozottan kerüljem, aki ész és uralkodó mindenekön öröki. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visszel megkoronáztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissza megkoronáztok.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visszel megkoronáztak.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visszel megkoronáztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visszel megkoronáztok.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissza megkoronáztok.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visszel megkoronáztok.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Az.

0: szorulna a kérgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, kérettünk a keresztet hordozta. Szenvedő megváltom, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visszamenj országba. Kérlek, add kegyelmedet, hogy minden keresztemet békévá hordozzam, aki ész és uralkodon, mindörökkön nörökké, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól, amén.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztet hordozta.
0: Az

0: Óráján, amen.
1: Üdvözvény Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: A

Máriné, üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: Uráján, amin.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki érettünk keresztet hódoztam.

0: Koráljon, amin.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Az

0: szolgáljan, amin.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: korájánam.
1: Üdvözd így, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: szolgáljál, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Sen azokat, akik lelkünkben rászorulnak, irgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas rózsafüzér 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust a Kalvária hegyén szűzanyja szemelátára felfeszítették a keresztre. Üdvözítünk, és szentanyja mérhetetlen fájdalmát viselt értünk. Ám még ennél is nagyobb volt irántunk való szeretetük. Szörnyű kényei között Jézus bocsánatot kért számunkra mennyei atyától, s anyát rendelt nekünk Szűzmáriába, ő pedig fiúba fogadott mindannyiunkat. Nagy szeretettel kell viszonoznunk, megváltunk és édesanyja jóságát. Lelkeket kell megmentenünk, Jézus számára szűzanyját pedig meg kell örvendeztetnünk jámbor és hűséges életünkkel.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: áján, Nami.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mariaan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amin.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amin.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmat. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérelem misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyárjuk, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Béke királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Fény királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomjai segítő szűzanya,
2: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
1: Páduai Szent Antal litániája, Uram irgalmaz nekünk.
0: Uram irgalmaz nekünk.
1: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk.
1: Uram irgalmaz nekünk.
0: Uram irgalmaz nekünk.
1: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Istennek szent anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szüzeknek szent szüze,
0: könyörög érettünk.
1: Páduai Szent Antal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal Isten hű szolgája,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal szerzeted ékessége,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az egyház oszlopa,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a sértetlen tisztaság lilioma,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szegénység kedvelője,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az alázatosság mintaképe,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az engedelmesség hőse,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a türelem tükre,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az élet szentség csillaga,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal apostoli hit hirdető,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a bűn buzgó írtója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a gonosz lélek félelme,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a jövendők látója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a holtak föltámasztója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal a foglyok kiváltója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal te hatalmas szószoló,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal te nagy csodatevő,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Antal szerető pártfogónk,
0: könyörög érettünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, kegyelmez nekünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Minden gonosztól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Minden bűntől,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az ördög cseleitől,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az örök haláltól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal érdemeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal hősies erényeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal szeráfi szeretetéért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal buzgóságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal dicső haláláért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal csodatetteiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az ítélet napján,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
0: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: És szeretett tüzét bennünk felgyúlaszt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmaz minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minden szükségben megsegíts minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy országodba felvegyél minket.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket meghallgass.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Szent Antal.
0: Hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk szelid és kegyes Jézus, te pádói Szent Antalt, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőzelő tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen.

0: mennyire. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmába, békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak innen.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor Atya, jelenünk és jövünk információs műsora következik röviden ma ebben a műsorban, de a vonal túlsó végén át is adom a szót az igazi főszerkesztőnknek, ennek a műsornak, Kovács Katalinnak. Szeretettel köszöntelek, kedves Kati.
2: Én is köszöntelek benneteket, és a kedves hallgatókat szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, és ahogy mondtad, rövid lesz már ez a műsor, de szeretném, hogyha közösen beszélgetnénk ugye a rádió 20 éves szülinapjáról, amit az idén ünneplünk, egy ünnepség keretén belül, és mivel augusztus 22-én van az udvarhelyi stúdiónak és kápolnának a felszentelés ünnepe, a búcsúja, ezért most augusztus 22-én fogjuk várni az udvarhely és udvarhely környéki hallgatókat. Mondasz egy pár szót erről, Tibor atya?
0: Természetesen, tehát onnan indulnék ki, hogy Szent Pál apostol mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért adjatok hálát. Hát igen, a Székely Udvarhelyi Stúdió 17. születésnapját ünnepli. Háladás, öröm és találkozás van ebben a 17 évben. Várunk, hívunk mindenkit a Székely Udvarhelyi Mária Rádió Stúdió fennállásának a 17. évfordulójára, valamint a Pióvász kápolnájának a búcsú ünnepére. Tudjuk, hogy 17 év, hát a számtalan ima, találkozás, szolgálat, öröm, könnyek. Tehát 17 esztendő, melyben a Székely Udvarhelyi Stúdió otthonná válhatott mindazok számára, akik a Mária Rádión keresztül szeretnének közelebb kerülni Istenhez, Szűzanyához, egymáshoz. És én úgy gondolom, hogy ez a születésnap nem csupán egy évforduló, hanem egy hálaadás azért, amit Isten eddig véghez vitt, és bizalommal tekintés arra, amit még ránk bíz. És ugyanezen az ünnepen a Pió, Szent Pió ház kápolnájának a búcsúját is ünnepeljük, és épp a tegnap gondolkodtam el ezen, hogy Szent Pió atya példája arra hív bennünket, hogy az imádságban és az oltári szentségben és az Isten iránti teljes odaadásban találjuk meg életünknek az erejét. Tehát legyen ez a nap közös ünnepünk, és arra biztosítom a kedves hallgatóinkat, hogy jöjjünk el a családjainkkal, barátainkkal, hallgatóinkkal, önkénteseinkkel, és mindazokkal, akiknek szívéhez közel áll a Mária Rádiónak a küldetése. Ünnepeljünk együtt, imádkozzunk együtt, adjunk hálát együtt. Hát a 17 év az valóban egy isteni ajándék, a folytatás pedig az a mi közös küldetésünk. Tehát szeretettel várunk mindenkit a Székely Udvarhelyi Stúdió ünneplésére, a Pióház kápolnájának a búcsú ünnepére. Szombaton délután 5 órától kezdődik az ünnepi szentmise, előtte természetesen a rózsafűzért végezzük, imádkozzuk élőben, mindezt felajánljuk a Mária Rádióért, munkatársakért, önkéntesekért, hallgatóinkért, adakozóinkért, betegeinkért. Tehát 5:30-tól lesz a rózsafűzér, amit élőben közvetítünk, utána pedig a szentmise, ünnepélyes szentmise, amely keretén belül természetesen a több önkénteseknek lesz egy meglepetés, mint ahogy volt eddig is a Sepsi Szent Györgyi stúdió ünneplésénél is, azt is ahogyan közvetítettük. Utána pedig egy közös együttlétre várjuk a Pióház nagy termébe a kedves önkénteseinket, jelenlévőket egy kötetlen beszélgetésre, találkozásra, élmények megosztására.
2: Így van, és a kedves hallgatók, önkéntesek, érdeklődők találkozhatnak veled, atya, ugye a műsorigazgató atyával, az elnök úrral, találkozhatnak a promóciós kollégákkal, műsoros, műsorszerkesztő kollégáinkkal, úgyhogy a szentmise után lehetőség nyílik egy kötetlen beszélgetésre is a rádió munkatársaival, önkénteseivel együtt.
0: Így van, pontosan, várjuk is a kedves hallgatóinkat, önkénteseinket, bármilyen kérdéssel, akár kritikával is, mert az építői jellegű számunkra, és érezzük jól magunkat Isten jelenlétében.
2: Így van. És most szeretném Szilágyi László kollégámat köszönteni, promóciós kollégánkat, aki az elmúlt napokban, hetekben promóciós utakon vett részt. Kérlek szépen, Laci, számolj be ezekről az utakról.

tudtam menni, hogy találkozzak azokkal a hallgatókkal, akik Petriben hallgatnak minket, és vannak jó néhányan. Azok is, akik ott voltak, mondták, plébános atya is mondta, hogy vannak még sokan olyanok, akik nem tudnak templomba járni, és olyanokból is nagyon sokan vannak, akik hallgatnak minket. És a Petriből elszármazottak is vannak, akik még Németországból, vagy ki tudja honnan is hallgatnak minket, tehát Petriben minden évben szokott lenni szentmise közvetítés, de az utóbbi években úgy jött ki a lépés, hogy szerelni olyankor mentem, amikor épp csak a sekrestéssel tudtam találkozni, vagy azzal, aki a technikát kezelte, de most örülök, hogy egy vasárnapi mise keretében ott tudtam lenni, és akkor tudtunk beszélgetni a hallgatókkal, vittem magammal különböző Mária rádiós tárgyakat, ezeket a 20 éves születésnapra készítetteket is. 530 lej adomány gyűlt ott helyben, és mivel nem tudták előre a kedves hallgatók, hogy ez a promóciós akció meg lesz tartva, sokan nem hoztak pénzt magukkal, de mondtam, hogy nem kell ebből gondot csinálni, hát ott vannak az önkénteseink, úgyhogy sokan megígérték, hogy a következő napokban akkor az önkénteseinknek fognak adományozni, tehát még számíthatunk Petriből további adományokra. Örülök, hogy egy kicsit frissítés van a technika területén is. Két fiatal anyuka jelentkezett, kicsi gyerekes anyukák, akik a tanügyben dolgoznak, most vakációban, akkor volt egy kis idejük, úgyhogy vállalták, megtanítottam nekik, hogy működnek a dolgok, és ügyeskednek. Nagyon hálásak vagyunk értük. Plébános atya is nagyon kedves volt, meghívott aztán át a plébániára ebédelni, és ott voltak a szülei is. Ők is nagyon kedvesek voltak, tehát nagyon jó élményben volt részem Mező Petriben. Másnap pedig elmentem Temesvárra önkéntes találkozót tartani. Ott Somodi Erzsébet önkéntesünk, aki eddig a temesvári piarista templomban tevékenykedett, most, hogy a vasárnap délelőtti szentmisét onnan áttették a Dómba, a Székesegyházba, akkor elkezdett oda is járni, és vállalta, hogy a belvárosi templomhoz is el fog járni, tehát most már gyakorlatilag három templomban teljesíti az önkéntesi teendőket. Úgyhogy köszönöm, hogy ilyen buzgó, és mindezt önként csinálta, én nem mondtam neki semmit, és 500 lejt vettem át tőle, és mondta, hogy akkor mind a három templomba fogja eljuttatni az újságokat ezután a hallgatóknak. Győrődről is jött néhány hallgató a találkozóra, tőlük összesen 750 lej adományt vettem át. A Temesvár gyárvárosi önkéntesünk Varga Irén 200 lej adományt adott át, Temesvár Ferencvárosi önkéntesünk Kollár Teréz 750 lej adományt adott át nekem, az újszentesi önkéntesünk Miklós Erzsébet pedig 420 lejt adott át nekem. Nagyon szépen köszönjük temesvári és környékbeli önkénteseinknek és támogatóknak. Nagyon jó hangulatban szokott telni, egyébként mindig a temesvári önkéntes találkozó, örülök, hogy egy igazi testvéri közösség alakul ott, mindig hoznak ezt-azt, enni-inni, ott kínálgatják egymást, és látom, hogy szeretik egymást, örülnek, hogy találkozhatnak egymással. Természetesen nekem is örülnek, én is nekik, hogy szívesen megyek mindig Temesvárra. Nekem az egy kicsit ilyen nosztalgiázás is, hiszen 5 évemet az egyetem idejét ott töltöttem, úgyhogy Temesvár közel áll a szívemhez. Közben persze útban arrafelé Szalontára is benéztem, Szabó Anikó önkéntesünktől átvettem 365 lej adományt. Temesvárról visszafelé, Arad irányába Vingára is bementem, Lengyel Erzsébet önkéntesünkhöz, tőle 150 lej adományt vettem át, hát ott már alig vannak magyarok, katolikusok, hallgatónk is kevés van, de próbálnak kitartani, és ebben segít a Mária Rádió is nekik. Aztán Aradon is volt önkéntes találkozó, éppen gondolkoztam, hogy
Hát ott persze Arad és környékén több önkéntesünk van, mint Temesvár és környékén. Az elején úgy nézett ki, hogy kevesebben lesznek, de aztán még jöttek néhányan.

0: Úgyhogy pontosan ugyanannyian voltak, 13-an voltak Temesváron és a találkozón rajtam kívül, és végül Aradon is. Aradon akkor Kis Erzsébet, Arad Mosóci telepi önkéntesünktől 700 lejt vettem át, Glogováci önkéntesünk Bogdanov Mária 500 lejt adott át, amit kihangsúlyozott, hogy ebből 100 lejt Gyorokról van. Köszönjük szépen azoknak, akik adakoztak. És akkor kisiratosról a templomban levő Mária Rádiós persely tartalmát Irina Magdolna önkéntesünk, aki a templom sekrestyése, harangozója is 961 lejt juttatott a találkozóra. Az Arad belvárosi önkéntesünk Szász Eszter 500 lejt gyűjtött. Simonyi falváról is eljött Pap Rozália önkéntesünk a találkozóra, 575 lejt vehettem át tőle. Arad mikelakai önkéntesünk Jebuca Magdolna 350 lejt adott át. A Féregyházi önkéntesünk Kurunci Ibolya is eljutott a találkozóra tőle, 200 lejt vettem át. Hát ott is alig vannak már magyarok, de örülök, hogy még tartják magukat ők is. Nagyiratosról is Kis Levente önkéntesünk eljött és elhozta a templomban levő Mária Rádiós persely tartalmát, amiben 320 lej volt, 50 euró és 2000 forint. Jó volt egyébként a találkozó Aradon is, a nagy meleg ellenére, hát Temesvár Aradot, ott a Romániának a legmelegebb helyszínei, és mégis eljöttek az önkéntesek, és jól érezték magukat, a találkozás mindig megerősít. Aztán azóta még Lökös Edit önkéntesünk is gyűjtött Nagyváradról, 400 lejt vettem át tőle, és ezen a vasárnapon, hát hosszú napon volt és sűrű, három helyszínen tartottam promóciót, Ér Keserűben, Ér Adonyban és Ér Tarcsán. Mind a három helyszínre vittem magammal különböző Mária Rádiós tárgyakat. Egyébként kisebb közösségekről van szó, főleg Keserű és Tarcsa esetében masszív református többség között, kevés maroknyi katolikus van, de nagyon nagy szeretettel fogadtak, örültek nekem, és természetesen ebből a szeretetből egy jó része a Mária Rádiónak szólt. Örültek, hogy a Mária Rádió képviselője meglátogatta őket. Keserűben 275 lej adomány gyűlt, Tarcsán 426 lej adomány gyűlt, Adonyban pedig 610 lej adomány gyűlt. Összesen természetesen mind a három helyen vannak önkénteseink, Adonyban kettő is, úgyhogy nekik is megköszöntem a munkájukat, és természetesen továbbra is, ahogy eddig is, nagyon régóta hűségesen eljuttatják az újságokat, és összegyűjtik az adományokat. Ezután is fogják tenni, úgyhogy a kedves Adonyi Keserői Tarcsai hallgatóink ezután is az önkéntesek által eljutathatják adományaikat a Mária Rádióhoz. Nagyon jó volt ezekkel a kis közösségekkel találkozni, tényleg a kemény maggal találkoztam, akik a leghűségesebbek a vakációs nagy melegekben is eljöttek vasárnap a templomba. Nagyon kedvesek voltak velem, örültek, hogy ott vagyok, beszélgettünk is a rádióról, hallgatják a rádiót, mondták, hogy persze, hogy vannak még olyanok, akik nem jöttek a templomba, nem tudnak a templomba jönni. Ők még hálásabbak azért, hogy van Mária Rádió, úgyhogy tényleg nagyon jó élményeim voltak mind a három közösségben. Mondták mind a három helyen, hogy menjek még máskor is, úgyhogy nagyon jó tapasztalatok voltak. Utána pedig akkor útnak indultam tovább. Szatmáron felvettem Timia kolléganőmet, és együtt mentünk el leszerelni Felsőbányára a mobil stúdiót. A Felsőbányai templom a Szatmári Egyházmegye legnagyobb temploma, tehát még a Székesegyháznál is nagyobb. Egy gyönyörű, frissen felújított és megáldott templomról van szó, gyönyörű tényleg. Hatalmas, nagy, körbevéve ilyen erdős hegyekkel, gyönyörű a vidék, gyönyörű a templom, és nagyon kedvesek az emberek. Eddig ott nem volt semmilyen kapcsolatunk, 2 héttel ezelőtt voltam ott szerelni, meg beszélni a rádióról, kifogtunk egy első áldozást, és kaptunk ezüstmisés áldást is a plébános atyától, aki nagyon-nagyon kedves, tényleg már meg is hívott a jövő évi búcsú hetére ismét, hogy legyen közvetítés. Úgy élték meg, mint egy lelki gyakorlatot, hogy minden nap volt szentmise, prédikációval is. Jöttek az emberek, és énekeltek, van kórus, kántor, próbáltak bekapcsolódni, ahogy lehet. Ez az első alkalom, hogy onnan volt közvetítés, és mondom, hogy nem volt ott önkéntesünk sem, nem volt kapcsolatunk az ottani hallgatókkal. Egy ideje küldtem 10 újságot a plébános atyának postán. Most viszont, hála Istennek, tehát 2 hete, amikor ott voltam, sokan odajöttek a szentmise végén, után, és mondták, hogy hallgatják a rádiót. Volt, akinek betettem a telefonjába az applikációt, természetesen Mező Petriben is, meg ezeken a helyeken is, ahol most vasárnap voltam. Örömmel láttam, hogy vannak, akik ismerik az applikációnkat és használják. Azoknak megmutattam, hogy milyen opciók vannak ott még azon kívül, hogy csak hallgatják a rádiót rajta keresztül. Mások az internetes oldalunkról hallgatják. Sokan már Felsőbányáról jelezték, hogy letöltötték a szentmiséket az archívumból, amik ott voltak, hogy megmaradjanak emlékben. A plébános atya is nagyon jó tapasztalatokat szerzett, azt mondta, hogy egészen meglepő helyekről és emberektől jöttek nagyon pozitív visszajelzések olyan hallgatók részéről, akik hallgatták a Felsőbányáról közvetített szentmiséket. Úgyhogy nagyon örülök hát a rádió szempontjából is, és a felsőbányaiak szempontjából is, hogy mindkettő áldás volt a másik fél számára az elmúlt héten. Úgyhogy leszereltünk Felsőbányáról, mondom, ezután már van önkéntesünk, hála jó Istennek, egy buzgó, hűséges hallgató, egyébként ő a kántornő a helyi közösségben, és lelkes hallgató, ismeri tényleg a műsorainkat, hallgat minket, és tényleg önként jelentkezett, és nagyon örülök ennek, és a plébános atya ezután is fog vinni újságokat az otthonaikhoz kötött hallgatóinknak, vitt eddig is, és ezután még inkább fogja vinni, ott is vannak természetesen, igen, olyan hallgatók, akik nem tudnak templomba menni, és nagyon hálásak azért, hogy hallgathatják a rádiót, és akkor még onnan haza is kellett jönni Timivel együtt, tehát visszavittük a mobil stúdiót Szatmára, és onnan én még hazaértem, hát bizony jó sötét volt, mire hazaértem, egy hosszú nap volt, de jellemző, amikor ilyen hosszú utakra megyek el, hogy a fizikai fáradtság és a lelki elégtétel, az az öröm, az a sikerélmény, hogy érdemes volt elmenni, érdemes volt tenni az ügy érdekében, az úgy keveredett ezen a vasárnap estén is. Tehát örülök, hogy nagyon sok jó hallgatóval találkoztam, örülök, hogy vannak nagyon ügyes önkénteseink, és vannak hűséges hallgatók, akik támogatnak is minket. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse!
1: Köszönjük szépen, kedves Sziszi! Nagyon mély, aprólékos beszámolót tartottál nekünk most. Köszönjük szépen még egyszer, Isten áldását kérjük a szolgálatodra, mert látom, hogy diakonusi szolgálatot is közben végzed. Úgyhogy erre is Isten áldását kérjük a munkádra, családodra, életedre. Köszönjük szépen, hogy itt voltál!
0: Én is köszönöm szépen, és udvarhelyen találkozunk legközelebb, ugye azokkal, akik eljönnek a születésnapra. Ott leszek a hétvégén.
1: Úgy legyen
2: találkozni. Promóciós kollégáink ott lesznek, és nem csak Sziszi, hanem Lóri is, aki nem sokára bejelentkezik.
1: Halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, azt hittem, hogy még szünet is lesz.
1: Nem lesz.
2: Igen, én is úgy gondoltam, hogy lehet, hogy zenélünk, de akkor nem zenélünk, hanem nagy szeretettel köszöntünk téged is.
3: Én is szeretettel köszöntelek benneteket is, és a kedves rádió hallgatókat is.
2: Lóri, az elmúlt időszak neked is mozgalmas volt, betértek önkéntesek, hallgatók, támogatók, kérlek, te is voltál, kérlek számolj be ezekről a támogatásokról és adományokról, amik beérkeztek.
3: Igen, hála a Jóistennek, több vidékre is eljutottam az utóbbi időben, több persejt is sikerült kibontani, üzleti persejeket is, amelyeket majd a későbbiekben fogok ismertetni, de nagyon hálásak vagyunk azokért az önkéntesekért és hallgatókért, akik betérnek ide hozzánk a Csíksomlyói stúdióba, behozzák adományaikat, vagy ha éppen önkéntesről van szó, akkor behozzák az általuk összegyűjtött adományokat. Hála a Jóistennek, nagyon sok adományt kell megköszönjek ebben a műsorban, hiszen első szombat után nem voltunk ugye műsorban, és első szombat alkalmával is, de nem csak akkor, nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy sokan betérnek ide hozzánk, folyamatosan szívükön viselik a Mária Rádiónak a sorsát, az életét, és ezért hálásak vagyunk, és köszönjük szépen mindazoknak, akik ezt így megteszik, és nagy szeretettel várjuk őket máskor is ide a Csíksomlyói stúdiónkban. Gelencén jártam a templom perseibe, kibontottuk a templom perseit a plébános úrral, összesen 205 lej adomány volt benne, ennyit vehettem át, köszönjük szépen. Csibai önkéntesünk, Farkas Éva önkéntesünktől is átvettem az által összegyűjtött adományokat, 300 lejt, köszönjük szépen. Három személy részéről kézdivásárhelyről a Mária Rádió megsegítésére 150 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Fehér Lajosné Rózsa Fűzér Társulatától, Szent Mártonból, Csíkszent Mártonból 200 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Gyimes Felsőlök Libavárosi részről április-május-június hónapokra állandó támogatóktól 285 lej adományt gyűjtött össze Tankó Veronika önkéntesünk. Köszönjük neki is a szolgálatot. Szintén Gyimes Felsőlökről, a központi részről április-május-június hónapokra az állandó támogatóktól Erdély Janikó önkéntesünk 250 lej adományt gyűjtött, Isten fizesse. Első szombat alkalmával, ahogyan a hallgatóink már megszokhatták, mindig betérnek hozzánk a tórjai zarándokok, akik ez alkalommal 100 lejjel támogatják a Mária Rádiót, hálásan köszönjük nekük a mindenkori támogatásukat. Hidegségről a Bánpataki Sarlós Boldogasszony templom Mária Rádió perseiből hozták be az oda összegyűlt adományokat, összesen 510 lej adomány volt oda elhelyezve, Isten fizesse. Jánosi Rózália önkéntesük Vármezőről gyűjtött adományokat több személy részéről 430 lejt, köszönjük szépen. Miklós Mária, madarasi önkéntesünk, szintén több személy részéről gyűjtött adományokat, összesen 345 lejt jutatott el hozzánk, hálásan köszönjük. Lajos Aranka csíkszeredai önkéntesünk július és augusztus hónapokra gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 270 lejt, Isten fizesse. Július, augusztus és szeptember hónapokra Gyergyó Szárhelyről Matej Adrián önkéntesünk 29 támogatótól gyűjtött adományokat, összesen 590 lej hozott be első szombat alkalmával, hálásan köszönjük neki is. A csíkbánkfalvi támogatást szeretném megköszönni György Mónikának és az ő segítőtársának, 1025 lej állandó támogatóktól, míg külön adományként 355 lej érkezett, ez így összesen 1380 lej. Hálásan köszönjük Mónikának is, és az ő segítőtársának is a munkát, a szolgálatot. Ladó Enikő önkéntesünk Hidegségről juttatott el tagsági díjakat és külön adományokat, összesen 945 lejt. Köszönjük szépen Enikőnek is a szolgálatát, és a hidegségi hallgatóinknak is az adományokat. Kelemen Anikó önkéntesünk Csíkszeredából juttatott el adományokat, állandó támogatóktól 1790 lejt, míg külön adományként 530 lej adomány érkezett, ez így összesen 2320 lej adomány, tehát Kelemen Anikó önkéntesünknek köszönjük ezt az általa összegyűjtött adományokat. Gombos Tímea önkéntesünk Csíkcsicsóból gyűjtött adományokat 300 lei értékben, míg Sárosi Éva önkéntesünk szintén Csíkcsicsóból 200 lei adományt gyűjtött össze, ez így összesen kettőktől 500 lei adomány a csíkcsicsóiaktól. Köszönjük szépen! Burista Klára önkéntesünk és az ő segítőtársa által összegyűjtött adományok Csíkszeredából állandó támogatóktól 680 lei, míg külön adományként 210 lei adomány érkezett, összesen 890 lei. Isten fizesse mindenki adományát, ezt üzenőt akarja be Palástjával. Esgyenki fiánál jó egészséget és hosszú életet minden adakozó számára, írja szeretettel Burista Klára önkéntesünk. Köszönjük szépen, neki is hasonlókat kívánunk. Pénzes Éva önkéntesünk Bereckből járt itt augusztus első szombatján, 23 személytől hozta be az általa és az ő segítőtársa által összegyűjtött adományokat, összesen 280 lejt sikerült ez alkalommal összegyűjteni. Köszönjük szépen Éva néninek is, és jó egészséget kívánunk. A Szent Mónika Szövetségtől 100 euró adomány érkezett, míg azon felül 300 lej névtelen adományként érkezett. Köszönjük szépen! Kémenes Edit önkéntesünk által összegyűjtött adományuk július hónapban Szentkeresztbányáról juttatta el az állandó támogatóktól 370 lej, míg külön adományként 200 lej érkezett, ez így összesen 570 lej. Hálásan köszönjük Editnek is a szolgálatot. Benedek Irénke önkéntesünk Ápolnás faluból jutatta el az által összegyűjtött adományokat július és augusztus hónapokra, a több személy részéről összesen 320 lej, Isten fizesse meg mindenkinek, és jó egészséget kívánok nagy szeretettel Irénke önkéntes, tehát Kápolnás faluról 320 lej adomány érkezett. Első szombat alkalmával Farkas István, Székely Véckei önkéntesünk is betért hozzánk a stúdióba, ahogyan már hallgatóink megszokhatták. Hála a Jóistennek, és köszönet neki érte, hogy minden alkalommal, minden első szombat alkalmával eljön hozzánk is az általa, illetve Kovács Enikő által összegyűjtött adományokat elhozza Székely Véckéről. 650 lej adomány érkezett, és szintén ő hozta a székely szállási adományokat is, melyeket Rózsa Margit gyűjtött össze, összesen 450 lej. Hálásan köszönjük Istvánnak és minden önkéntesünknek a szolgálatot. Támogatás a Mária Rádiónak Szentegyházáról Forika Irén önkéntesünk gyűjtéséből, tagsági díjak június és július hónapokra 660 lej, míg külön adomány 8 személy részéről gyűjtött 250 lej, ez így összesen 910 lej. A továbbiakban Balázs Teréz társulatától érkezett a Mária Rádió fenntartására 180 lej, hálásan köszönjük nekük is. Adományuk a Mária Rádió részére Szentegyházáról Lőrinc Mártonné Mancinén gyűjtése 460 lej, a Jóisten fizesse meg százszorosan mindenki adományát szeretettel Manci Szentegyházáról. Bíró Katalin csíkcsicsói önkéntesünk is eljutatta az általa összegyűjtött adományokat 16 személy részéről, tehát állandó támogatóktól 240 lej, míg külön adományként a Mária Rádió részére 85 lej adomány érkezett, ez így összesen 325 lej, háláson köszönjük. De ilyen nagy szeretettel köszönjük meg mindazoknak, akik a csíkszeredai Szent József kápolnában helyezik el az adományaikat az oda kihelyezett persejbe. Ez alkalommal 1050 lej adomány érkezett, és köszönjük szépen a püspök atyának, hogy lehetőséget adott a kápolnába a persej kihelyezésére, Isten fizesse. Augusztus 1-én hálából a szűzanyának jutották el 50 lej adományt névtelenül, Bereckből érkezett, köszönjük szépen! Nagy szeretettel gyűjtöttem össze egy csekély adományt, írja Márton Rózália, Szentkeresztbányai önkéntesünk, aki által összegyűjtött adománya következőképpen tevődik össze. Állandó támogatóktól 240 lej, mi külön adományként 350 lej adomány érkezett, ez így összesen 590 lej. Hálásan köszönjük Rózáliának a szolgálatot. Deszke Piroska, nyújtódi önkéntesünk is eljutatta az által összegyűjtött adományokat, összesen 630 lej, hálásan köszönjük. A Felső Csernátoni Római Katolikus Közösség részéről adomány az Erdély Mária Rádió részére a közvetítés alkalmával, a búcsús szentmisel közvetítésének alkalmával adta át nekem a plébános úr, 150 lej adomány volt a borítékban. Hálásan köszönjük ez alkalommal is mindenkinek az adományát, és köszönjük a lehetőséget is a közvetítésre. Péter Mária önkéntesünk Szentegyházáról juttatta el az által összegyűjtött adományokat, illetve a Szent András plébánia templom persejében összegyűjt adományokat. Összesen 7753 lej és 25 bani, ezen felül 100 lej adomány érkezett a Mariatonra, 2 euró és 730 forint. Isten fizesse mindenki adományát, és köszönjük szépen ezúton is Péter Máriának és Koncsak László atyának is, hogy ott lehet a persei a templomban, a Isten fizesse meg mindenkinek az adományát. Az előbbiekben hallhatták a kedves hallgatóink a Csikarcfalvi és Csikjenőfalvi Rózsafűzér csoportnak az imádkozását innen a Csíksomlyói stúdióból, és nem jöttek üres kézzel, hiszen adományukat is hoztak. A júliusi hónapra összesen 1650 lej adományt hoztak be. Sok kegyelmet kívánunk minden munkatársnak, támogatónak, sok szeretettel Mariska és az ő segítőtársai. Köszönjük szépen ezúton is Mariska néninek a kitartó szolgálatot, és az ő segítőtársainak is, és köszönjük azt, hogy vállalták a ma reggeli rózsafűzért, Isten fizesse. Billibok Lenke önkéntesünk Csíkszeredából juttatott el adományokat, állandó támogatóktól 445 lej, a Mariatonra 50 lej adomány érkezett, ezen felül pedig egy epecéből 20 lej adomány, ez így összesen 515 lej. Hálásan köszönjük Lenke néninek is, és jó egészséget kívánunk a továbbiakra is. Csíkmincentről Márton Enikő önkéntesünk által összegyűjtött adományokat szeretném megköszönni. Több személy részéről érkezett adomány 880 lej. Köszönjük szépen a mincentieknek is a támogatást. Május, június és július hónapokra gyűjtött adományokat Lenhárt Olga önkéntesünk Madéfalváról több személy részéről, összesen 615 lej állandó támogatók részéről, míg külön adomány is érkezett 60 lej, ez így összesen 675 lej. Hála a Szűzanyának és a Mária Rádióért, és kérjük, hogy tartsa meg nekünk mindig, írja sok szeretettel Lenhárt Olga önkéntesünk Madéfalváról. Szintén Madéfalváról több személy részéről érkezett adomány 210 lej. Hálásan köszönjük önkéntesünknek, aki összegyűjtötte és eljutatta hozzánk. Lövétéről érkeztek adományok a Mária Rádió további fenntartására, július és augusztus hónapokra, több személy részéről 920 lej adomány érkezett, míg állandó támogatóktól 560 lej, ez így összesen 1480 lej. Isten fizesse mindenkinek az adományait, a Isten bőséges áldását és segítő kegyelmét kérem minden adományozóra és a Mária Rádió nagy családjára. Tisztelettel Orbán Magdolna önkéntesünk, tehát lövétéről juttatta el ezeket az adományokat. Köszönjük szépen, és a lövétei hallgatóinknak is az adományokat. A következő lista a kezemben Csíkszentgyörgyről Haricska Mária Rita és Gál Zsuzsanna önkénteseink gyűjtése révén június és július hónapokra összesen 1220 lej adomány érkezett több személy részéről. Hálásan köszönjük! A 100 Gizella önkéntesünk csikkozmásról juttatta el egész évre az általa összegyűjtött adományokat, így előre is dolgozva. Állandó támogatóktól 2880 lej, ezen felül pedig 200 lej külön adomány is érkezett, összesen 3080 lej. Háláson köszönjük 100 Gizella önkéntesünknek a szolgálatot, a Jóisten áldja meg, és a kozmási hallgatóinknak is köszönjük a támogatást. Nagy Mária önkéntesünk Csíkszeredából juttatta el állandó támogatóktól a tagsági díjakat, összesen 600 lej, külön, illetve 400 lej, külön adomány 200 lej, így jön ki az összesen a 600 lej. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. A továbbiakban meg szeretném köszönni a csíksumjói kegytemplomba kihelyezett Mária Rádiós Persejbe összegyűlt adományokat. Külön köszönjük a ferences atyáknak azt, hogy lehetőséget nyújtanak hallgatóinknak, hogy oda is elhelyezhetik az adományokat. 27-én, tehát július 27-én 1954 lej adományt hoztak be a kegytemplomba kihelyezett Persejből. A következő megköszönni valóm az harmadikán volt, ugye első szombat utáni hétfőn 3135 lej adomány érkezett a Mária Rádió fenntartására, szintén a kegytemplom Persejéből. A következő pedig az 10-én érkezett 2351 lej, míg a tegnapi napon is behozta a szikatya a Persejbe összegyűlt adományokat, 3072 lej. Hálásan köszönjük nekük és hallgatóinknak is, akik oda helyezik el az adományokat. Kész Mária önkéntesünk Felső Csernátomból juttatta el az általa összegyűjtött adományokat, 275 lej adomány gyűlt össze, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot, és egy picit az üzleti persejekre is át szeretnék térni, hiszen ott is van megköszönni valom. Kézdi Vásárhelyen az Imperium szereli üzletében, a piac melletti üzletben 254 lej adomány volt elhelyezve, míg Tórján a Minka üzletben 2250 lej adományt vehettem át, hálásan köszönjük. Kászon Altízen a Baja Commerc üzletben 279 lej adomány volt elhelyezve, hálásan köszönjük. Hilibben, a Wittmark üzletben 522 lej adományt vehettem át, hálásan köszönjük. Bedő Rita üzletében, Gelencén a Virág üzletben 790 lej adomány volt elhelyezve a Persejbe, köszönjük szépen. Kovásznán, a Vipera gyógyszertárban pedig 1089 lej adományt vehettem át, hálásan köszönjük. Székelyudvarhelyen az Elán Trio vagy Merkur szuper üzletekben jártam még 30-án, 2124 lej adományt vehettem át az egyik üzletben, míg egy másikban, szintén Merkur üzletben vagy szuperben 939 lej adomány volt elhelyezve. Maradunk Székelyudvarhelyen és maradunk az Elán Trio szereli üzletláncnál. Egy másik üzletben, a Breszelor utcában pedig 2382 lej adomány volt. Hálásan köszönjük. Szintén Székelyudvarhelyen a Friskepán pékségnél, üzletnél 884 lej adomány volt elhelyezve az üzleti Persejben. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik kihasználják ezen lehetőségeket, és az üzleti, illetve a templom Persejekbe is beteszik adományaikat névtelenül, vagy pedig hallgatóink köszönjük azok hallgatóinknak is, akik az önkénteseinknek adják át az adományaikat. Köszönjük, hogy szívügyüknek tartják a Mária Rádió további fejlődését, fennmaradását, és arra biztatjuk hallgatóinkat, hogy aki teheti, az jöjjön el Székelyudvarhelyre, találkozzunk, legyünk együtt szombaton délután. Én most búcsúzom innen a csíksomlyói stúdióból, hálásan köszönjük minden önkéntesünknek, hallgatónknak, adományozóknak az adományaikat, a szolgálatukat, az imáikat, és arra buzdítjuk önöket, ha tehetik, akkor akár Csíksomlyóra is nagyon szeretettel várjuk. Búcsúzom, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Nagyon szép végszó volt, Lóri, Udvarhelyen várjuk a kedves hallgatókat, önkénteseket, érdeklődőket, atya, ugye?
1: Így van, köszönjük, Lóri, a sok munkát, szolgálatot továbbra is, és ahogy mondottad, várjuk a kedves önkénteseinket, hallgatóinkat a Székelyudvarhelyi stúdióhoz szombaton. De esetleg még valami más információkat, hogyha
2: Talán annyi, hogy jövő hét kedden újra lesz élőben jelenünk és jövünk, hisz beszámolunk az Udvarhelyi stúdió ünnepéről, és ekkor fog Józsa Ferenc kollégám jelentkezni, beszámolni az udvarhelyi adományokról, és Görgényi Tünde kolléganőnket is várjuk nagy szeretettel, hisz hónap vége van, és már megszokhatták a Sepsi Szentgyörgyi önkéntesek, adakozók, hogy ekkor ő is beszámol az ahónapi adományokról.
1: Így van, természetesen, így tehát a műsorunk végéhez értünk, köszönjük a kedves hallgatóknak, köszönjük Szilágyi Lászlónak, Fülöp Lórándnak, és neked is, Kati, hogy itt voltál velünk. További áldott szép napot, jó rádiózást, és ne feledjék, hogy a szívtől a kézig eljut Istennek a szava, továbbra is támogassanak bennünket.
2: Köszönjük szépen, szép napot nektek is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, kedves hallgató, találkozunk Székelyudvarhelyen, akik önökkel voltak.
4: Görgényi Tünde.
1: És Tibor.
2: Kovács Katalin.
1: És Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy jó rég nem volt már Jó Tanács című műsorunk, itt talán a hallgatók nem is emlékeznek, hol hagytuk abba Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését, de folytatjuk onnan, ahonnan, hát jó-jó pár héttel ezelőtt abba hagytuk. Eddig taglaltuk, a táborba való érkezés okozta sokkos állapotot, illetve a tulajdonképpeni tábori élet pszichológiáját. Mielőtt azonban a foglyok lelki reakcióinak harmadik fázisával foglalkoznánk, tudniillik a táborból való elbocsátás, illetve a szabadulás lélektanával vizsgáljuk meg még egy kérdést, amit általában újból és újból feltesznek a pszichológusoknak, különösen azoknak, akik maguk is átéltek koncentrációs tábort. Állítsuk középpontba a táborőrség pszichológiáját. Hogy lehet az, hogy húsvér emberek elkövették mindazt, amiről a szenvedők beszámolnak? És ha valaki meghallgatja ezeket a beszámolókat, valóban el is hiszi azokat, s tudomásul veszi, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott, akkor felteheti a kérdést. Hogyan magyarázható mindez pszichológiai szempontból? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, anélkül, hogy részletes kifejtésére vállalkoznánk, a következőkre kell felhívnunk a figyelmet. Először is egy tábor őrségének személyzete között vannak kifejezett a szószoros értelmében klinikai esetnek számító szadisták. Másodszor a szadistákat éppen abból a célból válogatták ki, hogy belőlük a legszigorúbb őrséget állítsák össze. A hóhérségek és cinkosok ezen negatív kiválasztódásához, mely szerepekre a foglyok tömegéből mindig találkoznak,

milyen védelmet nem nyújtott a hideg ellen. Ott álltunk az árkokban, s ha engedélyt kaptunk arra, hogy turnusonként, mintegy két óránként, néhány perc erejéig, a szabadban rakott rőzselánk mellett melegedhessünk, melynek tüzét gajakkal és fahulladékkal táplálhattuk, természetesen mérhetetlen öröm töltött el bennünket. S akkor újból és újból akadt olyan előmunkás vagy munkavezető, aki kedvét lelte abban, hogy megfosszon bennünket ettől az örömtől, s nem volt nehéz arcvonásairól leolvasni azt az élvezetet, amit saját önkényeskedése okozott számára, amikor a csodálatosan parázsló tüzet a hóba taposta. És ha az SS-nek nem tetszett valakinek a képe, mindig akadt olyan embere, akinek ezt a szerencsétlent kiszolgáltathatta, tudván, hogy az éppen olyan gátlástalan, mint amilyen szakszerű a szadista kínzásokban. Harmadszor meg kell jegyeznünk, hogy a táborőrség zöme egyszerűen elfásult az ott töltött hosszú évek alatt, amelyek során egyre növekvő mértékben kényszerült arra, hogy a táborban uralkodó szadista állapotok szemtanúja legyen. Ez a közömbössé vált, érzelmeikben megkérgesedett emberek voltak elsősorban azok, akik legalább a saját gyakorlatukban nem használtak szadista eszközöket. Azonban mindössze ennyiket ellett tőlük, mert a többiek szadizmusa ellen természetesen semmit nem tettek. Meg kell azonban említenünk egy negyedik csoportot is. A táborőrség tagjai között is voltak szabótőrök. Most csak az a táborvezetőre utalok, aki annak a lágernek az élén állt, ahol utoljára raboskodtam, s ahol a kiszabadulást is megéltem. Az SS tagja volt. A tábor felszabadítása után azonban kiderült, amiről addig csak a lágerorvos tudott. Tábor vezetője a saját zsebéből nem csekély összeggel járult hozzá ahhoz, hogy titokban a közeli helység patikájából gyógyszereket szereztessen be a tábor lakói számára. A történetnek aztán utójátéka is volt. A tábor felszabadítása után zsidófoglyok rejtegették ezt az SS tisztet az amerikai csapatok elől, s a parancsnok tudomására hozták, hogy kizárólag csak azzal a feltétellel hajlandó kiszolgáltatni, ha ígéretet kapnak arra, hogy egy hajaszálas sem görbül. Az amerikai csapat parancsnoka tiszti becsületszavát adta, és a zsidófoglyok elébe vezették a volt táborparancsnokot. A csapat parancsnok az SS tisztet újból kinevezte lágervezetővé. Azonban ugyanannak a tábornak a láger felelőse, aki tehát maga is fogoly volt, a tábor összes SS felügyelőjét felülmúlta. Ott ütötte a foglyokat, ahol és amikor, ahogyan csak érte őket, miközben például a táborvezetője egyetlen egyszer sem emelt kezet fogolyra. Mindebből egy valami kiviláglik. Maga a tény, hogy valaki a táborőrség tagja volt, vagy fordítva, önmagában az, hogy foglya volt a tábornak, magáról az emberről semmit sem mond. Emberi jóság mindkét oldalon fellelhető, azon csoporttagjai között is, amelynek pedig felszínes megítélése oly kézenfekvőnek tűnik. Határok azonban nem ilyen élesek. Az emberek nem ítélhetők meg ilyen egyszerűen, csoporthovatartozásuk alapján, hogy azt mondhatnánk, ez a csoport csupa angyalból, amaz csupa ördögből áll. Épp ellenkezőleg. Mindenképpen személyes morális teljesítményről tanúskodik, ha valaki képes szembeszegülni a tábor életet, meghatározó általános magatartás formájával, s őrként vagy felügyelőként emberségesen bánik a foglyokkal. És fordítva, mélységes megvetést érdemel minden fogoly galátsága, aki a saját sorstársainak nehezíti meg az életét. Hogy egy ilyen ember jellemtelensége milyen fájdalmat okoz a foglyoknak, az ugyanolyan könnyen belátható, mint az a mély megrendülés, amivel a fogoly az együttérzés legcsekélyebb jeleire reagál, amit egy őr mutat vele szemben. Ha például visszaemlékszem arra, amikor egy előmunkás egy napon titokban egy kis darab kenyeret adott nekem, amiről tudtam, hogy azt a reggeli adagjából kellett megspórolnia, akkor arról az jut eszembe, hogy messze nem a kézzelfogható kenyérdarab volt az, ami könnyekig meghatott, hanem valami olyasmit kaptam tőle, amit együttérző részvétként élhettem át, mert emberséges szó és pillantás kísérte adományát. Mindennek tanulsága, a föld csak két emberfaj létezik, csak ez a kettő, a tisztességes, a tisztességtelen ember.
S mindkét faj egyformán elterjedt. Minden csoportban jelen vannak, mindenhová beszivárgott.

Rúgvak. Nincs olyan csoport, amelyik kizárólag becsületes vagy kizárólag becstelen emberekből állna. Ebben az értelemben tehát egyetlen csoport sem fajta tiszta, így tehát az őrség tagjai között is volt néhány rendes fickó. A koncentrációs tábori élet kétségkívül felszíre hozta az ember legmélyebb rétegeiben levő szakadékokat. Csodálkozásra ad-e hát okot, ha ezekben a mélységekben újfent az emberi megmutatkozik meg, az emberi úgy, ahogy önmagában adott, mint a jó és a rossz ötvözete. Az a határvonal, amelyik átszeli az emberi létet, s kijelöli a jó és rossz határát, ezekben a mélységesen mély rétegekbe is behatol, s éppen abban a szakadékban tárulkozik fel a legegyértelműbb, amit a koncentrációs tábor jelent. Mi úgy ismertük meg az embert, mint ahogyan arra eddig talán egyetlen generációnak sem volt alkalma. Ki tehát az ember? Olyan lény, aki mindig maga dönti el, mivé legyen. Ő az a lény, aki gázkamrákat talált fel, de az a lény is, aki felemelt fővel és imával az ajkán ment be a gázkamrákba. És most fordítsuk figyelmünket a koncentrációs tábor pszichológiájának lezáró szakaszára. A táborból szabadult foglyok lélektanára. A kiszabadulás élményének ábrázolása kapcsán, ami természetéből adódóan sohasem lehet szemtelen ábrázolás, érdemes beszámolónknak arra fejezetére utalnunk, ami azt a pillanatot mutatta be, amikor a legnagyobb feszültségben átélt napok után, egy reggelen, egyszer csak ott lobogott a tábor kapujára tűzött fehér zászló. Az átélt lelkű magas feszültséget a tökéletes belső ellazulás állapota váltotta fel. Téved azonban, aki azt hiszi, hogy örömmámorban úsztunk. Hogyan is volt ez valójában? Fáradt léptekkel vonszolják magukat a bajtársak a tábor kapuhoz, lábaik már alig tartják meg őket. Félinken pillantanak, körbes kérdőn néznek egymásra. Aztán megteszik az első tétova lépteket a tábor kapun kívül. Ezúttal nem hangzik fel parancszó, és nem kell ökölcsapás vagy rugás elől félrehúzódni. Ó, nem! Ezúttal a táborőrség cigarettával kedveskedik. Az őrség természetesen első pillantásra alig emlékeztet további önmagára, mert időközben már gondjuk volt rá, hogy septében civil ruhát öltsenek magukra. Lassan megyünk tovább a bekötő úton. Már fájnak a lábaink, s azzal fenyegetnek, hogy felmondják a szolgálatot. Tovább vonszoljuk magunkat, mert első ízben akarjuk igazán megnézni a tábor környékét. Pontosabban szólva, most először akarunk szétnézni szabad emberként. Így lépünk ki a természetbe és a szabadságba. A szabadságba, mondja magában az ember, s gondolatban újból és újból megismétli a szót, de felfogni egyszerűen nem tudja. A szabadság szó az évek hosszú sorának vágyálmaiban már túlságosan elhasználódott, a fogalom túlságosan elhalványult, s most, szembesítve a valósággal, mint egy szerte foszlik. A valóság még nem hatol el igazán a tudatig, egyszerűen még felfoghatatlan. És akkor egy mezőhöz érünk. Nyíló virágok ringatóznak rajta. Mindezt tudomásul vesszük, de átérezni nem tudjuk. Az öröm első parányi szikrája akkor csillan fel, amint feltűnnek egy kakas ragyogóan színes farkolt tollai. Ám ez minden, egyetlen kicsiny szikrája az örömnek. Az ember még nem érző részese lehet a világnak. S aztán leül egy gesztenyefa alá egy kicsi padra, Isten a tudója, mit tükröz most az arca, minden esetre még nem tesz rá mély benyomást az őt körülvevő világ. S este, amikor a bajtársak újra összegyűlnek a régi földkunyhóban, oda mennek egymáshoz, s titokban azt kérdik, mondd, te örültél ma? S erre a másik azt feleli, szégyenkezve, mert még nem tudja, hogy mindenki így érez. Őszintén szólva, nem. A szószoros értelmében elfelejtettünk örülni. Újból meg kell majd tanulnunk, hogy képesek legyünk örömet átélni. Mindaz, amit kiszabadult bajtársaink átéltek, pszichológiai szempontból tipikus depersonalizációnak nevezhető. Minden valótlannak, valószínűtlennek tűnik, minden úgy jelenik meg, mintha csak álmodná az ember. Még nem tudja elhinni, hogy mindez igaz. Túl gyakran, túlságosan is gyakran megtréfálta az álma az embert az elmúlt években. Hiszen hányszor átéltük már álmunkban, hogy egyszer csak eljön a nap, s újra szabadon mozoghatunk.
Hányszor álmodtunk már arról, hogy egy napon visszatérünk az otthonunkba, üdvözöljük a barátainkat, sátöleljük a feleségünket, asztalhoz ülünk velük, s elkezdünk nekik mesélni arról, mi mindent kellett elszenvednünk az évek során. És arról is, milyen gyakran megéltük álmainkban a viszontlátásnak ezt a pillanatát, ami azonban most a mai nappal nem álom többé, valóságá vált. És akkor három éles sípsó hasít az ember fülébe. Felkelni. Harsan a parancsszó, s kiszakít bennünket abból az álomból, amit pedig már megszámlálhatatlan alkalommal valóságként éltünk meg. És most egyszerre csak el kellene hinnünk, hogy valóban elérkezett a pillanat. Az oly sokszor megálmodott szabadság most valóban valóra vált? És egyszer mégis eljött ez a nap, a test pedig kevésbé gátlásos, mint a lélek. Az első adandó alkalommal kihasználja a lehetőséget, megragadja a kínálkozó alkalmat, mégpedig a szószoros értelmében, ugyanis féktelenevésbe kezd. Az ember órákon, napokon, fél éjszakákon át eszik. Hihetetlen, mit össze nem tud enni az ember. És ha egyik-másik kiszabadult fogoly valahol a tábor közelében, kedves parasztoknál vendégeskedhet, akkor eszik és kávét iszik, ami aztán megoldja a nyelvét és elkezd mesélni órákon át. És akkor szabad utat nyer az a nyomasztó érzés, aminek a terhét éveken át viselte. Ezek az elbeszélések több tekintetben is azt a benyomást keltik, mintha a beszélőt egyfajta lelki megszállottság tartaná fogva. Elbeszélése, ez a beszélni muszáj késztetése annyira kényszeresnek hat. Telnek a napok, sok-sok nap múlik el addig, amíg nem csak a nyelv oldódik meg, hanem belül is feloldódik valami. És egy hirtelen felbukkanó érzést, rést üt azon a sajátos, gátat jelentő akadályon, ami a felszabadultságot addig nem engedte érvényre jutni. És aztán egy napon, napokkal a tábor felszabadítása után ott kószálsz a szabad mezőn, kilométereket teszel meg a tábor környékén, az egyik közeli helység virágokkal szegélyezett dűlőútján, pacsirták röppennek föl, s emelkednek a magasba, és te hallod a himnuszukat, az újongást, ami ott volt, a végtelen szabad ég alatt. Közel és távol egyetlen ember sincs, semmi nincs körülötted, csak a végtelen tér az égbolt, csak a szabad életet ünneplő pacsirták öröméneke hangzik. És akkor megtorpansz. Állva maradsz, körülpillantasz, majd az ég felé nézel, s lassan téldre ereszkedsz. És ebben a pillanatban alig tudsz magadról, s alig tudsz a világról, csak egyetlen mondat visszhangzik benned, újból és újból ugyanaz a mondat. A szűkösségből szólítottam az urat, s ő a szabad térben válaszolt nekem. Mennyi ideig térdeltél ott? Hányszor ismételted ezt a mondatot? Nem tudod már. De azt tudod, hogy ezen a napon, ebben az órában kezdődött új életed. S lépésről lépésre, mert csak így lehet, belépsz ebbe az új életbe, s ekkor leszel ismét ember. A tábori élet utolsó napjainak lelki magas feszültségétől, ettől az idegháborútól hosszú út vezet a lélek békéjéig, mégpedig akadályokkal teli út. S téved, aki azt hiszi, hogy a koncentrációs táborból elbocsátott, illetve kiszabadult foglyoknak nincs szüksége lelki gondozásra. Először is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy többféle veszély fenyegeti azon emberek lelkének egészségét, akik hosszú időn keresztül olyan hihetetlen lelki nyomást voltak kénytelenek elviselni, mint amilyet a koncentrációs tábor jelent. Ezek a veszélyek természetükből adódóan a kiszabadulás után is fennállnak, éppen azáltal, amit a kiszabadulás hoz magával. Túlságosan hirtelen következik be ugyanis a korábbi lelki teher megszűnése. Ezek a veszélyek a Kesson-betegség pszichológiai jelenségeivel vedhetők össze. Mint ahogyan a Kesson-munkás testi épsége veszélybe kerül, ha hirtelen hagynál a víz alatti kabint, amelyben szokatlanul magas légnyomás alatt állt, ugyanígy bizonyos körülmények között károsulhat azok lelki egészsége, akik túl hirtelen mentesülnek a lelki nyomás terheitől. Ebben a pszichológiai fázisban főként a kevésbé differenciált lelki felépítésű emberek esetében lehetett megfigyelni, hogy lelki beállítódásukat illetően most is, mint korábban, mint egy belemerekedtek a hatalom és az erőszak állapotába.
Esetükben az történt csupán, hogy mostantól úgy vélték ők, mint szabad emberek, önkényesen, gátlástalanul, s minden megfontolás nélkül visszaélhetnek hatalmukkal és szabadságukkal. Akár így, akár úgy, egyszer mindenki szabadult fogoly számára elérkezik az a nap, amelyen visszatekintve mindarra, amit a koncentrációs táborban átélt, sajátságos érzés fogja el. Már maga sem érti, hogyan volt képes túlélni mindazt, amit a tábor élet rákényszerített. És ha volt életében egy nap, amelyen azt hitte, hogy minden szép álom lehet csupán, akkor az a nap is elérkezik, amelyben mindaz, amit a táborban elszenvedett, olybá tűnik majd, mint egy rossz álom. Ám mindezeken túl a hazatalált ember mindezen élményeire az a felemelő érzés teszi fel a koronát, hogy ennyi szenvedés után semmitől sem kell félnie többé ezen a világon, Istenét leszámítva. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, hamarosan a könyv végéhez érünk, már nincs sok hátra, egy utolsó nagy fejezetünk van, a Logoterápia Dióhéjban című, majd megnézzük, hogy ez miről is szól. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonard atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva a már régebbről elkezdett műsorunkat, egy remélhetőleg mindenki számára megérdemelt nyári szünet után, vagy pedig némelyek még most is szabadságolnak szüneten, ebben nincsen semmi rossz, sőt. És nyári időben, nagy melegben, mikor az ember a testét védeni mindenféle szempontból, igaz, hogy télen is megtesszük, tehát gyakorlatilag az élet az év minden időszakában, de ilyenkor nyáron különösképpen keressük a hűvös helyeket, keressük azokat a körülményeket, amelyek jó érzetet adnak a testnek, mert úgy érezzük magunkat boldognak. És természetesen a lélek sem maradhat ki ebből a folyamatból, a lélek számára is kell keressük folyamatosan azt a helyzetet, azt az élet körülményt, amikor a lélek kiegyensúlyozott, boldog, Isten felé halad, és bármelyik pillanatban tudunk örömteli tanúságot tenni arról, amit átélünk lelkiekben. És természetesen ehhez szükséges az, hogy mi erre fel legyünk készülve. És a témánk, amivel foglalkoztunk eddig is, és folytatjuk továbbra is, az utóbbi adások alkalmával a lelki vezetés fontosságába bocsátkoztunk bele, hogy jobban megértsük, miért fontos lelki vezetővel rendelkezni, illetve lelkileg vezetetnek lenni. És ha már az előbb a testnek a példáját hoztam, folytatom továbbra is ezzel, gondoljunk bele, az egyik leghasznosabb kellék, amivel rendelkezünk a lakásba, és sok esetben a bejárat mellett található, az nem más, mint egy tükör. A tükör, amely arra szolgál, hogy belepillantva meglátjuk a saját alakunkat, azon belül minden részletet, ami látható, és hogyha van valami korrigálni való, akkor azt megtesszük, megigazítjuk a mi frizuránkat, esetleg időnként, hogyha azt hordunk, akkor a fejünkön a sapkát vagy a kalapot, megigazítják a hölgyek a sminket, a rúst, mindazt, amit magukra tettek, vagy pont ott tesznek magukra, megigazítjuk a ruhát, és utána indulunk ki a lakásból, az udvarról, és megyünk a dolgunkra. Megtehetjük azt is, hogy nem nézünk tükörbe, egyszerűen csak átsimítjuk a hajunkat a öt elemes gerebjével, ami nem más, mint a kéz. Nem törődhetünk az arcunk kinézetével, nem teszünk rá semmit, nem is veszünk el róla semmit. A ruhánk is olyan, ahogy felvettük, nem érdekel bennünket, ezt is megtehetjük. Kimegyünk az utcára, és legjobb esetben észre se vesznek minket az emberek, fel se figyelnek ránk, hogy talán ápolatlan, vagy nem a legjobb kinézetűként jelenünk meg a többi ember között. Viszont, hogyha így viselkedünk, akkor elsősorban saját magunkat értékeljük le, mert nem akarjuk önmagunknak megadni azt, ami neki jár, tehát egy kellemes, jó kinézetet, egy ízléses és jól álló ruházatot, és elsősorban az önbecsülésünk érzi ennek a kárát. Lelki viszonylatban ugyanígy tartunk. Megtehetjük azt is, hogy senki és semminek a segítségét nem kérjük, minden jó úgy, ahogy van, én magamnak valamit beállítok, megálmodok, megteszem, vagy pont az, hogy nem teszek semmit, és akkor folyik az élet. Igen, legjobb esetben észre sem vesznek, mert nincs kirívó viselkedésem, legalábbis nem látszólag, és nem normál körülmény között. Általában, hogyha nincs egy gondozott lelki világom, akkor elég az első probléma, az első nehézség, és már is kitör belőlem az, amit addig talán jól palástoltam.
vagy pedig jól nevelként visszafogtam magamat. Viszont amik önnek a nehézségek, mivel nincs megfelelő lelki erőm, nem tudok ösztönösen reagálni jól, akkor jönnek a problémák. Ezért fontos, hogy a lelkemet is felkészítsem minden esetőségre. Veszek egy másik példát. Ha a testünk kezd megbetegedni, vagy éppenséggel már beteg, akkor egy szakember, ami általában egy orvos, kezd nekem egy olyan kezelést előírni, vagy pedig diétát, vagy életformát, amelyet jó, ha betartok, mert másképp bekövetkezik az a baj, amit az orvos kilátásba helyez. Itt is megtehetném azt, hogy nem veszem figyelembe, meghallgattam az orvost, mert voltak panaszaim, ő elmondta erre a diagnózist és a megfelelő kezelést, és megy az élet tovább, nem teszek semmit, se gyógyszert nem szedek, se életmódot nem változtatok, és akkor nem kell csodálkozzak azon, hogy bekövetkezik az, amit az orvos már előre látott. Nem azért, mert jós lenne, hanem a jelekből következtet, hogy ez fog történni, amennyiben én nem alkalmazkodok az ő tanácsaihoz. Lelki viszonylatban ugyanígy vagyunk. Megtehetjük azt is, hogy valakinek meghallgatjuk az észrevételeit, és általában akkor tesznek észrevételeket az emberek, hogyha valami kirívó viselkedésünk van, úgy jó, mint rossz irányba. Tehát vannak kilengéseink, úgymond a mindennapi életnek a megszokottságából, és hogyha ezeket nem veszük figyelembe, és itt most nagyon hétköznapiasan kifejezve, tehát nekem ne parancsoljon, vagy ne utasítson engem senki címszóval állunk hozzá, akkor megtörténhet nagyon könnyen az, hogy nem veszem figyelembe a jeleket, amiket végső soron a háttérből a mindenható Isten ad nekem mások által, és akkor a lelki világom zuhan. Fontos tehát, hogy ahogy a testnek, különösképpen, ha már a betegség útján elindult, a kezelését betartsam, és ha kell, nagyon komoly áldozatokat is hozzak ennek a folyamatnak a jó végéhez, ugyanígy lelkileg is. El kell fogadjam azt, hogy néha radikálisan kell változtassak, tehát néha 180 fokot kell fordítani. Ez nem annyira drasztikus, ahogy első hallásra tűnik. Viszont van, amikor tényleg nem maradhatok azon a szinten, ahol tartok, lelkiekről van szó most már, hanem valamit változtatnom kell. Igen, ám, de ezt én általában nem veszem észre, mint egyén. Fontos az, hogy valaki észrevételezze kívülről. És majd még a kritikát elmondó személy, ez még csak a kezdet. Nem jelenti, hogy egy személynek az észrevétele sokat nyomna latban. Se valóságban, se pedig egyéb értelemben. De amikor már többen jeleznek valamit, akkor már azt jelenti, hogy tényleg nagyon látszik valami rendetlenség, vagy rendellenesség az én életemben, és változtatni kell. Hogyan? Kitalálok én magamnak valamit? Általában higgyük el, ez nem sikerül. Aki önmagát akarja vezetni, nevelni akárcsak, az olyan, mint a Münchhausen báró a mesében, aki a pocsolyából saját magát húzza ki a hajánál fogva. Természetesen mesében mindent lehet, a valóságban viszont nem. Ugyanolyan képtelenség lenne önmagamat kiemelni egy lelki mélységből, mondjuk úgy egy lelki kátyúból, mint ahogy a Münchhausen báró nem tudta magát, vagy nem tudná magát se ő, se más önmagát kihúzni egy mocsárból, vagy egy gödörből a saját magát hajánál fogva. Ezért fontos, hogy olyan valakihez folyamodjak, aki nem csak, hogy kritikát tud elmondani, vagyis észrevételeit mondja el az én viselkedésemmel szemben, különösképpen, ha valakihez fordulok, aki addig nem is ismert, tehát nem kritikával kezdi, mert nem ismer,
hanem elsősorban szeretne megismerni, szeretné látni az én eddigi lelki folyamataimat, szeretné megtapasztalni az eddigi hozzáállásaimat, meg akarja tudni az eddigi lelki cselekményeimet, amiket eddig megejtettem, ahhoz, hogy tudja eldönteni, hol tartok, mire van szükségem, mennyi időre van szükségem, és így tovább. A lelki vezetés tehát egy folyamat. Egy folyamat, amit nem egy egyszerű beszélgetéssel meg tudok oldani és lezárni. El kell induljak egy úton, ami sokszor, és itt most megint a testhez fordulok, mármint példa szempontjából, olyan, mint egy kezelés betegség idején, vagy mint egy fogyókúra. Mindkettő esetében áldozatot kell hozzak, és az, ami nekem addig nagyon kedves volt, talán le kell mondjak. És van olyan, amiről nem csak ideiglenesen kell lemondjak, amíg tart a kezelés, hanem van olyan, amiről talán életem végéig azt kell mondjam, eddig volt és ne tovább, eddig ez hozzátartozott az életemhez, most ezután viszont nem. Ilyen döntéseket meghozni és e szerint élni nem könnyű. Viszont, ha valami eredményt akarok elérni, akkor fontos, hogy megtegyem. Mi történik, hogyha elindulok egy úton, nagy hévvel, nagy lendülettel, és menet közben elbátortalanodok, túl hamar elegem lesz ebből a változásból, ami néha kellemetlen, különösképpen, amíg nem állok rá ösztönösen egy lelki útvonalra, ami már nem okoz nehézséget, addig minden pillanatomért meg kell küzdjek. És mi van akkor, hogyha időnap előtt ezt már úgy érzem, nem bírom, vagy megónom, vagy pusztán csak a változás kedvéért szeretnék valami mást kipróbálni. Az első gondolatnál, hogy nem bírom, nem érzem már magam képesnek arra, hogy ezt az utat folytassam, ott van mindig a választott lelki vezető, aki bátorít, aki mint egy lelki mankó kezd segíteni engem, hogy kitartsak az elindult úton. Ha csak magamra vagyok hagyatva, tehát megkaptam a jó ötleteket, megkaptam a követendő útat, és onnan boldoguljak, ahogy tudok, tényleg könnyen abba hagyom, tényleg könnyen leállok, tényleg könnyen visszafordulok a régi életformába, vagy pedig még mélyebbre süllyedek, mert vonz engem a mélység akaratlanul is. A mélysége nem a legjobb értelemben, hanem a sátán okozta lelki szakadék, lelki mélység. Tehát ott van a lelki vezető, aki segít nekem, hogy folyamatosan kitartsak abban, amit elkezdtem, az elhatározásaim szilárdak legyenek és tántoríthatatlanok, legyen meg a folyamatos lelki erőm ahhoz, hogy tovább haladjak, és segít újabb és újabb tanáccsal annak függvényében, hogy hova jutottam, milyen szinten tartok. Lelki vezető tehát egy elengedhetetlen személy mindannyiunk életében. Lelki vezető nélkül pusztán csak kívülről érkező információkról kell döntsön egyrészt az agyunk, ami úgy van beállítva, hogy a testnek a javát keresi, ami nem mindig a legjobb. Tehát amikor egy betegségben én kívánom pont azt a táplálékot, amitől el vagyok tiltva, az agyam utasít rá, hogy milyen jó lenne, ha. Ha én ennek engedelmeskedek, akkor az káromra lesz. Tehát egyrészt az agyam az, ami utasít engem, hogy csak is a testem javát szolgáljam, másrészt pedig a kevés lelki erő nem enged abban, hogy én a keményebb útat járjam. Pedig a kemény útra maga az Úr Jézus buzdít, és soha nem ígérte azt, hogy az ő követőinek az élete az királyi út lenne, ahol szolgák ugrálnak minden másodpercbe, ahol keresik minden óhajomat is azonnal teljesítik, hanem ez az út néha a kereszt útja. Sőt, nem néha, mindig.
Miért mindig? Ha a Szentírást fellapozzuk és nézzük a teremtés történetnek az első oldalait, azt fogjuk tudomásul venni újra és újra, Isten megteremtette a világot, és mindenről minden napnak a végén ott szerepel, és látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, az jó. Tehát Isten jónak teremtette a világot, viszont beleszólt a sátán ebbe a műbe, és különösképpen a legfontosabb és legértelmesebb teremtményeit, az embert, a sátán ugyanoda akarta és akar juttatni, ahova ő jutott, az örök boldogtalanságba, a pokolba. És az első ember, amiután elkövette a sátán kísértésére a bűnt, két fontos következménye van ennek a bűnnek, erről mindannyian tanultunk már kisgyermekkorban, jó gyakran tudatosítani önmagunkban, mert megfigyelhetjük konkrétan a mindennapjainkban ennek a valóságát. Tehát az értelmünk elhomályosult, ez az első következmény, ennek következtében nem látjuk tisztán se a célt, se a cél érdekében az eszközöket, amiket fel kell használjunk, ezért kell mindig egy külső segítség, és az akaratunk meggyengült, ami azt jelenti, felbuzdulok én nagyon könnyen valami szépre, jóra, lelkendezek, de amikor már meg kéne ezt valósítani, akkor már rendszerint nincs hozzá erőm, és akkor abba hagyom. És az egész csak álom marad, az egész csak egy szép elképzelés, az egész csak egy szép alapvető törekvés. Ezért fontos, hogy mindannyian segítséggel haladjunk előre. Az első és legfontosabb segítség az isteni tanítás, az isteni ige, ami szent és módosíthatatlan, ami minden nemzedékre szól, és hiába telt el 500 év a középkor óta, hiába telt el 1000 év az egyház történelem első 1000 éve után, tehát vegyük például a honfoglalás idejét a magyarok szempontjából, hiába telt el 2000 év Jézus kora óta, amikor a földre született, megtestesült, és 33 éven keresztül elvégezte a mi megváltásunknak a művét, az ember nem változott. Sok mindenünk változott, változott a technikánk, sőt az utóbbi évtizedekben rohamosan, változik a kultúra, változnak a szokások, változnak az illemszabályok, sok minden változik, de az ember természete sajnos nem. Ugyanúgy jók tudunk lenni azokkal, akik jók hozzánk, szeretjük közel a testvéreinket, akár csak régen megtették, ugyanúgy felfortyanunk és bosszúvágy ébred bennünk, amikor valaki bánt, mint régen. Ugyanúgy, ha valaki megsért, akkor viszont sértenénk őt ösztönösen, ugyanúgy, mint régen, és sorolhatnám. Tehát az ember sajnos nem változott. Az ember akárcsak Jézus idejében, amikor tudomásul vették a jézusi tanítást, az isteni kinyilatkoztatás teljességét, meg kellett harcolnak azért, hogy jobbak legyenek, ugyanúgy mi is meg kell harcoljunk azért, hogy jobbak legyünk. Más körülmények között, más nép körében, akkor nem létezett a mi nemzetünk, legalábbis nem ebben a formában és nem ezen a területen. Tehát változott sok minden körülmény, kultúra is így tovább, amit az imént is felsoroltam, de természetünk sajnos nem. És amit Jézus tanítványainak szólt, és a Jézus kortársainak, a hallgatóságnak, azért betűről betűre nekünk is szól. Mert Jézus tudta, hogy van egy általános emberi természet, ami ellen fel kell lépni, amikor rosszra hajló és rosszat sugal, illetve meg kell erősíteni, amikor a jó nyilvánul meg. Ezt Jézus tudta, látta, tanított mindkét helyzetről, és ezt mi is tudomásul kell vegyük, és ehhez kell igazítsuk életünket. Visszatérek az előbbi gondolatnak az elejére.
Szükségünk van tehát mindannyiunknak lelki vezetőre, olyan szakavatott személyre, és a szakavatott alatt nem feltétlenül a diplomát kell érteni, vagy az, hogy elvégzett egy erre szolgáló egyetemet vagy kurzust, ez édes kevés lenne. Egy alap, de nagyon kevés. Tehát egy olyan személyhez fordulunk, aki tudja, mi az életnek a módosítási, mik az élet módosítási fázisok, mert talán ő is, vagy biztosan átment ő is rajtuk. Úgy, ahogy nem tanácsos egy olyan személyre bízni például egy építkezésnek a vezetését, aki soha ilyesmit nem tett, még építkezésben sem dolgozott, tehát nem lehet ilyenre rábízni az építkezési vállalkozást, mert akkor az egész tönkre megy, és semmi nem lesz belőle. Ugyanúgy a lelki világunkat sem bízhatjuk rá bárkire. Nem mondhatom azt, hogy a legjobb barátom az én lelki vezetőm. Válhat a lelki vezető legjobb baráttá, de nem a barátok köréből választom. A lelki vezető olyan személy, aki többet tud, elsőbben tudásban előbbre van, mint én, több mindent már leküzdött akadályokat illetően, mint én, és pártatlan az én személyemet illetően, nem olyan, mint egy egyszerű barát. Vagy, ami még kellemetlenebb, ha pusztán csak egy ismerős lenne, egy haver, használom ezt a hétköznapi kifejezést, és azért használom, mert éles különbséget kell tenni az egyszeri ismerős, a haver, a mulatótárs, a beszélgető társ és a barát között. Ha magát a barátot sem választom minden további nélkül lelki vezetőmnek, egy havert, vagy egy teljesen kívülállót, különösképpen, ha nincs semmilyen fajta előnye hozzám képes lelki viszonylatba, nem fogom felkérni, hogy vezessen. Mert, és itt az evangéliumhoz folyamodok, bekövetkezik az, amit az Úr Jézus így fejez ki, hogy a vak vezeti a világtalant. Mindkettő gödörbe esik. Nem tudok tanítani gyereket olyasmira, amit én még nem ismerek, vagy nem birtokolom. Egy ilyen tanügyi konferencia alkalmából elhangzott egyszer egy ilyen gondolat, hogy a kommunista idő elején, amikor nem rendelkeztek elegendő szakemberrel, megbízták a különféle immár pedagógus végzettségű és gyakorlata rendelkező személyeket, tehát nem voltak kezdők, de megbízták, hogy számukra idegen tantárgyat is tanítsanak. Ami abban állt, hogy megvolt nekik a könyv, legalább egy órával előbbre jártak, mint a diák, tudták, hogy a következő óra tananyaga mi, azt kellett leadják, és így folyt a tanítás. Hát ez így nem sokáig működött jól, sőt, kezdettől fogva nem volt célra vezető, mert mindig adódnak olyan kérdések és tematikák, amik habár nincsenek benne az aktuális leckében, mégis egy diák felfigyelhet, rákérdezhet, és a tanár szégyenül meg, hogy nem tudja a választ, mert ő csak arra leckére készült. Na, ebből a hasonlatból is sajnos egy valóság volt, nem csak egy hasonlat. Ebből kiindulva felismerhetjük mi is, lelki viszonylatban nem elegendő, hogy valaki pusztán csak egy-két lépéssel előttünk jár. Hogy már ő eppe csak azt a momentumot átélte és túllépte, amiben én most vagyok, de soha semmi mást. Ez így nagyon vak vezet, világtalant helyzet lenne, és az ember ilyenkor a saját kárát mozdítja elő, hogyha ilyesmihez folyamodik. Ha tényleg akarok előbbre jutni, akkor nagyon magasra kell tegyem a lécet. Az alacsony léc alacsony lendületet kíván tőlem. Nem baj, hogyha nem tudom átugorni a magas lécet.
ez egy sportbeli hasonlat, de legalább erőfeszítést teszek ahhoz, hogy megpróbáljam, hogy legyőzzem azt, ami talán lehetetlennek tűnik. És sok gyakorlat után azt a magasra tett lécet is el tudom érni, méghozzá nem csak, hogy elérem, hanem át is tudom ugrani üdvösen. Ha alacsonyan tartom a lécet, vagyis az elvárásokat magammal szemben, ha olyan tanácsokat fogadok-e bárkitől, ami talán könnyen megvalósítható, saját magam kárát vallom. Egyrészt a sikereink következtében, és ez egy nagyon természetes valami, érezzük a megelégedettséget. Érezzük sokszor a túlzott önbizalmat. Érezzük azt a sikerélményt, hogy én meg tudtam valamit tenni. Igen ám, de lehet, hogy mindez, ami elegendő volt egy ilyen szinthez, távolról se elegendő egy magasabb szinthez. És hogyha én megelégszek azzal, hogy én ezt a szintet elértem, innen nincs, amiért tovább menjek, önmagamat csapom be. És gondoljunk arra, hogy a mindenható Isten, az Úr Jézus tanításából tudjuk, elvárja azt, hogy az ideális énünkhöz hasonlítsunk. Ami azt jelenti, Isten felruházott minket képességekkel, amikor megteremtett, amikor megszülettünk, és elvárja, hogy azon képességekhez képest mi a maximálist érjük el. Gondoljunk a talentumok példájára. Amikor a király számon kéri hazatérése után a talentumokat hogyan gazdálkodtak az ő szolgái, aki 5-öt kapott, másik 5-öt nyert rajta. Mi lett volna, ha csak 3-at? Az már jövedelem, szinte, illetve több, mint fele, tehát meg másfél szerezte ura vagyonát, de büntetésre érdemes, mert nem tett meg mindent. Azért kapott 5-öt, mert azt jelenti, képes lenne rá, hogy 5-öt, újra 5-öt szerezzen az ő képességeivel. És a példabeszédben az Úr Jézus megdicséri a szolgát, 5-re 5-öt nyert, tehát megtett mindent. Aki 2-t kapott, nem vártak tőle 3-at, ő 2-t kapott, a 2-höz 2-t kellett szerezzen. És szintén dicséretet kap, mert maximálisan kihozott mindent önmagából, 2-re másik 2-t szerzett. A lusta szolga, amelyhez hasonlítunk nagyon gyakran mindannyian, vagy sokan, az pedig egyszerűen tudomásul vesz, igen, ezt kaptam, szépen elásom, leltáron tartom, hogy van ilyen képességem, de fel nem használom, és majd úgy gondolom, a számadáskor Istennek visszaadhatom. Sajnos büntetés jár érte, mert nem tette meg mindent ahhoz, hogy Istennek a szándékai szerint a maximális terérjem. Kedves már rádió hallgatók, sajnos egy újabb műsornak a végéhez közelítünk. A gondolatot nem zártam le, és nem fejeztük be, folytatjuk majd legközelebb is, de kívánom mindannyiunknak, hogy gyűjtsünk sok lelki erőt, hogy mindazt, ami jót ismerünk, és már megkaptuk tanításként, tudjuk követni, szerezzünk magunknak lelki vezetőt, ha eddig még nincs, és a legközelebbi alkalommal majd folytatjuk annak a megismerését, hogy miért jó és üdvös ez. Mindenkinek kívánok egy áldott napot, sok kegyelmet, hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, mert egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Te nem jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim ígédet elfelejtik.
1: Szavad tűzben kipróbál tiszta beszéd, azért szereti új szolgád.
0: Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd, örök bizonyság a te igazságod. Adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé. Hallíts füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A holtak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kíntól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel? Vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: Te, én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult.

0: rejted el tőlem.
1: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Déli magazin a Mária Rádióban.

0: 2026. augusztus 18-án kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma az elkövetkezendő egy órában önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lóránd. Déli magazin témája 2026. augusztus 18-án kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Karácsony Tibor atya fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd Krisztus világa az erdélyi katolikus keresztény családok lapszemléjével jelentkezik a lap főszerkesztője dr. Darvas Kozma József. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. augusztus 18-án a Csíksomlyói stúdióból köszöntjük Önöket, a pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Tematikus nap.
0: E havi tematikus napunk mottója, dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom. A Mária Rádió minden műsora egy közös ének. Szívünk hálaadó dicsérete Isten felé. Amikor bekapcsoljuk a rádiót, csatlakozik azokhoz, akik örömmel magasztalják az Urat. A hála megnyitja a szívet, és helyet készít Isten kegyelmének. Legyen minden napunk egy-egy zsoltár, amelyben életünkkel is dicsérjük Istent. A Mária Rádió arra hív, hogy imádságban és énekszóval együtt adjunk hálát az Úrnak. Ezekről a gondolatokról hallhatnak elmélkedéseket holnap, azaz szerdán. Tartsanak velünk! Fotókiállítás.
1: Vannak vidékek, Udmurföld címmel Demeter Miklós felvételeiből nyílik kiállítás, holnap délután 6 órától Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár termében. A látogatók megismerkedhetnek Udmurt nyelvrokonainak hagyományos életmódjával, népviselettel, jellegzet és ételeikkel, szokásaikkal, népi mesterségekkel, ősrégi hagyományt kedvelő vallási szertartásaival, az udmurt népi hangszerekkel. A kiállítás megnyitóján sor kerül Gajtán család együttes udmurt népzenei előadására, mely egyben egy rendhagyó zenei tárlattervezés is. Szent István ünnepe Csíkszeredában.
0: Közös ünneplésre hívnak csütörtökön, Szent István napján, a Nemzeti Összetartozás és az Új Kenyér ünnepén, a csíkszeredai Mikóvár udvarára. Az ünnepi programot a Csíki Kamara Zenekar előadása nyitja meg délután 5 órától, majd Tamás József püspök és Szatmári Szilárd református lelkipásztor áldja meg a csíkszeredai és környékbeli pékségek által felajánlott ünnepi kenyeret. A megemlékezés a magyar és a székely himnusszal zárul. 17:30-tól a Hargita Székely Néptánc Színház mutatja be Szomszédolás című előadását, amely a Kárpát-medence gazdag néptánc és népzenei világába kalauzolja a nézőket. Székelyföldi lovas ünnep Gyergyószent Miklóson.
1: Idén 19. alkalommal rendezik meg a székelyföldi lovas ünnepet. Augusztus 20 és 23 között ismét látványos programmal telik meg a Krigel lovaspálya. Az esemény augusztus 20-án Szent István király ünnepén kezdődik, amikor szekeres és lovas zarándoklat indul a város templomait érintve a Krigel pálya felé. A gyülekező délután 3 órakor lesz a munkás Szent József templomnál, ahonnan a résztvevők szekerekkel és lóháton indulnak a Szent Miklós templom érintésével a Szent István templomig vezető útnak. Pénteken gyermekprogramok tartanak ingyenes gyermekprogramokkal, emellett rönkhúzóverseny, kringe, diugrató kupa és székelyföldi fogadhajtó. Bajnokság 5. fordulója szerepel a programban. Vasárnap az ünnepi Szentmise előtt 11 órától kezdődik, amely rádiónk élőben közvetít. A teljes program a Székelyföldi Lovas Ünnep Facebook oldalán található.

0: 50 éves a Perkő Néptánc Együttes.
1: Két napos ünnepséget tartanak pénteken és szombaton az 50 éves Perkő Néptánc Együttes tiszteletére. Pénteken a Kézdi Szentléleki Petőfi Sándor Művelődési Ház elől indul a viseletes felvonulás. 12 órától megemlékezés az elhunyt tagokról és közös főhajtás az emlékük előtt. Délután 16:30 pedig ünnepi gálaműsor lesz a Perkőn. Szombaton déli 12 órától az Apor István Általános Iskolában könyvbemutató és életút interjú Gergely Zoltánnal, a Perkő Néptánc Együttes alapító tagjával. Este 7 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban dokumentumfilmvetítés az elmúlt 50 év történetéről, régi felvételekkel és fényképekkel, amelyek segítségével együtt idézhetik fel a közös emlékeket

0: Családos hétvége fiatal családoknak.
1: A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára. Hargita fürdőn szeptember 3 és 6 között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az Andrea Kergel 88@yahoo.com e-mail címen, a valamint a 0747 03 29 29-es telefonszámokon keresztül. Bagdi Emőke előadása Csíkszeredában.
0: A Lélek immunrendszerem, a hit, a remény és a szeretet ereje címmel tart előadást a Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, a pszichológia tudomány kandidátusa Csíkszeredában szeptember 18-án. Az előadó szeptemberben 4 székelyföldi városban tart előadásokat, Lelki utakon Erdélyben című turnéja részeként, a beszélgetés sorozat személyes életút történetén és aktuális pszichológiai témákon keresztül nyújt inspiráló betekintést a közönség kérdezési lehetőségével. A szakember beszélgető társa Máté Kincső lesz. Jegyek az intime.ro honlapon keresztül vásárolhatók. Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hirtelen lehűlésre és légköri instabilitásra lehet számítani, amely a legtöbb régiót érinti. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 20-28 fokot mérhetünk. Az ország nagy részén megerősödik a szél, széllökések sebessége elérheti a 40-50 km per órát, míg a hegyvidékek területén helyenként 60-70 kilométeres sebességet is meghaladja. Az erdélyi szigethegységekben, a keleti Kárpátok északi részén, valamint Erdély és Moldva egyes területén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A viharokat villámlás, erős széllökés és elszórtan kisméretű jégeső is követheti.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték, Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Maroshévízen 15 fok van, 16 fokot mértek. Gyergyóalfaluban, Nagybányán, Szatmárnémetiben és Zilahon szintén 16 fok van, 17 fokot mértek Besztercén, Dicsőszentmártonban, Máramaros-szigeten, Marosvásárhelyen, Nagysármáson, 19 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 20 fok van Nagyszebenben, Nagyváradon, Gyulafehérváron, 21 fokot mértek Csíkszeredában, Désen, Déván, Kolozsváron és Resicabányán, 22 fok van Aradon és Baróton, 23 fokot mérnek Temesváron, még 24 fokot mérnek Brassóban, Fogarason, Sepsiszentgyörgyön, igen, 25 fok van pedig Kézdivásárhelyen.

0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értük, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, a gazdag ifjú távozása után, Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Isten országába. Ennek hallatára tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus ebben az evangéliumban egy nagyon komoly mondatot mond. Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. És akkor a tanítványok megdöbbennek és megkérdezik, hát akkor ki üdvözülhet, és ez a kérdés ma is bennünk van. Mert amikor Jézus a gazdagságról beszél, nem egyszerűen a pénzről beszél. Nem azt mondja, hogy akinek van vagyona, az nem lehet Isten gyermeke. A kérdés sokkal mélyebb. Mi az, amihez annyira ragaszkodom, hogy Isten helyét foglalja el az életemben? Lehet siker, lehet biztonság, lehet egy ember, lehet a saját elképzelésünk az életről, lehet akár az is, hogy mindig nekem legyen igazam. Az ember könnyen azt gondolja, akkor vagyok biztonságban, ha sok minden van a kezemben. Jézus viszont arra tanít, hogy az igazi biztonság nem abból fakad, amink van, hanem abból, hogy kinek a kezében vagyunk. Ki üdvözülhet akkor? És a tanítványok kérdésében ott van az emberi félelem. Ha ennyire nehéz, akkor hogyan lehet egyáltalán üdvözülni? És Jézus válasza gyönyörű, embernek lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. És ez az evangélium egyik reménysége, egyik legnagyobb reménysége. Nem nekünk kell saját erőnkből megváltanunk önmagunkat, nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten szeressen, nem kell mindent egyedül megoldanunk. Jézus azt mondja, Istennek lehetséges. Valaki azt mondja, túl sokat rontottam el, valaki azt mondja, nincs több remény. Jézus azt mondja, Istennek lehetséges. És hozzátesz Jézus még egy fontos mondatot. Sokan lesznek elsőkből utolsók, utolsókból elsők. És ez Isten országának különös logikája. A világ azt mondja, hogy az erős az első, a gazdag az első, a sikeres az első, az, akit sokan ismernek, az első. Jézus viszont azt mondja, ne a világ mércéjével mérd az életedet. Lehet, hogy valaki a világ szemében jelentéktelen, de Isten előtt hatalmas érték. Lehet, hogy valaki egész életében csendben szolgált, és soha nem kapott érte tapsot. Lehet, hogy egy édesanyja rengeteg áldozatot hozott, amit senki nem vett észre. Lehet, hogy egy beteg ember imádságban hordozta családját. Lehet, hogy egy idős ember egész életében hűséges maradt Istenhez. Az emberek nem mindig látják az értékünket, Isten azonban látja. Kedves Mária Rádió hallgatók, mit vihetünk haza ma? Talán csak ennyit kellene mondanunk. Uram, amihez túlságosan ragaszkodom, segíts elengedni. Amitől félek, segíts rád bíznom. Amit nem tudok megváltoztatni, segíts elfogadnom. És ahol én már nem látok utat, segíts hinnem abban, hogy neked minden lehetséges. Mert a keresztény ember legnagyobb gazdagsága végül nem az, amit birtokol, hanem az, hogy Krisztushoz tartozik. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a nap örömhírét és ahhoz fűzett gondolatokat Karácsony Tibor műsorigazgatótól hallhatták. Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben Krisztus világa az erdély katolikus keresztény családok lapjának júliusi és augusztusi lapszemléjével jelentkezik a lap főszerkesztője, dr. Orvos Kozma József esperes plébános.

Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Krisztus világa 2026. július-augusztusi összevont számának a szemléjén. Az életünk feltöltése. A nyár nem csak a testi felüdülés, hanem a lelki megújulás különleges ideje is. A természet szépsége és csendje Isten teremtő szeretetére emlékeztet, hálára és szeretetre indít. A szabadság lehetőséget ad arra, hogy családunkkal és barátainkkal több időt töltsünk, régi kapcsolatainkat tápoljuk, valamint elcsendesedve közelebb kerüljünk Istenhez. Jézus példája arra tanít, hogy a szolgálat mellett szükség van a pihenésre és az imádságra is. A keresztény ember hálával fogadja Isten ajándékait, ugyanakkor mértékletességgel és felelősséggel él velük. Szent Atyánk 14. Leó pápa példája is emlékeztet arra, hogy a pihenés a küldetés elmélyítését szolgálja. Azt mondotta a Szent Atya Castent Gandolfóba, pihenni, olvasni, imádkozni, sportolni akar. A mohácsi vész 500 évfordulója arra figyelmeztet, hogy a lelki egység és az Istenhez való hűség közösségeink megtartó ereje. Nyári időszak legyen a Krisztussal való találkozás hitünk megerősítésének és a Szentlélek vezetésével történő lelki megújulásnak az áldott ideje, hogy megerősödve térjünk vissza mindennapi hivatásunkhoz, olvassuk a vezércikkben. Nagy kímélettel igazgatsz minket. A helyes Isten kép kialakítása. Monsignor Tamás József nyugalmazott segédpüspök írását azzal kezdi, hogy Franz Bugle, német pszichológus szerint a Biblia Istene gyakran büntető és fenyegető, ezért felteszi a kérdést, valóban a szeretet Istene-e? Raimund Schwager, jezsuita teológus válasza szerint Isten igazságossága elválaszthatatlan tulajdonsága, hiszen a rossznak következménye kell legyen. Ugyanakkor a Biblia nem csak igazságos, hanem irgalmas, türelmes, jóságos és szerető Istenről is tanít. Jézus példabeszédében a konkoly meghagyása azt jelképezi, hogy Isten türelmesen várja a bűnösök megtérését, és csak a végítéletkor ítél. Ezért nem szabad Isten egyetlen tulajdonságát kiemelni a többi róvására. A helyes Isten kép Isten igazságosságát és irgalmát együtt szemléli, mert ez határozza meg a keresztény hitét és életét. Az irgalmasság lelki cselekedetei, megvigasztalni a szomorúakat. Hoffer József, jezsuita atya cikke a gyászolók vigasztalásáról szól. A valódi vigasz nem üres szavakból vagy tanácsokból áll, hanem abból, hogy jelen vagyunk a szenvedő ember mellett, meghallgatjuk és elfogadjuk érzéseit. A gyászt nem kell elrejteni, mert minden veszteség feldolgozásához szükség van rá. Hitünk szerint Jézus és a Szentlélek szeretete ad erőt a fájdalom elviseléséhez. A hívő ember feladata, hogy együttérzéssel, irgalommal és szeretettel támogassa a szomorkodókat, ahogyan Jézus is tette. Márton Áron 130. Ebben a cikkben a papság hivatása a világban. Márton Áron írása. A papság küldetését a világban a világi hívekkel együttműködve teljesíti. Ezért feladata az evangélium üzenetét úgy közvetíteni, hogy az áthassa az emberek mindennapi életét. A hívek olyan papokat várnak,
akik hitelesen élik meg hivatásukat, erkölcsösek és példát mutatnak Krisztus követésében. Az egyháznak a modern világban meg kell őriznie szakrális jellegét, miközben elutasítja a hamis vallásosságot. A pap legfontosabb feladata, hogy életével és tanításával az evangéliumi értékeket a társadalom minden területére eljuttassa, és hitelesen képviselje Krisztust, írja tiszteletre méltó Márton Áron püspök. Lelki kultúra. Ruhászka Ottokár, gazdaság és szellemi élet írása. A magyar géniusz azt vizsgálja, hogy a gazdagság hogyan hat a szellemi életre és a kultúrára. A jólét elősegítheti a művészetet, a tudomány és a gondolkodás fejlődését, ahogy Athén példája is mutatja. Önmagában azonban nem teremt értékeket, csak lehetőséget biztosít azok kibontakoztatására. Ha a gazdagság önzést, fényűzést és tétlenséget szül, akkor a társadalom hanyatlásához vezet, ahogyan Athén és Róma esetében történt. A gazdagság tehát csak erkölcsös, munkára ösztönző közegben válik a fejlődés mindennapi eszközévé. Út a felnőttség fele. Vallásosság. Fiataloknak, szülőknek és pedagógusoknak Gyurján Edit írása. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, ezért életének különleges értéke van. A vallás szerint ezt az egyedüliséget Isten teremtő szeretete adja. A hit egy személyes döntés, amelyet mindenki maga választ meg. A világ sok láthatatlan dolgában is hiszünk, tapasztalatok és mások szavai alapján, így egyesek Isten létezését is elfogadják. Már az ősemberek is keresték a világ magyarázatát, és hittek náluk nagyobb erőkben. A természet törvényei pedig sokak számára Isten jelenlétére utalnak. Keresség éve van, a keresség szentségéről. Az egyház és szentségei. A harmadik rész. A szülői szeretethez hasonlóan Isten szeretete is tettekben mutatkozik meg. Jézus Krisztusban Isten jósága láthatóvá vált, és az egyházon, valamint a szentségek keresztül ma is működik. Az apostolok a Szentlélek erejével hirdették Jézus föltámadását, és közösséget alkottak. Az egyház Krisztus jelenlétének közvetítője, amelyben Isten szeretete elér minket. A szentségek életjelek, amelyek kifejezik és megjelenítik az Istennel való kapcsolatot, erősítik a hívők közösségét, és Krisztushoz kapcsolnak. Memento 1526-2026. 500 éve volt a Mohácsi vész. Wirth László, szociológus értékelése. A Mohácsi csatavesztés idején, 1526-ban II. Lajos magyar király uralkodott, aki mindössze 20 éves és tapasztalatlan volt. Apja, II. László, a Dobzse László néven ismert király, nem erősítette meg az ország védelmét, ezért Mátyás király egykori erős állama hanyatlásnak indult. Szerémi György püspök beszámolója szerint a magyar főurak megosztottak voltak, és saját érdekeiket követték, miközben a török seregek egyre közelebb kerültek az országhoz. A várak védtelenek maradtak, a hadsereg megszervezése pedig sikertelen volt. II. Lajos király Mohácsnál
szembe került a hatalmas török túlerővel, de megfelelő segítség nélkül vereséget szenvedett. Az 1526. augusztus 29-i csatában a király is életét vesztette. A vereség után a törökök akadálytalanul eljutottak Budáig, majd kifosztották a várost. A csatavesztés következtében összeomlott a középkori magyar államhatalom. A trónért Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd küzdött, akik megosztották az országot. Később Magyarország három része szakadt, és a török uralom hosszú időre meghatározta történelmét. A mohácsi vereség így a magyar történelem egyik legnagyobb forduló pontjává vált, amely évszázadokra hatással volt az ország sorsára, írja Virt László. A mementóhoz nagyon találó, a 100 évvel ezelőtt a mohácsi vész 400. évfordulóján megjelent, és minket is bátorító, Reményik Sándor Mohács után című versének záró szakasza. Éjszaka jön, 150 éves éj, s ki éjben születik majd, mit csináljon? Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon, s a sírba is remény sugárral szálljon, a könnyel sózott kenyerét megette. Mert változnak a csillagok felette. Mi van ott legbelül? Márkó Benini írását fordította Bács Béla János. A mellkasverés a bűnök megvallásának ősi jelképe, amely nem az önvádra, hanem az őszinteségre és Isten irgalmának keresésére utal. A vámos példája azt mutatja, hogy az ember elfogadhatja önmagát Isten előtt valódi állapotában. A szív az ember belső középpontja, ahol a jó és a rossz gondolatok születnek. A gesztus mellverés arra hív, hogy megvizsgáljuk életünket, felismerjük hibáinkat, és Isten kegyelméhez forduljunk. A megkeményedett szív Isten szeretete által átalakulhat, ahogy a fölszántott föld befogadja az esőt, és termékenyé válik a lelki megújulás során. És olvashatunk egy négysoros kis verset, Füle Lajos, mégis verse. Egyedül te ismersz, Uram, sokkal jobban, mint én magam, s lelkem örök öröme ez, ismersz engem, mégis szeretsz. Ég is föld között Istennel, Goretti Szent Mária szűzés vértanú, ról készítette Bakó Mária Hajnalka a kvízt. A 20. század egyik fiatal szentje ő, 1890-ben született Olaszországban, szegény családja a megélhetés miatt elköltözött, majd édesapja halála után Mária segítette édesanyját és testvéreit. Első áldozása után Alessandro Senerelli zaklatni kezdte, de Mária ellenállt neki, mert nem akart bűnt elkövetni. 1902-ben Alessandro halálosan 14 törzsszúrással megsebesítette, Mária pedig másnap meghalt. Halála előtt megbocsátott támadójának. Alessandro később megbánta tettét, 26 év után szabadult a börtönből és megváltozott. Mária példája a hitről, tisztaságról és megbocsátásról tanít. 12. Pius pápa boldoggá, majd 1950-ben szentté avatta őt. Szentté avatásán hatalmas tömeg vett részt, amit elsőként a történelemben a Szentpéter téren tartottak. Édesanyja is jelen lehetett ezen a különleges eseményen, amely egyedülálló volt az egyház történetében. Goretti Szent Mária az ifjúság példaképe.
és legyen humor és derűs oldal. A gyógyfürdő hatása csodálatos, mondja egy sánta férfi a barátjának. Bottal mentem be a fürdőbe, s annélkül jöttem ki. Hogy-hogy? Ellopták. Keresztrejtvényben Szent Péter apostol jó tanácsa rejlik a gondokkal küzdőknek. Készítette néhai Korodi Zoltán. A lap Tűz Tamás Mária mennybe menetelet című versével zárul. Tűz Tamás született Makkó Lajos, Győrött 1916-ban, Hamiltonban, Kanadában hunyt el 1992-ben, magyar költő, író, katolikus pap volt. Köszönöm és ajánlom a kedves Mária rádió hallgatóknak, hogy ne csak meghallgassák ezt a szemlét, hanem aki teheti, rendelje meg, hiszen 5 lej a lapnak az ára, és ha elolvasta, továbbadhatja, és a sajtó apostolkodás által másokat tudunk gazdagítani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, déli magazinunk végéhez közeledve engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan 13 órától a szeretetlen rózsa fűzérét imádkozzuk, majd ima a békért. 13 óra 30 perctől zenés közöntővel jelentkezünk a szatmárnémeti stúdiónkból. 14 órától Fészek meleg címmel Kertész Marika és Tibor várja majd önöket a rádiókészülékek elé. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást Tibor atyával, majd 14 óra 37 perctől Medjugorje üzenet Vidikállókodi tünde tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától az Irgalmaság rózsafűzérének imádkozására hívjuk hallgatóinkat. 15 óra 20 perctől Könyincs a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd önöket, 16 órától igéző lesz hallható, 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától ima szándékaikat fogadjuk, 17 óra 15 perctől pedig a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától szentmisét közvetítünk Csíkszentkirályról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől Bibliai Nők nyomában címmel Szücs Tima és Tyukodi Beáta várja majd önöket a rádiókészülékek elé. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönjük megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzunk önöktől, és áldott szép délutánt kívánunk a csíksomlyói stúdióból, a mikrofonoknál
1: Csatlós Éva
0: és Fülöp Lórándot hallották. Minden szépet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetlen rózsafűzért és a litániát. Felajánljuk az imát a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért és minden kedves hallgatónk szándékáért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja dobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre.

0: lángjának, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ár a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csíráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívőből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áladó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed.

0: veszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek, Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uramat, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imádja gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy egy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból, a mikrofonnál Szűcs Timea. Következőkben a zenés köszöntőnket hallhatják, amelyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak a születésnaposai, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai pedig az Ilonák, a Jánosok, a Lenkék és az Ilemák. Ezúton köszöntjük őket, és kívánunk nekik egy áldott és nagyon szép délutánt, nagyon szép napot. Önöket is bíztatom arra, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket és az ismerőseiket. Elmondanám azt az öt dalt is, amely szerepel a mai listánkon. Az első helyen van a Daxtól a Szent István király, a második a Nagy Istenem, a harmadik Rabulejt a szeretete, a negyedik egy gyermekdal a Kölyök Continental Singers-től Csak te vagy, és az ötödik egy Ave Maria. Ezek közül lehet választani, és küldhetik a szeretteiknek, ismerőseiknek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: Már is van egy kedves telefonáló velünk, akit köszöntünk. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni a műsorvezetőt, és szeretném köszönteni Magi Falván, Patakármin Óti Ilunkat. Sok boldog névnapot kívánok neki, és sok minden képet és jót, amit az élet megadhat neki. És szeretném köszönteni Kisrákoson Vas Ilunkat, névnapja alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet, sok képet és minden jót kívánok. Magi Falváról dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. Önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt.

0: Újabb kedves hallgatót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Köszöntöm a műsorvezető Timikét és minden Mária Rádió munkatársát, és köszöntöm Osdolán Szima Ilonka sógornőmet, Kelemen Ilonka szomszédasszonyomat, Lukács Ilát, és minden Ilonka névre hallgató és minden névnapost. Jó Isten áldja meg egész életükre. Az elsőt, hogyha lehet, az első szent énekét Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk.

0: Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy köszöntsék a szeretteiket, köszöntsék az ismerőseiket, vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot. Újabb hallgató van velünk, Halló Mária Rádió!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, tisztelettel,
1: amen. Szeretettel köszöntöm Önöket! Szeretném ezt a dolgot, egy szép dolgot, Tomás Ilonkának Csíkszép Pízre, Isten éltesse sokáig, sokszámos évben érje még ezt a szép napot, a névnapját, és Urus Ilonka Csíkszön Györgyö. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.
0: Isten éltesse sokáig a kedves köszöntőteit, áldott és szép délutánt kívánunk Önnek is. És akkor következzék is a mai köszöntőnknek az első dala, a Daxtól a Szent István király, ugye közeledik Szent István király ünnepe, hallgassák ezt szeretettel.

0: Továbbra is nagy-nagy szeretettel várom, hogy hívjanak minket, van is egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicséretessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Timikét. Szeretném köszönteni Zetilokkan, Sándilunkon nénit, hogy jó Isten éltesse sokáig, adjon erőt, egészséget, kitartást az életbe. Még szeretném köszönteni Kumasszonyomot, Sebestyényi Lunát, Miklós Ilonkát, Szobolyuska nénit, hogy jó Isten éltesse sokáig, adjon erőt, egészséget neki. És minden Ilonáról, Lenkére nevűt, hogy jó Isten éltessen sokáig, adjon erőt, egészséget. Áldott békés napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntő teit önnek, és egy áldott és szép délutánt kívánunk. Érkezett üzenetünk, szeretném köszönteni névnapja alkalmából Gelencén Gőtér Ilonkát, Cseh Ilonát, Fábián Ilonkát, Demeter Ilonát, a jóisten éltesse nagyon sokáig egészségben, szeretetben, nagyon boldog névnapot kívánok nektek. Köszönti őket Szima Irénke, a jóisten áldása legyen rajtuk. Montjánu Ilonának névnapja alkalmából kívánunk jó egészséget és hosszú boldog életet, Anikó írta ezt az üzenetet. Újabb hallgatót köszöntünk, Halló Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Az összes elhangzott dallal szeretném köszönteni Borzsovába Erős Ilonka nénit. Névnapja alkalmából kívánok neki nagyon sok boldogságot, erőt és egészséget. Isten fizesse a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntőtjét. Önnek is szép délutánt kívánunk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Üdvözlök a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A legnagyobb szeretettel köszöntöm, amikor a Jóisten áldását kérem áldásos munkájukról. Én szeretném a mai összes dolgot köszönteni, Kipmenosávú, Fikú, Artalmi, Jókat, Kicsi Mártani születésű Csolló, Jónkó, Leán neve. Kívánunk a Jóistentől egészséget, sok négy napot érjen meg a kórtársak, Kicsi Mártonosok. És köszöntöm még Isten Györgyen az egész dolgon, még köszöntöttem a testvéremet, Bandi Jónkát, neki is az egész családnak adjon a Jóisten, segítsük egy álmát, és minden Jónkó nevén, minden öregét, betegét, testvéreimet, mindenkinek a Jóisten adjon, segítsük egy álmát tovább is. Isten kívással megtettek hallgatunk, további áldott napot kívánok mindenkinek, kicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, szép napot kívánunk önnek is. Érkezett újabb üzenetünk Kápolnás faluma Benedek Ilonkának, Lőrinc Ilonkának és Mézi Ilonkának, Bot Keresztes Ilona, Bot Mózesné Ilonának, Dopos Ilus néninek, Benedek Laciné Ilonkának és minden Ilonának névnapjukra. Erőt, egészséget, minden jót, Isten éltesse őket családjukkal együtt, minden dallal áldott napot, Isten éltesse a kedves köszöntötteket. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, dicsőtessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Minden napi alkalmában szeretném köszönteni anyatársamat, Szegély Ilonkát Kecsetbe és Fazakas Ilonát Országon. Adjon a Jóisten éltesse sokáig őket, adjon jó egészséget, boldogságot, szeretett családjuk körébe, és minden Ilona névre hallgatót a Jóisten éltessen sokáig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok. Dicsőtessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, szép délutánt kívánunk önnek is.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, ezért akkor következzék most egy újabb dal, Rabulejt a szeretete, hallgassák szeretettel.

0: Még van egy kis időnk a mai zenés köszöntőben, amikor lehetőségük van a köszöntésekre. Van is egy hallgatónk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Dicsertessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Minden dallal szeretném köszönteni Becsempalván Simó Iluskát. További jó egészséget kívánok. Isten éltesse sokáig. Isten áldását kérem életedre. Ezt kívánjuk élő. Köszöntöm szépen.
0: Köszönjük, hogy telefonált. Isten éltesse a kedves köszöntőtjét. Szép délutánt kívánunk önnek is.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Igen, dicsőtet szép az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: És én szeretném köszönteni az Ilonkákat. Szeretném köszönteni Ilonkát, Szikszín Sumomba, a beteg társamot, hogy a jó Isten tartsa meg, éltesse még sokáig egészségbe, békességbe, betegség nélkül legyen, és minden jót adjon meg a jó Isten neki, és a férjével együtt. Ezt kívánja Gyimesből egy beteg társa. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a köszöntötteit, önnek is szép délutánt kívánunk.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, kedves gyermekek, nektek is hoztam a mai köszöntőbe egy szép dalt, melynek az a címe, hogy Csak te vagy, hallgassátok szeretettel.

0: Most már tényleg csak néhány percünk maradt, van is egy telefonáló. Haló, Mária Rádió.
1: Haló, Jézus, Mária neve dicsértessék.
0: Köszöntjük.
1: Névnapjuk alkalmával Esztelneken köszöntöm Ince Ilonkát és Reketes Ilonkát, született Pál. A Jóisten ölelje át őket szeretetével, és tartsa meg erőben, egészségben, boldogságban, számos esztendőben, szerető családjuk körében. Jézus, Mária neve dicsértessék.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, áldott szép délutánt kívánunk önnek is.

Van egy újabb kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló. Halló. Valami miatt nem halljuk a kedves hallgatót, de hát Isten éltesse, így kimondatlanul is az ő köszöntötteit.

üresek, a vonalak üresek, a postaláda is, ezért lezárom most ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Én egy kedves önkéntesemet szeretném köszönteni, Dán Ilonát. Isten éltessen, nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog névnapot kívánok neked, és Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel, akár névnapot, születésnapot, akár fontos évfordulót. Jóisten áldását, szeretetét kérem minden ünnepeltre. Köszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai köszöntőben is együtt lehettünk. Bíztatom önöket továbbra is arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs Timáját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A jövő útja.
1: A család a jövő útja.
0: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
1: Gondolatok, tanúságtételek, életből lett megosztó.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit. A mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mai műsorunkban két egymáshoz szorosan kapcsolódó témáról lesz szó. Először arról gondolkodunk, hogy mit jelent a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben, hogy hogyan tudunk nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami Istent tiszteli. A második részben pedig tovább vinném ezt a gondolatot a családi életre, és arról fogok beszélni, hogy mitől lesz egy ház nem csupán lakóhely, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és világító jel a világ számára. Tartsanak velem ma is, jó rádiózást!

Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Olvassuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében. Ez a mondat nagyon józanul beszél rólunk. Arról, hogy az ember nem semleges lény. Valami mindig irányítja. A kérdés csak az, hogy éppen mi? A pillanatnyi vágyaink? A testi ösztönök? A világ hangja? Környezet nyomása? Vagy Isten lelke? Ma sok felül azt halljuk, hogy engedjünk a vágyainknak. Ha jól esik, tedd meg. Ha neked ez jár, ne fogd vissza magad. Ha mindenki más is úgy él, te miért ne tennéd? Amíg senkinek nem ártasz vele, nincs nagy baj. Első hallásra ez nagyon szabadságszerető gondolkodásnak tűnhet, valójában azonban sokszor pusztító. Mert nem minden vágy jó csak azért, mert erőteljesen ott van bennünk. Ha megkívánok egy egész tortát, attól még nem lesz jó döntés azt megenni. A dühömben ki akarok mondani egy kemény mondatot, ami biztosan sebet üt a másikon, attól még nem lesz igazam, hogy őszinte voltam. Ha valami vonz, de közben eltávolít Istentől, a házastársamtól, a gyermekeimtől, vagy önmagam jobbik részétől, akkor nem szabadságról van szó, hanem rabságról. A keresztény ember szabadsága nem azt jelenti, hogy mindent megtehetek, amit csak akarok, hanem azt, hogy Isten erejével már nem kell mindent megtennem, amit megkívánok. És ez óriási különbség. Mielőtt valaki tudatosan Krisztushoz kapcsolódik, sokszor csak a saját akarat erejére támaszkodik. Elhatározza, hogy nem lesz türelmetlen, aztán mégis az lesz. Elhatározza, hogy nem enged a régi szokásnak, aztán mégis enged. Elhatározza, hogy nem vág vissza, nem nézi meg, nem veszi meg, nem eszi meg, nem mondja ki. Aztán újra és újra elbukik. Nem azért, mert feltétlenül rossz ember, hanem azért, mert az akarat ereje önmagában kevés. Szent Pál apostol viszont azt mondja, ha Isten lelke lakik bennetek, már nem a bűnös természet uralma alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény embernek többé nem lesznek kísértései. Lesznek. Nem azt jelenti, hogy többé nem támadnak rossz vágyai. Támadnak. Nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig a jót fogja választani. De azt jelenti, hogy már nincs egyedül a küzdelemben. Mert ott van benne a Szentlélek. És ez egészen konkrét erőforrás, nem egy elvont vallásos fogalom. A Szentlélek az, aki segít felismerni, hogy amit most kívánok, az hová vezet. Ő ad erőt kimondani, hogy nem etetem tovább ezt a haragot. Nem engedem el ezt a bántó mondatot. Nem megyek bele ebbe a tisztátalan helyzetbe. Nem választom azt, ami pillanatnyilag jól esik, de hosszú távon rombol. Szintén Pál apostolnak a Galatákhoz intézett levelében ezt olvashatjuk. Lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. És ez nem tiltás központú kereszténység. Nem arról szól, hogy Isten el akar venni tőlünk mindent, ami örömet ad,
hanem arról inkább, hogy Isten meg akar szabadítani attól, ami végül elveszi az örömünket. Mert sok vágy először szabadságot ígér, aztán rabság lesz belőle. Sok kísértés ezt mondja, hogy ettől jobban leszel. Aztán utána marad a szégyen, az üresség, távolság, a bűntudat, a kapcsolataink sérülése. A Szentlélek nem azért mond nemet valamire bennünk, mert ellensége az életnek, hanem azért, mert az igazi élet felé akar vezetni. Ezért nem elég azt mondani, hogy hát én ilyen vagyok, nem tudtam megállni, ez erősebb volt nálam. Ha Isten lelke bennünk él, akkor nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a régi természetünknek. Lehet, hogy nehéz nemet mondani, de nem lehetetlen. Lehet, hogy vannak küzdelmeink, de nem vagyunk erőtlenek. A kérdés inkább az, hogy segítségül hívjuk-e a Szent Lelket a kísértés pillanatában. Mert sokszor csak utólag imádkozunk, miután elbuktunk, miután kimondtuk, miután megtettük. Pedig a Szent Lelket éppen a döntés pillanatában kellene segítségül hívni, amikor még ott állunk két út között, amikor még csak formálódik bennünk a mondat, amikor még csak erősödik a vágy, amikor még csak közeledik a rossz döntés. Ilyenkor egy rövid ima is elég lehet. Szentlélek, Úristen, most vezess! Uram, adj erőt nemet mondani! Ne engedd, hogy a régi természetem irányítson! Ez a keresztény szabadság gyakorlata. Nem túlságosan látványos, de életet formáló. És talán ma mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, az életem melyik területén mondogatom még mindig azt,

Kedves hallgatóink, az előbb arról hallhattunk, hogy a keresztény élet nem egyszerűen jó szándékból vagy emberi akarat erőből fakad, hanem abból, hogy engedjük a Szent Lelket működni bennünk. Ez a vezetés azonban nem csak az egyéni döntéseinkben fontos, nem csak abban fontos, hogy mire mondunk nemet és mire mondunk igent. A családi életünket, az otthonunk légkörét is ez formálja. Mert egy család nem attól lesz keresztény, hogy kereszt van a falon, vagy Biblia van a polcon, hanem attól, hogy Jézus valóban középpontban áll. A következő részben arról fogok beszélni, hogy mit jelent keresztény otthont építeni, olyan helyet, ahol a család nem csak együtt lakik, hanem Isten jelenlétében. És ezt nem azért mondom, mert én is nagyon tökéletesen tudom és élem, hanem mert ez lenne a cél. Amikor keresztény családról beszélünk, gyakran a családtagokra gondolunk. A férjre, a feleségre, a gyerekekre, a közöttük levő szeretetre, hitre, kapcsolatra, és ez helyes is. De van valami, amiről keveset beszélünk. Arról a fizikai helyről, ahol ez a család él. Konkrétan a házról, a lakásról, az otthonról. Pedig a keresztény család élete nagyobb részt ott zajlik. Ott hangzanak el a legfontosabb mondatok. Ott történnek a kibékülések. Ott ülünk le az asztalhoz. Ott neveljük a gyerekeket. Ott imádkozunk, vitatkozunk, pihenünk, elfáradunk, és újra kezdjük. Ezért nem mindegy, hogy az otthonunk csupán lakóhely, vagy valóban egy keresztény otthon. Mert nem ugyanaz a kettő. Egy házat fel lehet építeni téglából, fából, betonból, pénzből, jó ízléssel, praktikus megoldásokkal. Egy keresztény otthon azonban ennél több. Ott nem csak emberek laknak, hanem Krisztusnak is van helye. Ott nem csak együtt esznek és alszanak a családtagok, hanem kapcsolatban élnek egymással. Ott nem csak tárgyak vannak, hanem jelenlét is. Nem csak berendezés, hanem légkör. Nem csak használati rend, hanem lelki rend is. Pál apostol az efezusi levélben azt írja, ő, vagyis Krisztus tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ezt a képet az egyházra mondja, de valamiképpen a keresztény otthonra is igaz. Egy család otthona is növekedhet az Úr szent helyévé. Nem azért, mert mindig csend van benne és rend, nem azért, mert nincs ott soha semmiben veszekedés, nem azért, mert mindenki tökéletesen viselkedik, hanem azért, mert Jézusnak ott van valódi helye. A keresztény otthon egyébként elsőként házi templom. A család imádságának, a hitének, az Istenhez fordulásnak a helye. Nem helyettesíti a templomot,

nem helyettesíti a szent misét, nem helyettesíti az egyházközséget, de a hit első és legközvetlenebb gyakorló tere. Ott tanulja meg a gyermek, hogy Isten nem csak a templomban van. Ott tanulja meg, hogy étkezés előtt hálát lehet adni. Lefekvés előtt rá lehet bízni a napot az Úrra. Egy nehéz döntés előtt lehet imádkozni. Egy nehéz döntés előtt lehet imádkozni. Egy bocsánat kérés után lehet újra kezdeni. A keresztény otthonban a hit nem vendég, hanem családtag. Ezért fontos, hogy az otthonunkban legyenek jelei annak, hogy kihez tartozunk. Nem kell túlzásba esni, nem kell vallásos kirakattá alakítani a lakásunkat, de jó, ha van egy kereszt, egy szent kép, egy szentírás jól látható helyen, egy kis imasarok, gyertya, rózsafűzér, valami, ami emlékeztet, hogy ez a ház nem csak a miénk. Itt Istennek is helye van. A jelek önmagukban azonban nem elegendők. A keresztény otthon igazi jele a légköre. Az, hogy milyen hangon beszélünk egymással. Hogy van-e bocsánatkérés, hogy van-e hála. Hogy a gyerekek azt látják-e, hogy apa és anya nem csak követel, hanem imádkozik is. Nem csak irányít, hanem szolgál. Nem csak szabályokat ad, hanem jó példát is. Másodszor a keresztény otthon a tanítványság iskolája. Ott tanuljuk meg, hogy mit jelent Jézust követni a gyakorlatban. A templomban halljuk az evangéliumot, de otthon derül ki, hogy mit kezdünk vele. Könnyű szeretetről beszélni általánosságban, de nehezebb türelmesnek lenni este, amikor mindenki fáradt. Könnyű megbocsátásról beszélni, de nehezebb oda menni a másikhoz és kimondani, hogy sajnálom. Könnyű szolgálatról beszélni, de nehezebb észrevenni, hogy a társunk már kimerült, és most nekünk kell átvenni valamit. Az otthon azért is iskola, mert nem csak a gyerekek tanulnak benne, hanem a szülők is. A házasság, a gyermeknevelés, a közös élet mind-mind formál. Sokszor éppen otthon derül ki, hogy hol vagyunk még önzők, hol vagyunk türelmetlenek, hiúk, kényelmesek. A család ugyanis nagyon őszinte tükör, nem engedi sokáig fenntartani a kegyes látszatokat. Aki otthon nem tud szeretni, annak a nyilvános kereszténysége is kérdésessé válik. Szent Pál ezért írja Timóteusnak, hogy aki közösséget akar vezetni, annak előbb a saját házát kell jól vezetnie, a saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre is teljes tisztességre neveli, aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani. Hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Teszi fel a jogos kérdést az apostol. És különösen is fontos minta ez az édesapák számára. Az édesapa otthon tanul jó pásztor lenni. Nem uralkodni, hanem gondoskodni. Nem parancsolgatni, hanem vezetni. Nem távolról ellenőrizni, hanem éppen jelen lenni. A keresztény apa nem pusztán kenyérkereső, hanem lelki felelős. Olyan ember, akinek a jelenléte biztonságot ad, irányt mutat, és Isten atyai gondoskodásából valamit láthatóvá tesz. De ugyanez igaz az édesanyára is. Az anya szeretete, türelme, imája, figyelme sokszor az otthon lelki szövetét tartja egyben. Sok család hite az édesanyák csendes, kitartó hűségén keresztül őrződött meg. A keresztény otthonban a gyerekek megtanulják, hogy hogyan kell élni, nem elméletben, hanem mintákból.

Megtanulják, hogy az ember lehet, együttműködő, nem csak versengő. Lehet önzetlen, nem csak önérvényesítő. Lehet másokért élő ember, nem csak önmaga körül forgó. Amit otthon látnak, azt viszik tovább a világba. Harmadszor a keresztény otthon evangelizációs központ is. Ez talán elsőre furcsán hangzik, de nagyon igaz. Egy olyan otthon, ahol Krisztus jelenléte valóságos, tanúságot tesz. Nem harsányan teszi ezt, nem erőszakosan, nem állandó prédikálással, hanem a működő szeretet erejével. A vendégszeretet itt különösen fontos. Amikor megnyitjuk az otthonunkat mások előtt, akkor nem csak ételt vagy helyet adunk nekik, hanem bepillantást engedünk a családi életünkbe. Megérezhetik, hogy nálunk más a légkör. Nem azért, mert minden tökéletes, hanem azért, mert békesség van. Rend van. Egymásra figyelés van. Imádság van és megbocsátás is van. Jézus azt mondja, hogy senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edény félével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. A keresztény otthon ilyen lámpás lehet. Nem önmagát mutogatja, hanem Krisztus fényét engedi át. Egy család otthona lehet fény a szomszédok, a rokonok, a barátok számára. Lehet egy hely, ahol egy magányos ember melegséget tapasztal, ahol egy gyerek biztonságban érzi magát, ahol egy vendég nem csak jó ételt kap, hanem valamivel többet is, békességet. És erre ma nagyon nagy szükség van. Sok ház ma inkább szálláshely, mint otthon. A családtagok jönnek, mennek, esznek, alszanak, képernyők előtt élnek, de igazán alig találkoznak. Egy keresztény otthon ezzel szemben a találkozás helye Istennel és egymással. Végül pedig a keresztény otthon erődítmény is. Nem bezárkózásra hív, hanem védelemre. A világ sok zajt, sötétséget, fáradtságot, kísértést hoz. Hazatérve szükségünk van egy olyan helyre, ahol a lelkünk megpihenhet. Ahol nem kell állandóan teljesíteni, ahol nem kell állandóan bizonyítani, ahol új erőt kapunk ahhoz, hogy másnap újra kimenjünk a világba, és Krisztus tanúi legyünk. Ezért sem mindegy, hogy milyen az otthonunk légköre. Átengedtük-e teljesen a képernyőknek, a rohanásnak, a fogyasztásnak, a feszültségeknek? Vagy tudatosan alakítjuk úgy, hogy Krisztus uralma érzékelhető legyen benne. A keresztény otthon nem gazdagság kérdése, nem nagy ház kell hozzá, nem tökéletes berendezés, nem úszómedence, nem különleges lakás kultúra. Lehet egy kis lakás is keresztény otthon, ha ott Jézus Krisztus van a középpontban. És lehet egy gyönyörű, hatalmas ház is lelki értelemben üres, hogyha minden más fontosabb benne, mint az Isten. Jézus a farizeusoknak ezt mondta: a kő, amelyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Ez egy döntő kérdés, hogy szeglet kőe Jézus az otthonunkban. Rá építünk-e, vagy csak néha behívjuk, amikor baj van?
Ő határozza-e meg a családunk rendjét, vagy csak amolyan díszítő elemként van jelen? A keresztény otthon akkor lesz valóban házi templom, akkor lesz a tanítványság iskolája, és világító jel, ha Jézus nem a peremén áll, hanem középen. Ha ő az, aki köré a család élete rendeződik. Ha ő formálja a beszédünket, a döntéseinket, az időbeosztásunkat, a vendégszeretetünket, pihenésünket, a konfliktusaink kezelését. És ez nem megy egyik napról a másikra, de el lehet kezdeni. Egy közös imával, egy családi étkezéssel, egy kis imasarokkal, egy bocsánatkéréssel, egy vasárnap megszentelésével, egy döntéssel, hogy az otthonunk nem csak működni fog, hanem élni is Krisztusban. És ha ezt komolyan vesszük, akkor az otthonunk valóban áldás forrásává válhat. Nem csak nekünk, hanem másoknak is. Mert ahol Krisztus van a középpontban, ott a ház lassan otthonná válik. Az otthon pedig házi templommá. A család pedig világossággá. A világ számára.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban először arról gondolkodtunk, hogy Isten lelke valódi erőt ad nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami igazi életet ad. Aztán arról is beszéltünk, hogy ez a lelki vezetés hogyan formálhatja át az otthonainkat, hogy a ház, amelyben élünk, ne csupán lakóhely legyen, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és Krisztus fényének hordozója. Talán ma elég egyetlen kérdést magunkkal vinni. Vajon az otthonunk légköre mit mond Jézusról? Azt, hogy ő középen van? Vagy azt, hogy csak néha jut hely neki? Kívánom, hogy családjainkban és otthonainkban egyre inkább ő legyen a szegletkő, a béke forrása és az öröm középpontja. Önök a Fészek Meleget és a műsorvezetőt, Kertész Tibort hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Áldott békés napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek életből.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A kapuk és az ajtón álló résznél hagytuk abba Nehemiás könyvét, és ott hagytuk tulajdonképpen abba, hogy a második kapu volt a halaknak a kapuja. Azt mondta Péternek az Úr, hogy ezután emberhalásszá teszlek. Láttuk, hogy ez azt jelenti, hogy a népek nagy tengeréből Isten a szeretetének a hálójával fogja ki azokat az embereket, akik elfogadják Istennek a szeretetét, akiket az Isten szeretete magához ölel és hagyják, hogy ez az isteni szeretet magához ölelje. Ahogy írva van az igében, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által. Tehát akit megragadott Isten szeretete, akiben benne van az Isten szeretete, akiben benne van a Szentlélek, mert csak a Szentlélek tudja az Isten szeretetét a szívünkbe kitölteni. A harmadik kapu, amiről beszéltünk, az Óvárosnak a kapuja. Tehát visszamenjünk az Óvárosig, Sálemig, ami az Jeruzsálemnek az elődje volt, a belső város. Annak idején Melkizedek, Sálem királya, akihez a zsidókhoz írt levél hasonlítja Jézus Krisztust, aki főpap a Melkizedek rendje szerint kenyeret és bort hozott Ábrahámnak, aki visszatért az ellenség leveréséből. Kenyér és bor, szóval ez az alapja. Akinek az élete alapja az, hogy tudja, hogy bűnös vagyok, és meg kellett volna halnom, csak a halált érdemeltem. De helyettem Krisztus halt meg, Krisztus adta oda a testét, Krisztus ontotta a vérét. De én is benne voltam, vele együtt én is meghaltam, eltemettettem, de vele együtt én is feltámadtam. Most nem sorolom ezeket a tovább a kapukat. Szóval az ajtón állók feladata, felelőssége az, hogy megvizsgálja, hogy egy Krisztus vére árán megváltott jó közeledik-e, olyan jön-e, akiben a Szentlélek van, és aki az Isten szeretetét a szívében hordozza a Szentlélek által. Akinek az élete alapja az, hogy tud mire emlékezni, a bor és a kenyér, mert tudja, hogy ki hozta ki a halálból, honnan jött és hová megy. Az apostolok cselekedeteiben, a 20. fejezetben olvasunk arról, hogy amikor Pál búcsúzik az efezusi vénektől, ott Pál a következőket mondja, mert tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a többieket. Gonosz farkasok, akik azért jönnek, mert nem pusztítani akarják a nyájat, aki nem a kapun jön be, mint jó, akit nem az Úr épít be egy gyülekezetbe, egy egyházközségbe, az egyházba, és nem veszik észre az ajtón állók, az akarata ellenére is pusztít. Nem azt mondom, hogy ezek az emberek rossz szándékú emberek, pusztítani akaró emberek, problémát akarnak okozni, és direkt azért jönnek, hogy rendetlenséget csináljanak, akinek nincs új élete Krisztusban, és akit nem Isten helyezett egy helyi közösségbe, nem Krisztuson keresztül jött, az akarata ellenére, vagy a legjobb szándéka ellenére is zavart és pusztítást okoz. Azért jön, hogy ő jön és pusztítson, ahogy olvastuk a János evangéliumában is. Tudjuk azt is, most csak hasonlatképpen hozom, hogyha egy tolvaj jön a házomba és onnan elvisz dolgokat, az nagyon kellemetlen. És most fizikai értelemben mondom, mert ugye mindenhol van ilyen kellemetlenség fizikai értelemben. Valakik bejönnek, tolvajok, kabátot visznek el, táskát, bármit, órát, kellemetlen. De ez csak kellemetlen. De hogyha a szellemi értelemben jön be a tolvaj, az sokkal inkább megrabol, az pótolhatatlan dolgokat viszel, szellemi értékeket viszel magával. Ezért nagy a felelőssége a kapuőröknek, az ajtón állóknak. Mi ellen védekezzünk ki az ellenség? Kik akarnak bejönni, vagy úgy is mondhatnám, kit akar felhasználni az ellenség, a sátán, hogy bejöjjön a kapukon, amit a kapuőröknek észre kell venni? Tehát korábban már szóltam arról, hogy az ellenség, akiket név szerint is megemlít a Szentírás, az Ammonita Tóbiás, az arábiai Gesem és Szanballat, aki a szamaritánosok közül való. Annak idején szó volt arról, hogy az arábiai Gesem és az Ammonita Tóbiás, az ammoniták és a moabiták a testet is, ez a Gesem is a testet jelképezi, tehát a támadás nagyon gyakran a testünkön keresztül jön. És akiben nem az Úr szent lelke, az Úr, hanem a test, az rombol. Az egyházban is rombol, a magánéletében is rombol, családjában is rombol. Aztán voltak asdódeusok, akik támadtak.
Asdód az öt nagy filiszteus város egyike volt. A filiszteusok a szellemi hatalmakat jelentik. Aztán szó volt arról is, hogy a szamaritánusok közül valók azokat jelképezik, akik vallásos emberek. Ott egy nagy valláskeveredés volt az első fogság után, nem a babiloni fogság után, hanem az asszíriai fogság után telepítettek be egy csomó pogány embert, és mindenki hozta maga istenét. Aztán elküldtek egy papot, hogy tanítsa meg az igazi Isten tiszteletének a módjára is. Tehát óriási nagy valláskeveredés volt. Ott mindenki imádta maga istenét, elfogadta a másik istenét, meg hát szolgáltak az Úrnak úgy, ahogy tudtak. Nos, ezt Isten nem fogadja el, ezek közül kerültek ki a szamaritánusok. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, és a béke útján vezesselek benneteket, hogy így személyes békétek által építsétek a békét a világban. Veletek vagyok, és közben járok értetek fiamnál, Jézusnál, hogy adjon nektek erős hitet és reményt a jobb jövőben, amelyet veletek szeretnék felépíteni. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert Isten veletek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2022. augusztus 25-ei üzenetet hallották.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban, egy szó, ami erőt ad, egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
1: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd az érgalmasság rózsafőzérét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkezett is egy üzenetünk. A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, élő is eltávozott tagjaiért, különösképpen édesanyám lelke üdvéért halálának 24. évfordulóján, aki a kovásznai temetőben nyugszik, az örök világosság fényeskedik neki, nyugodjon békességben, az Úr szent nevében Marika írta ezt az üzenetet. Az érgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom az eddig kapott kegyelmekért. Köszönöm, édes drága Jézusom, hogy megsegítettél, kérlek szépen segíts továbbra is, egészségemért, férjem egészségéért, szeretetért, gyermekeimért, a szűzanya védje és óvja őket, köszönöm szépen, egy édesanya írta. Ezt a rózsafüzét felajánlom a fiam egészségért, Robertért, aki külföldön van, és arra a szűzanyát, hogy holnap legyen vele, arra kérem a szűzanyát, hogy holnap legyen vele, mert interjúra megy az új munkahelyére, és legyen sikeres. Istenem, vigyázz rá, egy édesanyja imádkozik, érte? Egy mindennapos hallgató. Gyimesben én is ezzel a rózsafűzérrel emlékezek, Szűcs Ilonka lelke üdvéért, akit a Jóisten hirtelen magához szólított, és a Csíktablocai temetőben nyugszik, az érgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, emléke legyen áldott, emlékezik a lánya Ilonka, emlékezünk még lánya Ilonka lelke üdvéért is, imádkozunk, aki a Csíkpálfalvi temetőben alussza örök álmát, a Jóisten nyugtassa őket békében, emlékük legyen áldott, imádkozik értük egy állandó hallgató. Imád kérek, drága gyermekeim, munkahelyük rendeződéséért, imádkozzunk együtt. Menyem lába gyógyulásáért, áldásért, a munkájája, oltalomért, egészségért kérem a rózsafűzért, valamit imádkozom a szűzanya megsegítő kegyelméért, fiam nehéz anyagi gondjai megoldásáért, egészségért, Jézusom, bízom benned, egy édesanya írta az üzenetet. Ezt a rózsafűzét felajánlom sok ellenségem távozásáért, békességért és szeretetért, Marosvásárhelyről jött az üzenet. Kedves telefonálót is köszönhetünk, Halló Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus
0: mindenki.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezető színikét és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, Mária Rádió nagy családjáért, az én népes családomért, egészség, békesség, szeretet legyen a családba, és lelki testvéremért, aki az udvarhelyi belgyógyászaton várja gyógyulását, de minden lelki testvéremért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, hitünk erősödéséért, és minden kedves Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek, valamint hitünk erősödéséért, a gonosz távozásáért. Köszönöm szépen, Timike, a Jóisten áldja önöket.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

0: A mai imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat. Imádkozom a fiamért és a családja gyógyulásért, segítő kegyelemért, egészségért, békességért, az egész családomnak anyagi gondok megjavulásáért, valamint édesanyám lelke üdvéért és a család többi halottaiért. Hidegségről jött az üzenet. Ez a rózsafüzet felajánlom. Fontos szándékokért, szeretetért, békéért a családunkban és szüleim nyugalmáért. Ezt a rózsafüzét és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzét felajánlom gyógyulásért, egészségért, a testvérem tudjon aludni éjszaka, és ne romoljon az állapota, Csíksomlyó segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, családom gyógyulásáért, békességért, türelemért, bátorságért, testi lelki erőért, hálából a Jóistennek mindenért. Az irgalmasság rózsafűzérét és minden imád felajánlok a lányomért, a Jóisten adjon neki testi lelki gyógyulást, két fiam gyógyulásáért és az összes unokámért, az én gyógyulásomért, Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, egy édesanya írja. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, nehéz helyzete, megoldásáért, az úton levőkért, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafüzét és a napi szentséget fel szeretném ajánlni, az én egészségemért, fiam családjának egészségét, és még fel szeretném ajánlni Billy Bog György lelkiüdvért, aki a Csíkszeredai Kalászmegyerdi temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe, az Úr Jézus szent nevébe, önökért, minden betegét, Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. A rózsafüzét fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért a drága Jóistentől, egy fontos szándékért, gyógyulásért, egészségért, a Mária Rádió munkaközösségéért, Isten fizesse egy mindennapos hallgató írja. Az irgalmasság rózsafüzét felajánlom a fiamnak, sikerüljön, és legyenek jó orvosi eredményei, és műtét utáni gyógyulásért is imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért, minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Halló, Mária Rádió!
2: Jézus, Mária neve dicsértessék!
0: Mindörökkémmel!
2: Rózsafűzéri imákat felajánlom hálából a kapott kegyermekért, irgalomért, számomra, családom, gyermekeim és családjaik számára. Édesanyám négynapja alkalmával megemlékezek drága szüleimről, Ilonka és István, akik a Sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben pihennek. Uram, add, hogy szent színededet találkozhassunk egykor az örök üdvösségben, szüleimmel, felmenőimmel, gyerekeimmel, leszármazottjaimmal, rókonokkal, barátokkal, ismerősökkel, azokért is könyörgünk, akikről nem emlékezik meg senki, akik tőlem várnak imát, Mária közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus megváltó kereszt halála által. Isten fizesse mindenki támogató imáját. Jézus, Mária neve dicsértessék.
0: Mindenki amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja Hidegségről. Az irgalmasság rózsafűzérét és a mai nap minden imáját felajánlom Kúsa Ilonáért, négy napja alkalmából a Szűz anyám vedd őt a te oltalmadba, vigyázz rá, adj neki egészséget, szeretetet, hosszú életet szerettei körében. Mai irgalmasság rózsafűszerét felajánlom férjem megtéréséért és fontos szándékokért. Unokáim sikeres vizsgájáért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, valamint Márkusz gyógyulásáért és orvosi eredményekért a daganatos betegségből, az ő egészségért és a családonnak sok erőt kérek a Jóistentől. Mai rózsafűzét és minden imádságot felajánlok gyógyulásomért, a fiam testi-lelki jólétéért, anyagi helyzete rendeződéséért, a családunk egészségéért. Egy édesanya írta ezt az üzenetet. Imádkozzunk együtt! Halló, Mária Rádió!
3: Kérdés, kérdés, kérdés!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretném a mai imaszándékomat, minden nap imaszándékom, a Mária Rádiója, pápa szándékára, segítsen Jóisten helyesetre járunk. Csabó utam, sütásáról, dicsértessük a Jézus kérdés.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafűzét felajánlom édesanyám gyógyulásáért, aki szenvedélybeteg. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, nyugalomért kérem a Szent Szűzanya oltalmát, köszönöm. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Imával szeretnénk köszönteni a nővéremet, Petvéd Ilonkát, Györgyőrimetén, és a Györgyőrimetei temetőben nyugszik a férjével együtt. Adjon a Jóistennek örök nyugodalmat, és az örök világosság fényesítsék neki, és a többi halott a szüleimé, testvéreimé. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt.

0: Még van néhány perc a mostani imaszendék fogadásból, továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy felajánlják ezt az imát valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, van egy telefonálunk, Halló, Mária Rádió.
1: Tehetek az Úr Jézus Krisztus imádkozzunk, hogy én ő rá, hogy tengere, máma, nála napja, születése napja, és nyugalma lehet csendes, emléke lehet áldott, a húgámlési gyümezükről rája, soha nem tudja felállítani, hogy valami hívját érkésiket. Az őkön mennyi Ilonka volt, már többen vannak, hézan tartozott. Nyugalmik lehet csendes, emléktelen áldott. A Márda Rádió munkatársai azoknak hozzátartozói. Az úton levők a sofőrök, mert többen vannak a családból, hogy a Jóistenságra haza a családja, akkor szerencsésen. Imádunk együtt egymásért. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Isten szívesen meghallgattok.
0: Mindörökké amen. Jó Isten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Az irgalmasság rózsafűszélét felajánlom külföldön dolgozó unokámért, Isten segítse őket, Isten fizesse. Fiam szerencsés lakásvásárlásáért, hite megerősödéséért, áldásért kérem a szűzanya segítő kegyelmét. Köszönöm, egy édesanya írja.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért hálából ajánlom az Úr Jézusnak, hogy bejutottam, meg segített. Továbbá felajánlom egy budapesti ismeretlen családét, akik máma rajtam segítettek. Jöttek az ezer éves határt, meglátogatták. Én jöttem hazafelé az úton, megállottak rajtam, segítettek. A Jóisten segélye meg őköt, adjon erőt, egészséget, és a Jóisten százszorosan fizesse vissza nekik a megsegítők egyelmát. Megköszönöm szépen magiknak, hogy bejutottam, és meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért, egy orvosi eredményért és a családomért. Köszönöm, Gyimesből jött ez az üzenet.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, és ismételni tudom csak a lábaim erősítéséért, gyógyuljon meg, hogy tudjak járni, hogy ne toruljak senkire, valamint mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek. Isten áldása legyen rajtuk. Valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, és felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, a Jóistenke adjon önöknek erőt, egészséget és a világ békéért. Köszönöm a meghallgatást, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzet felajánlom édesapám emlékére, aki József nevet viselte, és 28 éve elköltözött az örök ki valóságba, emléke legyen áldott, nyugalma csendes, az örök világosság fényeskedjék neki. Kedves hallgatók, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Most meghívjuk önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kérésünkért és szándékunkért tartsanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus, anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögjél rettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Kassai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz, ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsinekkel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felirat, vastag fekete ákon-bálkon betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel s távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább, hogy egy kedvűségé zsugorodik. Kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek, ajándékom a dohányzóasztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm-Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál, egyhangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprő földi ostobasággal, pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Hornyosi Ervin, Ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Ez nekem azért fontos, mert célt és küldetést ad a mindennapi életemben, hogy ez a világ elmúlik, és nem ebben a világban kell megtalálni a sikert, a dicsőséget, hanem az eljövendő világra gondolva küzdünk itt a jelen világban a lelkekért, a gonosz lelkek ellen, Istenért, a szűzanyával együtt. Minden nap, minden reggel erőt kell venni magamon, hogy miért kelek ki az ágyból. Emlékszem, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy mi a cél, miért kelek ma föl? Azért, hogy anyagi javakat gyűjtsek. Mi az okom arra, hogy én fölkeljek? És minden nap reggel azzal kelek föl, hogy egy napi felajánló imádságot elmondok, amiben a napom összes cselekedetét, fájdalmát, szenvedését, böjtjét, azt felajánlom Istennek a szűzanya kezén keresztül, hogy ő fordítsa a lelkek javára. És így ez erőt ad nekem a mindennapokban, hogy akkor is kitartsak, amikor semmi sem sikerül, mert ezáltal minden cselekedetem Jézus szenvedésével egyesítve erőt ad a mindennapokhoz.
1: Keserű Balázs építész gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Új témakört indítottunk a Katolikus Egyház katekizmusában. A megtestesülés témaköre kerül sorra, és fel is vetettük azt a kérdést, amit maga a katekizmus fogalmaz meg, miért lett testé az ige, vagyis miért testesült meg. A megtestesülés idegen szava, az inkarnáció, ugye akik új latin nyelveket is ismernek, tudják, hogy a carne, de hát a latin eredetű szó a húsra utal, tehát egészen konkrétan. A megtestesülés azt jelenti, hogy hús, vér, emberré lesz az Isten fia. És ez a megtestesülés nem véletlen, hanem ajándék. Hát nyilván semmiképp nem mondhatjuk, hogy ez véletlen volt, hanem Isten akarata, aki elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk, hogy visszanyerjük az örök életet, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. De választ kell adnunk arra, hogy miért lett testé az ige. Meg is adtuk az előző alkalommal a választ, mégpedig a katekizmus 456-tól 460. pontjával bezárólag ebben a szakaszban négy pont foglalja össze ezt a kérdést, és ebből valójában három olyan sajátos megközelítést találunk, amely átismétlése mindenképp fontos. Miről is volt szó az előző alkalommal? Azért lett az ige testé, tehát igazából négy válasz van itt, az első az egy általános válasz, és három sajátos válasz, amire utaltam. Az általános választ azt a Nicea konstantinápolyi hitvallás adja meg, ami azt jelenti, hogy amikor imádkozzuk, hogy értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Megtestesült a Szentlélek erejéből, de miért? Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Az emberért lett emberré az Isten, az ember miatt lépett be.

És aztán jönnek a részletező válaszok. Azt mondja, még egyszer megismételve az üdvözítés szándékát, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsem, ezért lett az ige testé. Tehát Isten szeretett minket, és elküldte fiát engesztelésül bűneinkért, tehát üdvözítés. Először is benne van az, hogy szabadítás, ez a megváltásnak a gondolata, tehát a megváltó, a szabadító is, meg üdvözítő is. A szabadító az a múltra irányuló ajándék, vagyis az elkövetett bűnöket, a bűnnek az előzményeit is orvosolni akarja, és az elkövetett bűnöket a bűnbánóknak eltörli. De egyszer s mind a jövőre irányulva az örök élet kapuját nyitja meg számunkra, az örök életre vezet bennünket az üdvözítő, ez egy sajátos elnevezése a messiási küldetésnek. A múltra vonatkozó az inkább a redemptor, hominis, az emberi nem megváltója, szabadítója, tehát a fogságból kiengedője, és a másik az szálvátor, az üdvösség ajándékozója. Ez azt jelenti, hogy örök életre vagyunk hivatottak, és megvan a reményünk arra, hogy örökké éljünk, és örökké az Úrral legyünk, és az Úrnál legyünk. Nagyon szép az a csokorba szedett gondolatsor, amit Nisszai Szent Gergely fogalmazott meg. Ezt is már részletesen megtárgyaltuk, de idézzük fel azokat a fontos küldetés szavakat, amelyek a megváltó küldetéséhez tartoznak. Orvosként jött közénk, hogy a meggyengült természetünket, megromlott emberségünket a bűn betegségében orvosolja. Ezeket már én teszem hozzá, most nem az eredeti idézetet mondom, ebből csak kiemeltem, hogy orvosra volt szüksége a világnak. Akkor a jóhoz visszavezetőre volt szükség, aki a jó útjáról letért embert visszavezeti a helyes útra. Világosságra volt szükség, valójában Jézus a világ világosságaként jött közénk, ezt mondta ő magáról, és minket is a világosság fiaivá tett, mert az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Erről maga Szent János apostol is beszámol az evangéliumának az előszavában. És megváltót keresett a fogoly, hogy a megbilincselt szabadítóhoz jusson, aki leoldja a bilincseket. Ezek csodálatos megközelítések, tehát Nisszai Szent Gergelytől. A következő gondolatsorban Isten szeretetére utal a katekizmus, azért lett az ige testé, hogy megismerjük Isten szeretetét. Nem csak nagy szavakkal dobálózik Szent János apostol, aki első levelében leírja, hogy az Isten szeretet, megismertük az Istent, megismerhettük, mert elküldte a fiát. Tehát mindez, ahogy itt idézi is az első János levél több részletét, a katekizmus 458. pontja, erről szól ez a tanúságtétel. Az Isten szeretete abban nyilvánult meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Ez az első János levél 4.9. És a János evangélium 3.16 pedig úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát ez a János 3.16. A következő pont a 459-es. Ez nagyon érdekes és nagyon kedves megközelítés, amelyel bölcs pedagógiás felhasználásával

0: és igénybevételével megismerhetjük Istennek ezt a bölcs útmutató szeretetét, hogy íme azért lett az ige testé, hogy emberi mintát adjon, emberi példát adjon, magatartás mintát mutasson föl, amit mi emberek követni tudunk. A madara tolláról az embert a barátjáról lehet megismerni, azt mondja a mondás. Így tehát, mivel Jézus minket, az ő követőit, elsősorban az apostolokat, de aztán minden követőjére vonatkozóan barátainak nevez minket, ezért tudunk hasonlítani Jézusra, és azért lett testé az ige, hogy tudjunk rá hasonlítani, tudjuk utánozni, tudjuk az ő példáját követni. Erre hoz itt szentírási evangéliumi idézeteket a katekizmus. Amikor azt mondja Jézus Máté evangéliuma szerint 11.29, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Ez a Máté 11.29. Aztán azt mondja magáról Jézus az én vagyok kifejezése, vagy kijelentéseinek egyikében, János evangéliuma 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak általam. A színeváltozás jelenetében maga az atya az, aki rámutat az ő fiára, a szeretett fiára, aki ott van a Tábor hegyén, és Márk evangéliuma szerint 9.7-ben azt olvassuk, hogy az atya mint egy parancsba adja, őt hallgassátok, mármint Jézust. Ő csak ugyan a boldogságok modellje és az új törvény normája, azt mondja, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. A János evangéliumának a 15. fejezete, 12. Ezek mind arra utalnak, ezek az bibliai idézetek, evangéliumi idézetek, hogy Jézus utánozható, megvan a hasonlóság lehetősége Jézussal. És akik őt követik, azért lett ő testé, hogy követhető emberi mintát kapjanak. És végül a 460. pontban három kiváló hittudósnak a gondolatait ismertük meg, illetve a Péter levél, második Péter levél első fejezet negyedik versét, az ige testélet, hogy bennünket az isteni természet részeseivé tegyen. Tehát azért lesz emberré az Isten, hogy mi emberek istenivé legyünk, hogy bizonyos isteni képességeket, tulajdonságokat megkapjunk, mi soha nem leszünk azonosak, egyenlőek Istennel, de Istennek a fogadott fiaivá lehetünk. Már most is úgy szólítjuk meg Istent, hogy atyánk, tehát már most a fogadott fiaiként részesülünk az ő isteni szeretetében, de akkor majd egykor az idők teljességében, aki oda jut, hogy Isten országába belépjen, és nem veszíti el ennek lehetőségét, és nem a kárhozat lesz az osztály része. Aki oda jut, az élvezi Isten örökké valóságának lehetőségét, vagyis az isteni természet részesei lesz az ember, és lehet minden ember, aki oda jut, azt azért tegyük hozzá. Mert mondjuk az örökké valóságot mindenki megkapja, na de nyilván itt mi az Istennel való örökké valóságot választjuk, mennyországot választjuk, vagyis mi Istenhez akarunk hasonlóvá lenni az ő szeretete áramlásában, a boldogságban. És akkor itt van az első idézet Szent Iréneusztól, az eretnekek ellenért értekezése. Isten igéje azért ember, és aki Isten fia, azért lett az ember fiává, hogy az ember Isten igéjével egyesülve és a gyermeké fogadást fölfogva Isten fiává legyen. Az első esetben az Isten fia maga Jézus, az ő egyszülöttje, az atya egyszülöttje. Itt már kisbetűkkel van, hogy fiává legyen az ember, Isten fiává, ez a fogadott fiúság. A másik idézet Szent Atanásztól, ő azért lett emberré, hogy mi istenekké váljunk. Kisbetűvel, tehát nem lesz több Isten, soha nem lesz sok Isten, mi nem politeista vallás vagyunk, hogy még a jövőre vonatkozva is ilyen elképzeléseink lennének, mert egyedül az Úr az Isten, ezt már Illés próféta is kivette a választott nép felismeréséből ott a Kármel hegyén, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Kármel hegyi áldozat után ezt felfogták az emberek, a választott nép fiai, a csodálatos áldozat bemutatás következtében. Az Úr az Isten, egyedül ő az Isten. De istenekké leszünk, az azt jelenti, hogy isteni tulajdonságokat kapunk. Nyilván itt semmi köze nincs az istenek kifejezésnek, az istenséghez, az egy örök és igaz Isten, senkivel nem osztozó és más Istennel nem egyenlősíthető valóságával. Isten egyszülött fia, mert istenségének részesévé akart tenni minket, magára vette természetünket, hogy emberré lévén az embereket istenekké tegye. Ez pedig Aquinoi Szent Tamás bölcs gondolata. Mindezeket átismételve folytatódik a tanítás a Megtestesülés címet viselve a 461. ponttal. Az egyház átvéve Szent János kifejezését, verbum caro factum est, az ige testélőn, ez a János evangélium 1.14-ben olvasható, megtestesülésnek nevezi a tényt, hogy Isten fia magára vette az emberi természetet, hogy abban vigye végbe megváltásunkat. Egy Szent Pál által idézett himnuszban az egyház így énekli meg a megtestesülés misztériumát. És most jön a mindannyiunk által nagyon kedvelt Krisztus himnusz a Filippiekhez írt levélből, teljes terjedelmében idézi az Úr Jézusra való legfontosabb állítást, amit az apostol televízió is a jelmondatává tett, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a Filippi levél második fejezetének az 5-től 8. terjedő verse, ami aztán úgy folytatódik, hogy minden térnek meg kell hajolnia Jézus előtt, és minden nyelvnek hirdetnie kell azt az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez a további versekben szerepel a Filippi levélben. Nem szabad félreértenünk a hasonló kifejezést, ezt a jelzőt, hogy hasonló lett az emberekhez. Mert itt nem csak valami látszatról van szó, valami hasonló vonásról, mert hát valóságosan emberré lett, de ez a kifejezés arra utal mégis, hogy ő ugyan hasonlóvá lett hozzánk, de mi attól nem lettünk istenné. Tehát az azért az a különbség, amiről az előbb is beszéltünk, az mindvégig megmarad. De ő viszont minden emberi tulajdonságban hasonlóvá lett hozzánk, nyilván a bűnt kivéve, abban nem lett hasonlóvá, tehát nem teljes mértékben valljuk ezt a hasonlóságot. Olyan lett, mint egy ember, de azért ott maradt igeként is, tehát Jézus valóságos ember, de ugyanakkor maradt valóságos Isten. Tehát ezért ilyen óvatos ez a megfogalmazás, amit aztán folytat a 462. pont, amely a zsidókhoz írt levél ugyanerről a misztériumáról értekezik, és itt idézi a zsidó levél 10. fejezet 5-től 7. versét, és idézi a 40. Zsoltár 7-től 9. versét, a 70-es fordítás idegen szól, a Septuaginta, a 70-es fordítás szerint. Nézzük az idézetet. Krisztus ezért beszél így, amikor a világba lép. Áldozatot és ajándékot nem kívántál, de emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Ezért így szóltam, íme eljövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, mint a könyvtekercsben rólam írva van. És aztán tudjuk jól, hogy azért lett emberi testé az ige, hogy minket ebben az emberi testben megváltson. Mert már nem lett szükség, nem volt szükség, nem volt továbbá szükség arra, hogy más égő, engesztelő áldozatokat nyújtson az ember Istennek. Semmiféle állat áldozatra nem volt többé szükség Jézus áldozata után. Azért jött, hogy ezeket már megszüntesse, és a kínos ember áldozatokra se volt szükség, hiszen ilyen is volt az Ószövetség világában. Emlékszünk arra, hogy maga az Úr kívánta az ősatyától, Ábrahámtól, hogy a nagy nehezen 100 éves korában és a 90 éves Sárától megszületett Izsákot feláldozza neki. Tehát volt ilyen fogalom, volt ilyen alkalom, és valójában azok az ószövetségi vértanúk is hát áldozatként tekinthetőek, de nem áldozat bemutatással áldozták fel őket, hanem ők magukat áldozták fel az Úrért és az ő törvényeiért, és az ősök hagyományának a megőrzéséért, de ez az áldozat, Krisztus áldozata, amit a Zsoltár szavát önmagára vonatkoztatva, végül is Jézus mondja ezt, a 44. Zsoltár ezen verseit, íme eljövök, Uram, vagy Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva áll. És akkor a 463. ponttal ez a második témakör is lezárul, ez a mai találkozásunknak a kerek téma összefoglalása. Az Isten fia igaz megtestesülésébe vetett hit, a keresztény hit megkülönböztető jegye. A János apostol által írt első levél 4. fejezet 2. verse így beszél erről. Az Istentől származó lelket erről ismeritek föl. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Hiszen János apostol is már ismerhetett olyan téves eszméket, és az egyház története már kezdetektől fogva mindig felmutat olyan félre hajlásokat, olyan egyoldalúságokat, olyan emberi találmányokat, tévtanításokat, amit már szóval eretnekségnek nevezünk, amely valamit tagad a lényegből, a hitünk lényegéből, vagy Jézus Krisztusra vonatkozó hitünk állításaiból, Ez a látszat test elképzelése, hogy úgy tűnik, mintha ember lett volna, tehát nem egy szellem volt, nem egy ilyen, minek hívják manapság, ilyen fényfestés, vagy minek nevezik, hogy a nagyon szép képeket lehet falakra vetíteni különleges fénytechnikával, óriás vetítőkkel. Hát nem ide vetítette a mennyei atya Jézust, és akkor csak úgy, mintha egy film szereplője lett volna, és itt mozgott az emberek között, hanem valóságosan emberélet és testet vett fel. Ezt fontos volt János apostolnak bizonyos tévtanításokkal szemben is hangsúlyoznia. És ezért az első János levél 4.2 ezt mondja, az Istentől származó lelket erről ismeritek föl. Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. A logika szabályai szerint a mondatot folytathatjuk, mert így folytatódna, ha még ezt leírná az apostol, hogy aki pedig nem vallja azt, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az nem Istentől való. Az nem olyan tanítást vall, ami Istentől származik. Nem olyan tanítást vall, amit a lélek sugall, vagyis a Szentlélek. Ez az egyház örömteli meggyőződése kezdettől fogva, amikor a jámborság nagy misztériumát énekli, az első Timoteus levél 3.16 ezt a hittitkot idézi, megjelent testben, igazolást nyert a lélekben. Tehát Krisztus megjelent az Isten fia testben, és ez fontos. Azt is jól tudjuk, nyilván a logikus témavezetés itt a katolikus egyház katekizmusában, a további tanításban, majd ezeket kifejti, de azért mi is használjuk egy kicsit a logikus gondolkodásunkat, hogy mi minden maradna el, vagy mit nem valhatnánk Jézusról, ha ezt az alapot nem valljuk, hogy ő testben jött el. Hát akkor, ha nem jött volna el testben, akkor nem származhatott volna a választott népből, nem? Mert ahhoz szükséges volt, hogy egy embertől, egy asszonytól szülessék, és beleszülessék a dávidi házba. Ha nem jött volna el testben, akkor nem tudna emberi példákat, magatartás mintákat adni nekünk. Ha nem jött volna el testben, akkor nem tagadhatta volna meg a sátán kísértéseit a megkísértésekor. Ha nem jött volna el testben, akkor nem tudott volna értünk szenvedni, áldozattá válni, és végül, ha nem jött el volna testben, akkor nem halt volna meg valóságosan értünk a kereszten. És ha nem halt volna meg valóságosan a kereszten Jézus, akkor nem támadt volna föl valóságosan az emberi testben megszentelve minden ember testét, és minden embernek lehetősége adva arra, hogy majd mi is feltámadjunk testünkben, mert mi testben élünk, és ugyanilyen testet kapott Jézus a mennyei atyától. És ha nem támadunk föl testben, akkor hiába való minden, ezt már Szent Pál apostol is megmondja. De idézve az apostolt, így ugyancsak a Filippi levélből, Jézus majd eljön, és átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsült testéhez. Hát nem lett volna megdicsült teste Jézusnak, ha az nem emberi test, csak valami vetített szellemi valami. Nem ment volna föl testben a mennyei atya jobbjára. Na hát sok mindenre gondolhatunk, de jó, ha egy kicsit elmélkedünk, gondolkodunk hitünk igazságairól. Persze szükségünk van az Anya Szent Egyház hivatalos útmutatására, tanítására, amit a katekizmusból ismerhetünk meg. Ma is ezt tettük, ebben gyarapodtunk. Köszönöm a figyelmeteket, érdeklődést, és jelenlévő testvéreimnek, az Apostol TV kedves nézőinek, az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóinak, a jó Isten bőséges kegyelmét kérem, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mi mindörökké. Amen.
2: Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek, mélyebb homálya, mint az éjszakának, nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak, és feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom, honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. A lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. A lengyelországi Jasznagórába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonz ereje. A Szentatya úrangyala imája. Isten asztala mindenki számára meg van terítve. Leó pápa augusztus 16-án a Castel Gandolfo-i apostoli palota kapujában imádkozta el a városka főterén összegyűlt hívekkel együtt a déli urangyala imádságot, és beszédében a kánaánű asszony erős hitéről emlékedett, aki nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának két békét, mert bízott Jézusban, aki felismerte Messiást, Dávid ivadékát. Hitjének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Kedves hüvéreim és nővéreim, boldog vasárnapot! Köszöntötte a híveket a Szentatya. Tegnap Szűz Máriát szemléltük fiával való felbonthatatlan kapcsolatában. Még a halál sem szakíthatta meg a test és a lélek közösségét, ami az örök élet. Minden vasárnap arra emlékeztet minket, hogy ugyanez a teljesség azoknak is fenn van tartva, akik Jézus követik, hiszen feltámadása nem egy múltbéli esemény, hanem egy új élet, amely átölel minket. Ezt mutatja a mai liturgia evangéliumának főszereplője, a kánaáni asszony története. Bár nem tartozott Jézus népéhez, és idegen területen élt, kitartóan kereste a módját, hogy beszélhesse Jézussal, követve őt, mint egy már hozzá kötődő tanítvány. Bizonyára soha nem találkoztak, de titokzatos módon már felébredt benne a hit. Nem magának akart valamit, hanem gyötrődő lányának kért békét, és bízott Jézusban, akiben felismerte a Messiást, Dávid ivadékát. Az evangélista nem rejti véka alá azokat az akadályokat, amelyekkel ez az asszony szembesült. A tanítványok kellemetlenségnek tekintik, és maga Jézus is ellenáll a kéréseinek. Valóban a mester visszavonult arra vidékre, és el tudjuk képzelni, hogy amint egyébként más alkalmakkor is egy félreeső helyet keresett, hogy imádkozzon és tanítmányait oktathassa. Abban a pillanatban azonban valami váratlan dolog történik. Ezen elmélkedve megérthetjük Jézus engedelmességét, amint betölti a küldetését, engedve, hogy hassanak rá a látottak és a hallottak. Végül így szól hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen neked, amint akarod. Az egyház ma is meglepődhet Isten munkáján, és közvetítheti Krisztus békéjét a már megállapított kereteken túl. Küldetését az isteni kegyelem előlegezi, amely lelkiismeretünk rejtekén működik. Így minden találkozásban, még azokban is, amelyek megzavarják terveinket, figyelmesen kell hallgatnunk, meg kell nyitnunk szemünket, és meg kell nyitnunk szívünket arra, amit Isten mondani akar nekünk. A kánaáni asszonytól tanuljunk alázatot és elszántságot, kérte a pápa. Hitének köszönhetően megtanuljuk, hogy Isten asztala mindenki számára meg van terítve, és a morzsák nincsenek fenntartva senkinek sem, mert mindenkinek megvan a maga helye az Atyánál. Ennek a hitnek a fényében elfogadhatatlanná válnak az egyenlőtlenségek, a diszkrimináció és az akadályok, amelyek Isten oly sok fiának és lányának méltóságát tiporják lábbal. kedves testvéreink, mi Jézus Krisztus egyháza vagyunk.
1: Siamo Chiesa di Gesù Cristo.
0: Egy gyötrődő világban, egy olyan világban, amely békére vágyik. Kérjük Máriát, a mi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ajkánról fakad a valaha elhangzott legerőteljesebb és legmegújítóbb himnusz, a Magnificat, annak az éneke, aki immár Isten szemével keresztül látja a valóságot, és ezért nem veszíti el a reményt, és a szeretetben munkálkodik. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédét Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Marie.
0: Kedves testvéreim és nővéreim, szólt ismét a Szent Atya az úrangyala imádság után.
1: Rinnovo il mio appello.
0: Megismétlen felhívásomat a palesztin polgári lakosság elleni újabb erőszakos cselekmények megszüntetésére Cisjordániában, és sürgősen kérem nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa a két állami megoldás az igazságos és tartós béke felé való előrelépést. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Több afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a földközi tenger térségéhez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között.
1: Tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: És most köszöntök mindenkit, folytatta a pápa, akik összegyűltetek itt Castelgandolfóban a vasárnapi úrangyala imádságra. Szeretettel üdvözlöm a különböző országokból érkező zarándokokat, a lengyelek üdvözlésével áldásomat küldöm a felső sziléziai Piekari Szlaskiek egyhelyére szervezett hagyományos zarándoktat számos észrevőjére.
2: Leó pápa üzenetet küldött a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági napra. Az élet célja, hogy Jézussal legyünk. 14. Leó a harmadik mexikói nemzeti ifjúsági nap szervezőinek és résztvevőinek küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okozta problémák közepette is. Mutassuk meg a világnak, mi az életünk célja. Egyé lenni vele, és így az ő életében való részvétel által elérni azt az életszentséget, amelyre hivatottak vagyunk. Ezzel a meghívással fordult 14. Leó pápa a mexikói fiatalokhoz, akik közel több mint 10 000-en gyűltek össze Monterreyben augusztus 15-én és 16-án a harmadik nemzeti ifjúsági napra, ahol készültek a 2027. augusztusában Dél-Koreában, Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világtalálkozóra. Az esemény szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében, amelynek témája Jézus szavai, ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok, a pápa a következőket kérte a fiataloktól. Öleljétek át ezeket a szavakat saját életetekkel, mert csak Krisztussal egyesülve tudjuk elérni, hogy a világ higgyen benne, még a magatok körül látható problémák közepette is, amelyeket az erőszak, a közöny és az értelem hiánya okoz. 14. Leó a Monterrey-i találkozót gyönyörű lehetőségnek nevezte mindannyiuk számára, hogy találkozzanak egymással, pásztoraikkal, ami a Krisztussal való szeretet közösségből fakad. Arra hívta a mexikói fiatalokat, hogy legyenek képesek megállni, és csendben időt tölteni, hogy felismerjék, mi az, ami valóban helyén való, és építő. Így a mesterrel egyesülve tanúi lehettek a remény jelei. Mielőtt megáldotta a fiatalokat, arra buzdította őket, hogy örömteli vidámsággal vegyenek részt ezen a napon, és a guadalupei szűzanya anyai oltalmába ajánlotta őket.
0: 14. Leó pápa részvét távirata az indonéziai földrengés áldozataiért. Augusztus 15-én szombaton 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régiót, ahol a halálos áldozatok száma hétfőre 50 fölé emelkedett. Az egyik leginkább érintett régióban, Flores szigetén, mintegy 5000 ember kényszerült otthona elhagyására, miután több száz ház megrongálódott. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött részvédtáviratot a térség érintett lakosainak. A Szentatya mély fájdalommal értesült a kelet-indonéziai Nusa Tenggara régióban történt földrengés okozta pusztításról, ezért lelki szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a katasztrófa következményeitől szenvedőket, különösen a sérülteket és azokat, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek. A Szentatya az egyház és polgári hatóságokat a humanitárius segítségnyújtás folytatására buzdítja, és imádkozik a segélyakcióban résztvevő személyekért. Leó pápa mindenható Isten szerető irgalmára bíz az elhunytakat, és a vigasztalás és az erő isteni áldását kéri számukra. Pietro Parolin, bíboros államtitkár aláírása.
2: A lengyelországi Jasznagurába tartó zarándoklat figyelemre méltó vonzereje. Emberek ezrei, több száz kilométer és különböző nemzedékek, akik ugyanazon az úton járnak. Augusztus 15-én Jasznagurában érte el csúcspontját a gyalogos zarándoklatok szezonja, amely hagyomány máig a hit és a szeretet közösség élénk kifejeződése Lengyelországban. A zarándokok olyanok, mint egy család, mondja az Augusztovi Gregors, aki 14 alkalommal gyalogolt Jasznagurába. Számára a zarándoklat mindenek előtt a közösség megtapasztalása. Az emberek segítik egymást, felemelik egymást, és amikor elfáradnak, együtt mennek tovább. Ez a közösség érzés messze túlmutat magán a zarándokok csoportján. Az útvonal mentén fekvő városokban és falvakban a lakosok ételt, vizet és szállást készítenek. Haladsz tovább, aztán valaki vár rád, pihenőhelyet, kedves szót és mosolyt ajánlva, mondja Gregors. Néhány zarándok évtizedek óta így találkozik ugyanazokkal a házigazdákkal. Az Orava régióbeli Lipnica Vielkából származó Teréza még házassága előtt vett részt egy zarándoklaton. 23 év után visszatért, ezúttal 15 éves lányával. Már 3 éve együtt zarándokolnak. Ahogy Teresa mondja, a zarándoklat lehetőséget ad neki arra, hogy lelassuljon, más perspektívából tekintsen az életére, és újra felfedezze azokat a dolgokat, amelyek könnyen elveszhetnek a mindennapok rohanásában. A Poznány melletti Granovóból származó Krisztof először serdülő korában indult útnak. Ma 50 éves, 19 zarándoklatot teljesített, és most családjával vett részt rajta. Lánya 7 évesen indult útnak, és már 12 alkalommal tette meg a zarándoklatot. Egész évben erre várunk, mondja. Hasonló történetek ezreit mesélik el a résztvevők. A Pelplini Júlia elismeri, hogy a zarándoklat fájdalmat, izzadságot, kimerültséget jelent, és rossz időjárás is érheti az embert, és mégis újra és újra visszatér. Nincs jobb hely az emberi kedvesség és nagy lelkűség megtapasztalására, hangsúlyozza. Ennek a zarándoklatnak a hagyománya Lengyelországban a középkorig nyúlik vissza. Szervezett csoportok már a 15. században is ellátogattak Jasznagurába. Néhány zarándoklat történetét még mindig évszázadokra vissza lehet vezetni. Idén a Kálizból érkező zarándokok 389. alkalommal tették meg az utat. A varsói gyalogos zarándoklat 1711 óta minden évben megszakítás nélkül elindul, és ma már szerepel Lengyelország szellemi kulturális örökségének nemzeti listáján. A Pabianicei zarándoklat tekinthető a legrégebbi eredetűnek, idén 558. alkalommal indult el. A zarándok szezon augusztus közepén éri el a csúcspontját. Pusztán augusztus 13-án mintegy 21 ezer ember érkezett Jasznagurába, 11 nagy gyalogos zarándoklat és egy nemzetközi csoport keretében. A puszkovi zarándokoknak kellett a leghosszabb utat megtenniük, 650 kilométert gyalogoltak. Egy olyan világban, ahol az utazás várhatóan egyre gyorsabb lesz, olyan utat választanak, amely több napig tart. Augusztus 15-én megérkeztek úti céljukhoz, és sokan közülük már tudják, hogy jövőre ismét gyalog indulnak Jasznagurába.
0: lengyelországi Konotopie közelében felszentelték Európa legmagasabb szizonyaszobrát. Az irgalmasság szizonyaszobra egy 40 méter magas monumentális alkotás a lengyelországi Konotopie falu közelében, amelyet augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén áldott meg ünnepi szentmise keretében Krisztóf Vetkovszky püspök, a helyi Wrocławek egyházmegye főpásztora. Homíliájában hangsúlyozta, hogy a mai világban, ahol az emberek jobbodán csak a földi dolgokra koncentrálnak, a szizonya magas szobra arra hív minket, hogy tekintsünk Istenre és az ő irgalmára. A szizonya szobrának építését Roman Kárkosik lengyel üzletember és felesége Grazsina kezdeményezte és finanszírozta teljes egészében. A házaspár közelben él, és ők a szobor föld területének a tulajdonosai is. A szobrot Ádám Jákub Matejkovszky szobrászművész tervezte, és a műalkotás helyét is ő választotta ki. Ihletője a szobornak a közeli Konotopia kegyhelyén található egészen kisméretű, mindössze 55 cm magas irgalmasság szizonya szobra, ami eredetileg a 19. századból származik. A szobrot olyan helyen emelték, ahol a közelben zarándokok imádkoznak. Ez a monumentális szobor ugyanis annak a kápolnának a közelében található, ahol évtizedek óta tisztelik a fájdalmas szizonyát, akinek a szobra elé a környező falvakból érkező zarándokok térdelnek. Az irgalmasság szizonya szobrának üzenetéről szólt a Vetkovszky püspök ezentúl 14. Leó pápa homíliájára utalt, amelyet június 10-én a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Krisztus tornyának felszentelésekor mondott. Jézus Krisztus tornyát csodálva föltekintünk őre, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és önmagunk igazságát. Itt Konotopie új kegyhelyi most Máriára emeljük tekintetünket, aki Istenhez irányít minket. Igen, az irgalmasság szizonya Istenre emlékeztet bennünket. Ez a Mária szobor mindenkit üdvözöl, fölénk hajul és kitárt karokkal hív minket, hogy emeljük tekintetünket a mennybe. Ez a mai világban egy nagyon fontos üzenet, amelyben számos kortársunk csak a földre szigeti tekintetést és csak önmagát nézi. A szobornak neve, irgalmasság szűzanyja, különleges jelentést hordoz, tekintve, hogy az Isten irgalmasság apostola Szent Faustina Kowalska ugyanebben a Wrocławeki egyházmegyében, annak Świnice-Wartskie falujában született 1905. augusztus 25-én. Itt keresztelték meg, itt jár szentmisére és hittarra, és itt lett első áldozó is. A szobor építtető jótevőkről a Vetkovszky püspök megjegyezte, hogy az új Mária emlékmű az ő személyes fogadalmi ajándékuk, amelyet hálából ajánlanak fel. A mi hálánk pedig nekik is szól, a Grazsina és Roman Kárkosik házaspárnak, és velük együtt a szobrászművésznek, a tervezőknek és az építészeknek és a kivitelezőknek. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak a méretéről. Az új Mária szobor kapcsán sokan és sokat beszélnek annak méretéről. Tény, hogy a 15 méteres alapzaton nyugvó 40 méteres szizonya szobor a maga 55 méteres nagyságával jelenleg Európa legnagyobb Mária szobra, és mint ilyen, magasabb a híres korkovádói Krisztus szobránál Rio de Janeiroban. De a szizonya nagysága mindig az az ékesség, amellyel az Úristen kegyelemmel teljesítette őt. Ebben felülmúlhatatlan, és mi emberek talán azért versengünk, hogy minél inkább kimutassuk iránta szerető tiszteletünket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Imeti stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Érkeztek üzeneteink. Imát szeretném felajánlani az Úrnak, aki mindig meghallgat. Kérem az unokáim hitének megerősödéséért és fontos szándékokért. Ezt a rózsafüzért felajánlom Főce Ilona lelke üdvéért névnapja alkalmából, aki 6 hónapja távozott az örök hazába, nyugalma legyen, csendes emléke áldott. Rózsafüzért fel szeretném ajánlani fontos szándékokért és békéért, a családban, és azért, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek. A rózsafűzért szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, egy édesanya írta az üzenetet. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsertessék Jézus Krisztus, üdvözlöm, kedves Timea! Én ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani azon kedves személyeknek, akik máma a Barátok templomában a Szent Misén segítettek a rosszul létemkor. A jó Isten fizesse meg, tartsa meg őket mind.
0: Imádkozzunk együtt, értük és minden kéréséért. Jó Isten, hallgassa meg ezeket. Felajánlom a rózsafűzét és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, a keresztszüleimért, akik a kadicsfalvi temetőben nyugszanak, pihenésük legyen áldott, keresztlányuk Rózsika írta. Imádkozzunk együtt. Hálából ajánlom ezt a rózsafűzért, a mai napért, a sok kegyelemért, felajánlom a Szentlélek járadásáért, és egy a nagy boldogasszony tiszteletére önökkel vagyok, mindig a rózsafűzértben, egy állandó hallgató írja a Gyimesből Erzsébet. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, és egy fontos szándékért. Rózsafűzért szentmiséket felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. A lányomért imádkozom, mert 20-án nagyon fontos munkahelyi problémával kell megküzdjön, és egy jó döntésért ajánlom fel ezt a mai rózsafűzért. Halló, Mária Rádió!
2: Kicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A heti szentmiséket, a rózsafűzéreket fel szeretném ajánlani családunk minden egyes tagjai, a férjem gyógyulásai. Továbbá fel szeretném ajánlani, mivel máma Ilona névnapon, Szomor Ilonka néni, Csóka Ilonkáé, Virág Ilonka néni, Páter Misi néni, felajánlom a szüleimé, főleg édesapámé, mivel az Islám nevet viselte, és a nagytatám is, a gyermekeimé, az unokaimé, a menyeimé, az anyatársaimé, és a műsorvezető. Köszönöm szépen, Timika, a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Hálából ajánlom fel a rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, a családomért, egészségért, békességért és szeretetért. Mária írta ezt az üzenetet. Felajánlom ezt a rózsafűzért, Kuruc Edit családjáért, békéért és a családi egyetértésért. Imádkozzunk együtt. Rózsafűzért felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm, Timika, nagy szeretettel. Én is fel szeretném ajánlani 22 éve elhunyt lányomért, Csillukáért, a Jóisten nyugtassa, úgy szintén a férjemért István volt, és érte is, imádkozok, és mindenkit, beteg, sok beteg van, akiért imádkozni tartozom. Saját magamért is kérem a Jóistent, hogy tekintsen rám, és unokáimért, akik külföldön vannak, és lányomért, fiamért, családjaikért. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, Timika édes. Isten áld a dicsértessék a Jézus Krisztus, Magdi néni.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, a kísértések elleni megelőzésért, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, és imádkozzunk együtt. Rózsafüzét és a mai szentmiséget felajánlom a testvéremért, Imre, gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus is.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm, kedves Timikét. Szeretném felajánlani, és kérném szépen a mai rózsafüzét, és mindenkit is felajánlom. Családomért, egészségét, békességét, az örök hazába költözött Ilona édesanyámért, a gyere jó Istenet, mi oldalmat, szület világosság, szényes vezetnek is, a szüleimnek, csak többi rokonokért, és az Ilonákért, akik hozzám tartoznak és ismernek, ordinén voltam, szeretettel köszöntöm minden Ilonát, már köszöntöttem benne, és köszöntöm őket.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Rózsafüzet felajánlom az unokám jó fejlődésért, hogy minden rendben legyen, drága kincsünk, Szűzanya takarjon be védő palástjával. Imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom Fehér Ilonka néniért, névnapja alkalmával, egészségét és gyógyulásért. Imádkozom, Lenke írja, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert folyik neki. Édes Istenem, gyógyíts meg neki a lábát. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért, a szüleimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjemért, és az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, a közös imának van ereje. Azért hívom mindig a drága Márai Rádió segítségét. Istenem, segítsél meg! Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Minden imád szentmisét felajánlják a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgass meg, Uram, kérésem. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy kaptam egy munkahelyet, segíts meg engemet, hogy tudjak beilleszkedni, és fogadjanak el úgy, ahogy vagyok, Jézusom, bízom benned, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Igen, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is felajánlom azt a rózsafüzért az én betegségem gyógyulásáért, de minden betegért is ajánlom a hitestársamnál ki, a 19. éve, hogy elhordtadnak, és még felajánlom az édesanyámnál ki, a Cikói Temáté Valószalmat, a pásvérem Antal Margiti és a Cikori Tevető Valusz Örök Almát. És a közös halottjaim, és Bilibó Kilomka néni, ki itt a szomszédokban hordtál rég, 30 éve. És dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az Jóisten adjon neki körök világosságot a túlvilágon, vigy a lelkiket a mennybe. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok. Egy állandó hallgatóik voltam Gyümesből.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit.

0: Gyermekei miért az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsőtesszük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafüzét önökkel imádkozva szeretném ajánlani az eddig kapott sok kegyelmetét, de az unokámnak sikeres vizsgáljait hallából a bizonyámnak, hogy megsegítette. Három gyermekemét, azok családjait, az ők egészségükét, családi békét, testi lelki gyógyulásomért, Mária Rádió minden dolgozójait, támogatójait, hallgatójért, a világ békéért. További áldott szép napot, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg.

Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Istennek hallgatja kimondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. Minden kérésünkért és szándékunkért tartsanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet,

0: hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Amikor a fájdalmas rózsafűzért imádkozod, szembe találod magad Isten mérhetetlen szeretetével, mely világunkba lépve a szenvedésben fejeződik ki. Sírj, ha megérinti szíved Isten jósága. Sírj, mikor rádöbbensz, mit ővesz bűneiddel. Sírj, csak sajnálatból neted, mert az eltávolít tőle. Jöjj gyakran, merítkezz gyakran szenvedése titkába, hogy igazi szeretetet tanulj. Nézz Máriára, tanult tőle, miként szereti Jézus a tanítványt, együtt szenved mesterével. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel is imádkozik. Virasztatok is imádkozzatok. Nem, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, és nem is ő érette imádkozol. Magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány. Mestered sír és könyörög. Véres verejték csöppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter, alszol? Igen, és alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Benne a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból és kimondod, legyen meg a te akaratod. Nem holmi fáradt beletörődés mondatja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
2: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzér második szent titka, aki érettünk megostoroztak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, míg éppen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik szent titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköbdösött arcát, nátszál jogarát kezében, nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te, kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való. Érted már? Az én igám édes, az én terhem könnyű. Érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, a szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz felfedezni, mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvéreidnek, megsebez a szeretet, láthatatlan, fénylő tövis égettetik szívedbe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus vállára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyébe, útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert a súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súllyal nehezedik minden bűn, melyről tudomást szerez? Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik kereszt útján Jézus, és vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcselléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel fölveszed kereszted, sose kérdezd, hogy vajon érdemes-e, mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered, a szíved arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését. Nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet. Csöppenként, elhaló sóhajónként, hiszen ezért az ő óráért jöttem, egész életemben közben járt, engesztelt, megtengett őket, most sem tesz egyebet, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme, talán vajúdás kínja, vagy egységben átélt szenvedés. Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már nem neve sincs, körülöleli, elborítja egész lényét. Egy valami fölötti, nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedd el, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. Szeretetének tengerében merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásában. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád,
2: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiadat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűszérrel a misztériumokról megemlékeztünk, keressük, amit ígérnek, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűszér királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya,
2: keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj egy gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt,
2: ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Pál Emese önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet Kanán Nyos Ottó segédlelkész mutat be. A kántori szolgálatot Léstyán László kántor végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a szent misékbe.

0: Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban szeretett kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók, szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait felajánlva Máté Sára és fia Ernő lelke üdvéért. Gyónom.
1: A mindenható Istennek és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én ilyen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és gyereket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Olvasmány Izrael próféta könyvéből. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezekiel prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, vidd hírül Tirusz királyának szavamat, mivel hogy szíved gőgös és felfúvalkodott, s azt mondtad, Isten vagyok, és isteni trónon ülök a tenger közepén, holott ember vagy, nem Isten, csak gőgös szíved tette Istené magát. Azt hiszed, bölcsebb vagy mindánél, s előtted nincs titok? Nagy bölcsességgel, okossággal vagyont szereztél magadnak, kincstáraidban sok ezüstöt, aranyat halmoztál fel, nagy bölcsességeddel, és kereskedő ügyességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és szíved felfúvalkodott, mivel meggazdagodtál. Ezért így szól most az Úr, az Isten. Mivel, hogy nagy gőgödben Istennek képzelted magadat, ezért a legerősebb pogányhadakat hozom reád. Ezeknek kardja megnyírbálja majd ékes bölcsességedet, és véget vet fényűzésednek. A sírba döntenek, csúful lemészárolnak tégedet, így pusztulsz el trónodon a tenger közepén. Vajon mondod-e akkor gyilkossaidnak, Isten vagyok én, holott bizony ember vagy, és nem Isten a te gyilkossaid kezében? Úgy halsz meg, mint valami hitetlen pogány, és mindez így lesz, ezt én mondom az Úr, az Isten. Ez az Isten igéje.
1: Én vagyok, aki lesújtom.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony, mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt, bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit, vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, bizonyára, hogy

kicsit komor hangvételű, hiszen az Úr Jézus Krisztus megjegyzi tanítványainak, hogy gazdagnak nagyon nehéz bejutni a mennyek országába. És akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus arra gondol, hogy gazdag vagy gazdagság, főleg ebben az értelemben a mai evangéliumot hallgatva, akkor nem azokra gondol feltétlenül, akiknek sok pénzük van, akiknek nagy birtokuk van, hanem legfőképpen azokra gondol, akik szívükben felfuvalkodottak, akik, ahogyan az olvasmányban is olvashattuk, mint például Tírus királya. Az az ember, aki magát istenné teszi. Lehet, hogy sokan vagyunk, akik azt mondanánk, hogy ó, hát ez az evangéliumi rész nem rólam szól. Á, hát hogy szóljon rólam? Biztos, hogy én, aki keresztény értékeket képviselek és keresztényként élek, hát én nem viselkedhetek istenként, és nem is akarok soha istenként viselkedni. Viszont nagyon-nagyon sokszor beleessünk abba a hibába, hogy akár tudatosan vagy tudatalatt, akarva vagy akaratlanul Istent játszunk. Hiszen az életünket a mennyei jóságos atyától ajándékba kaptuk. És hogyha elgondolkodunk azon, hogy az az ajándék, amivel mi itt a földi életben létezünk, vagyunk, hogy mennyiszer áthágjuk Istennek a szeretet törvényét, mennyiszer a mi akaratunk szerint akarunk cselekedni, nem várva meg Istennek a segítségét. Kérjük mindig Istennek az áldását, de elég nekünk az ő áldása. Az, hogy belépjen az életünkben, az már sok. Istennek az akarata vajon mi az én életemben? Hogyan tud megnyilvánulni az én életemben? Engedek-e teret számára? És valljuk be őszintén, kedves testvérek, hogy amikor egy kicsit Isten felviszi a dolgunkat, vagyis elhalmoz bennünket kegyelmi ajándékaival, látszólagos kegyelmi ajándékokkal, akkor sokszor mi visszaélünk ezekkel az ajándékokkal. És rájövünk arra, sőt, nagyon sokan gyakoroljuk is ezt, hogy nekünk ez kijár. Mi ezt megérdemeljük. És nézzétek meg, hogy azok az emberek, akik hatalmat kapnak, hányszor és hányszor visszaélnek a hatalommal, hányszor és hányszor zsarnokoskodnak emberek felett, elfeledve azt, hogy ők is voltak egyszer emberek, hogy ők is voltak egyszer szolgák vagy szolgálók. És a mai evangélium megtanít bennünket, kedves testvérek, arra, hogy értékeljük azt az életet, amivel ő megajándékozott bennünket. Értékeljük az életünket, és ne éljünk vissza, még akkor sem, hogyha elhalmoz bennünket minden földi jóval. Mert amikor sokszor Istent játszunk, lehet, hogy nem gondoljuk komolyan, hogy tényleg Istent játszunk. És közben lehet, hogy vannak emberek, akik figyelmeztetnek bennünket, hogy vigyázz. Vigyázz, mert túl sokat kaptál Istentől. Vigyázz, mert nem értékeled azt, amit van. És nézzétek meg azokat az embereket, akik rájönnek arra, hogy egész életükben olyan sok lehetőséget kaptak az Istentől, hogy más emberek számára lehetőségek legyenek, és mindezt eltékozolták. Hányszor szúrunk ki egymással, hányszor megyünk el egymás mellett úgy, hogy
nem értékeljük.

0: egymást. Nem figyelünk egymásra. Csak az én akaratom teljesülhessen, többi más nem számít. És Jézus pont ezt elégeli meg. És azt mondja mindannyiunk számára, hogy ember, lehetsz gazdag, lehet sok pénzed, legyen is. Sőt, Szent Pál apostol azt mondja, hogy méltó a munkás a maga bérére, legyen is sok pénzed, légy is gazdag. De ne feledkezzél meg arról, hogy ember is vagy, hogy emberséges kell lenned itt a földi életben, mert másképpen nagyon-nagyon nehéz bejutni a mennyek országába. És Jézus komolyan is gondolja, hogy ha felfúvalkodott vagy, nem jutsz be a mennyek országába, és ez igaz. Jézus nem árul zsákba macskát, hanem Jézus őszintén, egyenesen és nagyon egyszerűen elmondja mindannyiunk számára, hogy adtam neked, nagyon sokat adtam. Nézz szét a családod körében, nézz szét a közösségedben, milyen sok talentummal áldottalak meg téged, és ezért milyen jutalom vár, mit adsz te vissza, hogyan tudsz megerősödni, és tudsz-e embereket hozzám vonzani a te szereteteddel, a te emberségeddel, és mindazzal, amit neked ajándékként adtam. És befejezésképpen, kedves testvérek, házi feladatot szeretnék adni, és ebben a házi feladatban egy kicsit gondolkodjak el azon, hogy mit kaptam én a Jóistentől, milyen lehetőségeim vannak, és én ezeket a lehetőségeket hogyan használom ki, hogyan használom fel. Vagyok-e sokszor felfúvalkodott? Van-e olyan érzésem, vagy olyan élethelyzetem, amikor talán az én szavamra nagyon sok emberi élet megváltozhat? Akár rossz irányban. Gondolkodjak el azon, hogy Isten az életemet és a tehetségemet ajándékként adta. Azért, hogy ne romboljak, hanem építsek. Azért, hogy legyek embertársaimnak a javára. Hogy embertársaim javát és hasznát szolgáljam. És adja a jó Isten, hogy úgy tudjuk leélni itt a földi életünket, hogy ne csak a teve, hanem mi is bejussunk a mennyek országába, hogy nekünk is, számunkra is fel legyen sorakoztatva az a sok érdem, amit Isten azért adott számunkra, mert megérdemeljük, mert érdemesek vagyunk rá. És nagyon sokszor a mi embertársaink lesznek, a mi bebiztosítóink a mennyei jóságos atyánál, amikor azt fogják mondani embertársaink, amikor elköltözünk innen a földi életből, hogy jó ember vagy, jó ember vagy, jó ember voltál itt a földi életben, megérdemled a mennyek országát. Hányszor mondjuk elhuntjainkról, hogy milyen jó ember volt, milyen áldott ember volt itt a földi életben is, és hogy megérdemli azt, hogy az Isten számára bebocsájtást engedjen. Tehát ez lenne a házi, hogy egy kicsit elmélkedjünk el, gondolkodjunk el azon, mit kaptunk az Istentől, mivel áldott meg bennünket, és mi ezt hogy használjuk ki, hogy használjuk fel, és mindezeket embertársaink javára az üdvösség elérése érdekében használjuk, vagy embertársaink rombolására, vagy azért, hogy jól éljünk itt a földi életben, és más nem számít. Ezen elmélkedjünk. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a kereségben kapott kegyelmekért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat. Hogy Krisztus példája szerint alázatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Minnyájunk és az egész Szent Szentjére.

Imádunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományok, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával és Gergely püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, a szűz jegyesével, Szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel, minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békéd teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk.
1: Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.

0: védkezzünk meg, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a lelkedve.
1: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
0: Legyen béke.

Éme az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Boldogok.

Irgalmas Urunk Istenünk, e szentségi jeledel által Krisztust vettük magunkhoz, alázattal kérünk, hogy mi,

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Csíkszentkirályról, a Szent István plébánia templomból, melyet Kalányos Otto segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Léstyán László kántor látta el. Köszönjük, hogy lélekben bekapcsolódtak a Szent Mise áldozatba. A mikrofonnál Pál Emese önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csíkszentkirályt, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Az Alcsiki medence északi végénél Csíkszeredától 7 kilométerre délkeletre, az Olt két partján, a Zsögödi szoros előtt Csíkzsögöd és Csíkszentimre közt fekvő település. Területe 4 egykori falvat ölel magába, Csíkszentkirály, Tiva, Poklonfalva és Kincseszék. Ősidők óta lakott hely, területén kő, bronz, vaskori és árpádkori telepek nyomaira bukkantak. Andezit bányájában 1954-ben 14 darabból álló dák ezüstkincs leletre egy ivókészletre leltek. Nevét első szent királyunkról, Szent Istvánról kapta 1083-ban Szent István szenti avatása után és 1192 Szent László szenti avatása előtt. A falu szülöttje volt Lestyán Ferenc plébános, akinek több önálló kötete jelent meg, valamint egyházi kinevezéseket is, állami kitüntetéseket is kapott. Az általános iskola az itt született Vitos Mózes pap, író, helytörténész nevét vette fel. A gazdasági életében jelentős szerepet kaptak az ásványvíz palackozó üzemek. 1720-ban Lestyán Mózes katolikus paptanár nevét említette egy oklevél. A falu neve azt igazolja, hogy egykor Szent István király tiszteletére szentelt temploma volt. A mai templom a 15. század második felében épült. A templom kisebb harangja 1562-ben készült, a tornyon belül faszérkezett 1688 utáni. A gótikus templomot 1759-1773 között átépítették, megmagasították, ekkor készült a templom kórusa is, a tornyot és a szentélyt kiszélesítették. Akkor távolították el a középkori oltárt, amelyen a Szentkirályi Madonna szobra állt, amelyet a falusi egyszerűség és erőteljes valószerűség jellemzett. 1790-ben a templom déli oldalbejáratához barokk előcsarnokot építettek. 1855-ben készült a szószék, a Csíkszentgyörgyi Bálint kapitánné, idevaló Bors Julianna őnagysága nagy lelkű adományából, 1870-ben pedig háromszék Kurtapatakról származó kővel rakták le a templom padlózatát. 1901-ben egy kápolnát építettek, amelyet Jézus szent szíve tiszteletére szenteltek fel. 1930-ban a templom padlásáról előkerült egy gótikus Mária szobor, amely az évszázadok során nagyon megsérült. A 15. század végén készült szobor jelenleg a Csíki Székely Múzeumban található. A templom nagy harangját 1829-ben öntették, amelyet az első világháború idején eltávolítottak, helyébe 1923-ban újabbat tettek. 2002-ben a műemléképületen felújítást végeztek. A vakolat eltávolítása után a templom falának déli oldalán gótikus ablakkereteket találtak, ugyanakkor a falba beépítve egy gótikus kőszoborra bukkantak. 2007 őszén ásatásokat végeztek, amelynek során egy többszintes családi kriptát találtak. A románkori templom alapja alatt újabb sírokra bukkantak, amelyek a 11-12. Századból származnak. A templom belső falának északi részén a vakolat eltávolítása után freskó került elő, ezen Szűz Mária a karján kis Jézussal, valamint Szent Anna és egy angyal is látható. Egykor a templom mennyezetén is voltak freskók, amelyeket az 1970-es évek elején lemeszeltek. A Szent István király tiszteletére felszentelt templom apszissa sokszögzáródású bordái késő gótikus stílusban készültek. A 13. századi műemléképület románkori emlékei a torony alatti köríves hornyolt kőajtókeret és a keresztelő medence. A főoltáron nagy boldogasszony és a karján ülő kis Jézus képét helyezték el, az oltár jobb oldalán Szent István király látható, amint Szűz Mária lábai elé helyezi a magyar koronát. Ugyanazon az oldalon áll Szent Péter apostol szobra is. A főoltár bal oldalán Szent Imre herceg és Szent Pál apostol szobra látható. A műemlék templomot erős kőfal veszi körül, a templom udvarán kettőzött kőkereszt van felállítva, a falon kívül kősíremlékek jelölik a régi temető helyét. A templom előtti emlékművek a Bors Mihályné Henter Katalin és gyermekei síremléke az 1719-es nagy pestis járvány idejéből. A templom kerítésében Csíkszent király jeles személyiségeinek sírhantjai, keresztjei találhatók. A templom előtti téren áll egy 1775-ben készített emlékmű, valamint az első és második világháború Csíkszent királyi hősi halottjainak emlékműve, amelyet 1971-ben állítottak fel. Ugyanott látható a 2001-ben készült Szent István király egész alakos szobra és az Andrássy család tiszteletére 2002-ben felállított emlékmű. A falu temetőjében Tiván található az úrkápolna. Építésének ideje ismeretlen, kiindulási pontként csupán egyetlen évszám szolgál, a kő ajtó keretbevését 1528. A Szent István plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a templom és az egyházközség védőszentjének ünnepén augusztus 20-án Szent István napján tartják. Örökös szentségimádási nap április 18. 1980-ban alakult az első kórus, majd 1990-ben újra alakult a Szent István egyházi kórusa fiatal, középkorú és idősebb korosztályból. 2008-ban alakult az ifjúsági kórus és zenekar, mint plébániai ifjúsági énekcsoport. Csató Béla plébános idejében 2014-ben vásároltak telket, és 2016-ra épült fel a kápolna Poklont tízesében, Hadnagy Judit marosvásárhelyi építész tervei alapján. 2017-ben megáldotta a kápolna harangját, oltárát és orgonáját, valamint olajjal kenték meg a kápolna falát Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök. A kápolnát a magyar szentek, boldogok és vértanúk tiszteletére szentelték fel. A kápolna búcsúját november 13-án tartják, 2025. szeptemberében Isten kegyelmének révén a poklonfalvi kápolnában megszólalt egy új orgona hangja, amely pályázatból és a kedves hívek imádságos lelkületű és anyagi támogatásának eredménye. A sipos orgonát Pap Zoltán orgonaépítő mester szerelte fel. A Szent Imrei Büdös Fürdő ellátó plébániája Csíkszentkirály és az alcsíki főesperesi kerülethez tartozik. A régi kápolna állapota annyira leromlott, hogy nem volt érdemes felújítani, ezért az egyházközség úgy döntött, új kápolnát építenek. Az alapkövet 2024. augusztusában tették le a búcsú végén. A munkálatok 2025-ben haladtak, tetőszerkezet, szigetelés, ajtók, ablakok, harang elhelyezése. A kápolna boldogságos Szűz Mária királynő tiszteletére van felszentelve, 2026. május 31-én Kovács Gergely érsek ünnepi szentmise keretében megáldotta a teljesen újjáépített kápolnát. A templom búcsúját augusztus 22-én tartják. Örökös szentségimádási nap július 28. Szentmiséket nyáron, szombati napokon tartanak. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Szatmári stúdióból, a Szatmári stúdió mikrofonjainál.
1: Szűcs Timea
0: és Gyugodi Beáta. A Bibliai Nők nyomában című műsorunk veszi kezdetét. Az elmúlt alkalommal Sáráról volt szó, Sára a nevető nő. Az ő témájával és a nevetésről folytatnánk a mai műsorunkat is, és Timi azt ígérte az elmúlt műsornak a végén, amikor már nem volt elég idő, hogy még szeretne megosztani egy kis vidám történetet, ami a nevetésről szól, és arról, hogy a saját néha kicsit ügyetlenségünk, meg hibánk, meg figyelmetlenségünk után is egy nevetés mennyire felszabadító lehet.
1: Igen, ugye mesélted a főzéses történetet, és nekem is pont egy olyan történet jutott eszembe, amikor ilyen ételkészítéssel foglalkoztunk fiatalok, egyetemista találkozó volt, Kolozsváron is készítettük a reggelit, hajnali 7-kor, 6-kor már gyülekeztünk, hogy akkor mire 8-ra reggeli lesz addigra, akkor legyen készen az ennivaló, és ilyen kikevert dolgokat készítettünk, például én májkrémet kikeverve, de ez például, ez az eset egy körözöttről szólt, amit nagyon szépen kikevertünk, és a körözöttbe ugye kell a piros paprika, mert az adja meg szépen a színét, és egy pici ízt is kölcsönöz neki. Na de annyi minden volt kipakolva ott az asztalon, meg mindenki csinálta a saját dolgát, meg mindenki szorgoskodott, hogy a piros paprika valahogy elbújtott a sok kipakolt dolog között, ami az asztalon volt, és hát nem találtuk, akárhogy kerestük. És akkor az egyik társunk, akkor na hát akkor gyorsan elszarad az üzletbe, és hoz egy csomag piros paprikát, most már ezzel nem újjék a dolog. Elszaladt, lekapta a polcról a paprikát, kifizette, visszaszaladt, a körözött ugye már készen volt, már csak a paprikára várt, gyorsan kibontottuk bele a kedves lány, aki készítette, bele megkavarta, ó, nincs elég színe, megint bele, megint megkavarta, na, és akkor hát kóstoljuk meg, hogy milyen. Na, ő megkóstolta ezt a körözöttet, és csak annyit látunk rajta, hogy elvörösödik, és hogy elkezd köhögni, és hogy nem kap levegőt. És néztünk rá, és egy olyan lányról volt szó, aki imádta a csípős dolgokat, amúgy. És kiderült, hogy olyan szinten csípett a körözött, hogy már nem tudtuk, hogy mit adjunk neki szegénynek, víztől elkezdve mindent hoztunk már, hogy egy picit jobban érezze magát, és akkor nézi meg a csomagolást, hogy csípős paprika. Na, a fogta az a lány is a fejét, aki megvette, és nem figyelt oda, és akkor mind néztük, hogy na, oké, akkor most valamit ezzel kell kezdjünk, mert hát mégse dobhatjuk ki, mert elég nagy adag volt. Amennyire kevergettük össze, mindenfélét raktunk már bele, talán egy nagyon minimális szinten csökkentettük a csípőségét, de voltak rá jelentkezők, ugye hát egyetemisták, sokan voltak fiatalok Székelyföldről is, a székelyek például nagyon élvezték a csípős körözöttet, és hát nagyon sok elfogyott belőle, de tudom, hogy maradt egy nagyon kevés, és az arra emlékszem, amikor délután, amikor így mindenki már elment, hazament, és mi szervezők egy picit leültünk, hogy beszélgessünk, akkor így a maradékokat hoztuk és kipakolgattuk az asztalra, és hát

0: megtörténik ez a dolog, akkor nagyon ciki, akkor nagyon talán szégyenletes is. Én például voltam már olyan helyzetben is, hogy közvetítésre kellett összeszerelni a dolgokat, és egyetlen egy kicsi, apró kütyű maradt ki, ami nem lett bedugva, és hát ugye meglett a bőtje, mert hogy nem úgy szólt a közvetítés, ahogy szólnia kellett volna, addig, ameddig rá nem jöttünk, hogy mi a hiba, és hogy miért nem szól. Akkor ott abban a helyzetben természetesen az ember azt érzi, hogy na most akarok, nyíljon meg a föld, mert én oda most be akarok süllyedni, de a végén, most itt Beával pont beszélgettünk, hogy milyen jó volt nevetni utólag ezen a helyzeten, hogy igen, megtörtént, mindenki próbált szoroskodni és tenni a dolgát. Én azért gondolom azt, hogy a nevetés az egy nagyon fontos dolog a mindennapokban, mert picit oldja talán a stressz helyzetet. Mert lehet, hogy ott akkor a helyzetben azt érzed, hogy na, akkor váljak láthatatlanná, de utólag milyen jó, hogy tudunk nevetni ezen a dolgon. És én azt szoktam érezni ezekben a nagyon kritikus és nagyon nehéz helyzetekben, hogy nem az a legjobb megoldás, hogyha az ember pánikba esik. Persze mindegyik ezzel kezdődik, én is pánikba estem az elején, hogy na, de miért nem megy, amikor ez ment. És utána valahogy azt éreztem, hogy minthogyha Jóisten úgy megbökne, hogy de figyelj csak, hát gondolkozz már egy kicsit, hogy mi is lehet a gond. És akkor egyből eszembe jutott, hogy hoppá, az a kütyű kimaradt. És nem ez az első helyzet, tehát nagyon sok ilyen helyzet volt, amikor úgy éreztem a Jóistennek a gondviselését a nehéz helyzetben, talán akkor, amikor tényleg nem a nevetésnek volt ott a helye, hogy van megoldás, csak keresd meg azt a megoldást, és gondolkozz egy picit, és hidd el, hogy én megmutatom neked, hogy mi a helyes út. És ezt én teljes mértékben tudom bizonyítani, hogy Isten mindig megmutatja, és ugye beszéltük az előző műsorban is, Istennél semmi sem lehetetlen, csak nagyon fontos az, hogy bennünk is ott legyen a kitartás, és az, hogy ne adjuk fel olyan könnyen.
1: Ezt a helyzetet, amit említettél, ugye én is részese voltam, úgyhogy abban a helyzetben tényleg nem volt annyira könnyed és nevetséges, hanem nagyon igyekeztünk, hogy valahogy jól jöjjünk ki a helyzetből, és minden működjön. Úgyhogy nagyon szorgoskodtunk, de hogy utólag, hogy igen, ezen így tudunk nevetni, az tényleg mennyire jó dolog, mert hogy amikor valamin nevetni tudunk, akkor az abban segít, hogy felül tudjunk emelkedni a dolgokon, és hogy felül tudjunk emelkedni esetleg azon a nehézségen, vagy azon a megpróbáló helyzeten, és hogy nem az van, hogy akkor mind csak ezek gondolatok jönnek, hogy akkor hú, az most nem sikerült jól, és nem lett tökéletes, mit kellett volna még jobban, tehát nem egy ilyen önmacangolás van, hogy akkor most na tényleg valami nem került be, ami be kellett volna kerüljön, hanem hogy inkább az, hogy hát igen, vannak ilyen helyzetek, meg itt is fel kell találjuk magunkat, és meg kell oldjuk. Ezek tényleg segítenek abban, hát hogy könnyebben tudjuk venni, vagy könnyedebben tudjuk venni esetleg az akadályokat, vagy magát az életet is. És a könyv azt írja, amikor a nők találkoznak, és együtt nevetnek szívből, akkor megerősödve mennek haza, nem hagyják, hogy a felbukkanó nehézségek lehúzzák őket, humorral közelítenek a problémákhoz. De nem csak hangosan tud nevetni a nő, hanem magában is, mint Sára. A nők képesek a könnyedség és kedvesség légkörét megteremteni maguk körül. Rámosolyognak az üzletbe lévő vásárlóra, mosolygós arccal lépnek be egy irodába, mosollyal üdvözölnek valakit. A nevetés összekapcsol másokkal. Helmut Plessner filozófus úgy véli, a nevetés csak akkor teljes, ha a társaságban mások is nevetnek. A nők szeretnek együtt nevetni, nevetésük ragadós, közösséget teremt. Úgy olvastam most ezeket a mondatokat, hogy ezt teljesen azonosulni tudok ezzel, és ezt tényleg így rólunk írták. És hogy ezek olyan sorok, amik bennem úgy azt hozzák elő, hogy azért milyen jó, hogy rólunk nőkről ezt így le tudják írni, úgy általánosan. Tehát, hogy most na, biztos van, akik azt mondják, hogy így rájuk nem annyira jellemző, de ugye a nők nagy részére esetleg igen.

0: Én azért így örülök, hogy ebbe a csapatba tartozok, akik, hogy akár a nevetés ragadós, volt így egy ilyen fiatal társaságban, hogy nagy nevetés volt, és egy idő után csapatban lévő fiúk közül volt, aki megkérdezte, hogy de mondjátok már, mit nevettek, mert hogy ő később csatlakozott, és nem tudta. Egy idő után kiderült, hogy a társaság nagy része már nem tudta, hogy mi nevettünk, mert már csak azon nevetett, ahogy a többiek nevetnek. Úgyhogy valójában már az okot már nagyon kevesen tudtuk, akik esetleg a történet elején ott voltunk, de akik közbe csatlakoztak, azok egy részünk már nem a sztorin nevetett, hanem a többieken nevetett, ahogy azok nevettek, úgyhogy ilyen érdekes helyzet alakult ki, de a lényeg az volt, hogy jó volt a hangulat.
1: És talán nagyon fontosak ezek a dolgok, hogy tudjunk nevetni talán már egymáson is, meg azon, hogy a másiknak jó kedve van, hogy a másik nevet, vagy akármilyen vicces helyzetben. Tehát én sokszor szoktam érezni azt is, hogy otthon is, hogy beszélgetünk a szüleimmel, és akkor valamilyen téma feljön, és akkor olyan jó ízűen tudunk mindannyian nevetni, már a végén folyik a könnyünk, fáj a hasunk, fáj a gyomrunk, minden bajunk van, mert egyszerűen annyira jól eső, és annyira szívből jöve ez a nevetés, és talán ezek a fontosak, hogy tényleg mindig szívből jöjjön az, amikor nevetni tudunk valamin, mert a másik embernek a szemében az egy jó pont is lehet. Például, ahogy te is mondtad, hogyha mosolyogva lépek be valahova, vagy rámosolygok egy másik emberre, az nagyon nagy ajándék lehet a másik személynek, mert lehet, hogy ő neki ettől a mosolytól lesz szebb a napja, vagy ettől a nevetéstől lesz vidámabb, és ő is elfelejti a gondjait. Ezért biztatjuk önöket arra, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy tudjunk nevetni, hogy tudjunk talán a saját hibánkból is kiindulva ezáltal is tanulni. Tehát szerintem ez abban is segíthet, hogy igen, szórakozom a saját hibámon, de tudom azt, hogy ebből a hibámból én tanultam, és valószínűleg hogy a következő alkalommal már nem fogom elkövetni, de azért vicces, hogy talán ez a dolog is megtörtént.
0: Ugyanebben a könyvben olvastam azt, hogy egy férfi pszichológus, akinek nagyon sok, ugye ebben a szakmában nagyon sok női kollégája volt, megállapította, hogy hát a női kollégáknak sokkal könnyebb, mert hogy ők van, amikor csak mosolyogva bemennek, vagy fogadják a belépő klienst, és oldják úgy a helyzetet, vagy még akár az igazgató felé is könnyebb a helyzetük, mert hogy egy-egy nehéz szituációban, ahogy úgy jelen vannak, vagy valamit kicsit így poénosan bedobnak, vagy mosolyognak, az úgy jól veszi ki magát, ugye, és ez a nőknek jól is áll, de neki férfiként nagyon sok mindennel sokkal nehezebb megküzdeni, és hogy úgy nem tudja ezt így alkalmazni, ezt a nevetésnek, vagy mosolynak úgy a technikáját, és hogy ő úgy érzékelte, hogy női kollégákhoz képest neki azért sokkal nehezebb a helyzete, és más ilyen eszközökre van szüksége, hogy oldja azt, amit oldani kell. Inkább azt igazolja ez a történet is, hogy hát milyen fontos a mosoly, milyen fontos esetleg ez a közelség, igen, az érintés akár, tehát hogy ezek, amiben igen, a nőknek úgy a lényébe, az alkatában ez így megvan, és talán nem hiába nagyon sok úgymond női szakmákban, ugyan akár a tanítás, az egészségügybe is rengeteg nő dolgozik, ápolóként, orvosként, asszisztensként. Tehát, hogy mennyire fontos ez, hogy vannak jelen, és hogy lépnek be például egy kórterembe, vagy akár az iskolában, ugye szintén rengeteg tanító, tanár, óvodákban, óvónéni van jelen, és hogy ott is mennyire ilyen alapvető, úgymond szükséglet az, hogy hát, hogy mosolyogjon, vagy kedves legyen, vagy az arca ilyen biztató legyen, amikor megjelenik. Úgyhogy ez mennyire tényleg fontos, most így gondolkozok is, hogy többször kaptam ilyen visszajelzést egy-egy helyzetben, amikor csak így találkoztam emberekkel, vagy így beszélgettünk, és így rámosolyogtam, vagy úgy nevettem, és akkor mondta, hogy jaj, de jó veled találkozni, vagy örülök, hogy jó napod van, vagy egy kicsit jobb lett a napom. És persze én nem tudtam, hogy benne mi van, vagy ő pont mivel küzd, vagy milyenek a gondolatai, vagy az élethelyzete. Csak amikor így ezeket így visszajelezte, örültem annak, hogy úgy tudtam jelen lenni, hogy benne is valamit esetleg felszabadított, vagy egy kicsit ez a mindennapi nyomasztó helyzetei, vagy gondjai egy kicsit úgy, nem tudom, odébb kerültek, vagy pár lépéssel le tudta ezt így tenni, vagy hárítani. De hogy ez nagyon-nagyon fontos. De biztos neked is sok ilyen helyzeted volt, Imi.
1: Igen, a mindennapokban szerintem sokszor találkozunk ilyen helyzetekkel. Lehet, hogy én teszem valakinek szebbé a napját, de én olyan helyzetem is voltam, ahogy te is mondtad, hogy amikor valakivel találkoztam, és ő tette szebbé a napomat, mert lehet, hogy pont nagyon el voltam keseredve, pont valami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és ezért szomorkodtam, és amikor vele találkoztam, és láttam rajta azt a jó kedvet, a mosolyt, a nevetést, akkor már együtt nevettünk talán azon a problémán is, ami miatt én szomorkodtam, és olyan jó, amikor így fel tudjuk rázni egymást, amikor így vidámá tudjuk tenni egymást, és a nevetés, a jó kedv és a mosoly által tudunk valamit adni a másik személynek. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a mindennapokban, mert sokszor találkozunk nehéz helyzetekkel, de hogyha van egy barát, van egy társ, aki ott van melletted, és melléd áll, és jobbá teszi a kedvedet, vagy jobbá teszi a napodat, akkor sokkal könnyebb bármilyen nehéz helyzeten átlépni.
0: Nekem most az jutott eszembe, hogy van az egyik jó ismerősöm, akivel nem szoktunk olyan gyakran találkozni, így a távolság miatt, de amikor találkozunk és beszélgetünk, nagyon sok komoly téma is elhangzik, amiről beszélgetünk, vagy komoly kérdések, de hogy nagyon sok vicces dolog is, vagy hogy mindig mond valami, hát vagy valami viccet, vagy pedig ilyen vicces helyzeteket, vagy ilyen megközelítéseket, amitől így mindig jobb a napom, ami után így ez a beszélgetés megtörténik. Tehát, hogy jók ezek a találkozások, vagy jó ilyen emberekkel találkozni, beszélgetni, meghallgatni őket. Úgyhogy ilyenkor mindig nagyon-nagyon hálás vagyok. És itt a könyv írja azt, hogy a nevetés gyógyít, és hogy ezt valójában szokták is mondani, hogy mennyire fontos az a szív betegeknek, hogy eleget nevessenek, mert hogy ez, tehát a nevetés a szívre mindenképpen jó hatással van, és ugyanúgy hát jó az egész testünknek, meg életünknek is, és ilyenkor mindig Godó atya jut eszembe, Páter Godó jezsuita atya, aki tényleg így gyógyította magát a börtönben, hogy minden nap egy órát nevetett. Nagyon hálás vagyok, hogy én még a élőben hallhattam az előadását egy ifjúsági találkozón, amikor a börtönévekről beszélt, tehát nagyon komoly témáról beszélt. És hogy tényleg, ha az ember belegondol, akkor így, hú, ez egy ilyen kemény élethelyzet, és néha azon csodálkoztam, hogy hogy élte ezt túl. Hát így élte túl, hogy tudott ott is nevetni, és tudta azt, hogy úgy fogja ezt túlélni, ezt a nagyon nehéz helyzetet, meg amit ő fizikailag és lelkileg is ott elszenvedett, hogyha minden nap nevet egy órát hangosan. És mondta is, hogy az elején azt hitték, hogy elment az esze, vagy valami probléma van vele, és hogy ott becsavarodott, de hogy egy idő után rájöttek, hogy nincs vele semmi baj, és ő is maga is hangsúlyozta, hanem hogy ő egészségügyi okok miatt nevet. Ezen meg én csodálkoztam, hogy egy órát hogy tud nevetni, vagy hogy mi mindenen gondolkozott, hogy nevessen, vagy hogy tudjon nevetni, de hogy mikor én az előadását hallgattam, abban is rengeteg humor volt, és rengeteg nevetés, úgyhogy biztos, hogy ez így testileg, lelkileg segített neki, hogy megőrizze ezt az emberségét, és hogy megőrizze a jó kedvet. Lassan a műsorunk végéhez érkezünk, és én még ugye Sára történetéhez visszakanyarodva, még ezt az egy mondatot szeretném felolvasni a könyvből. Sára alakjában újra felfedezhetjük a bennünk rejlő nevető nőt, és megerősödhetünk azáltal, ha teret engedünk az élet örömünknek. Timi, még ha te is mondanál egy frappáns lezáró mondatot ehhez a témához.
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy a mosoly és a nevetés az részese legyen a mindennapjainknak. Második János Pálnak a verse jutott most eszembe, és ezt szeretném most így lezárásként, ajándékként adni a kedves hallgatóknak, melynek az a címe, hogy mosolyod. Mosolyod, nagy szívből fakad, aranyozza be arcodat. Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemébe. Gazdagítja azt, ki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után. Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem oly szegény, hogy meg ne érdemelni. Az igaz barátság látható jele, hízs be a világot egészen vele. Mosolyod nyugalom a megfáradtaknak, bátorság a csüggedőknek, vigasztalás a szomorkodóknak. Mosolyod értékes, nagyon nagy jó, de semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelent. És ha ezután olyannal találkozol, aki nem sokározza a várt mosolyt, légy nagy lelkű, s a magadét add. Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja. Ez a vers legyen útravaló a mai napra, hogy tényleg mosolyogjunk sokat embertársainkra, mindenkire, aki fontos nekünk, mindenkire, aki szembe jön velünk, hiszen a mosoly szebbé teheti a mindennapjainkat.
0: Legyen így. Kívánunk egy nagyon szép, mosolygós estét, jó pihenést mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Tímea
0: és Gyugodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsuzsrólozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűszérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, Prepszker Erika nővérrel várjuk Önöket, 22 órától a Zsuzsma kompletúriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 45 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Mező Petrib, holnap reggel 7 órától lesz a Szent Mise Mező Petriből. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk akkor is, további áldott szép estét kívánunk mindenkinek!

Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a bolondos legényről mesélek nektek. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azé legyen. No, építenek is a két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik az egy kicsit bolondos volt, hitványnyírfa feszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a veszőpajtába futott. A két legnagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így, oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vett a bika fejére, és annál fogva vezeti a vására. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, és egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csíki szekér. Gondolja magában a bolondos legény. Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát. Oda kiállt a fűzfának. Mit adsz érte, hé? De a fűzfa csak nyikorgott. Ehhe gondolja a legény, ennek látom úgy kell, ha mind a két szarvát leütöm. Kapja magát, s a bikának mind a két szarvát leüti egy szempillantásra. Ha nem a fűzfa csak nyikorgott. Hát nincs most pénzed? Nem baj, csak szerencse, majd eljövök a jövő héten. Azzal megköti a bikát a fűzfához, ő meg elindul hazafelé. Kérdezik otthon a bátyai. No te bolond, eladtad-e a bikát? Meghiszem azt, felelte a bolondos legény. Kinek adtad el, te bolond? Mert tudom, hogy istenesen megcsaltak, ötegedik vele a legnagyobb testvér. De hiszen jó helyen az van, hékám. Eladtam egy horgas fűzfának 40 forintért. Hát a pénz hol van? Megadja majd a jövő héten, ha arra járok. Kacagni kezd a két legény. Na te világ bolondja, azt ugyan jól eladtad, majd megkapod az árát borjúnyozó nagypénteken. A bolondos legény nem is hederített a bátyjaira. Elmegy egy hét múlva a fűzfához, kéri tőle a pénzt, de az még csak azt sem mondta, hogy Mihály bá. Úgy-e, mondja a legény, hát ez a becsület. Kapja a fejszét, üt egy istenest a fűzfára, és az gyökerestül kidől a földből. Nézi a helyét, hát egy égtelen nagy üstpénz van alatta. Azt mondja a fűzfának a legény. No hallod, én ebből már elviszem a tartozásodat, a többit meg elviszem kamatnak. Úgy, amint volt, kiemelte az üstöt, belehúzta a fejszeny elébe, fellódította a hátára, s hazáig meg sem állott. Amikor megérkezik, meglátja a két másik legény a tenger pénzt, összesúgnak, búgnak, hogy az a pénz jobb volna nekik, mint annak a bolondnak. Ha nem a bolondos legénynek jó füle volt, s meghallott, hogy miben járnak a bátyjai. Elszökött hazúról éjjel, s reggel egyenesen a királyhoz ment panaszra. Ennek a királynak olyan lánya volt, hogy soha emberi lélek meg nem tudta kacagtatni, úgy búnak ereszkedett. Mikor a bolondos legény elmondotta a panaszát, oly hegyesen elkacagta magát, hogy az egész ház tájéka zengett belé. Azt mondja erre a király, na te legény, én megfogadtam, hogy aki a lányomat meg tudja kacagtatni, annak adom és nem is másítom meg a szavamat. Neked adom a lányomat s fele királyságomat, a testvéreidet pedig elkergetem az országból. Fölséges királyom, ne kergesd el szegényeket, majd ők lesznek az udvarban béreseknek. Jól van, teljék kedved, mondja a király. Csaptak aztán olyan vendégséget, de olyant, hogy 7 nap és 7 éjjel még a ló is bort ivott. Azután a szerelmes pár felült a tojáshéjba, letutajozott a küküllőn, s ha kiszállnak, legyenek a vendégeitek. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed.
1: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull, ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy Fia, s Te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem. Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, és sírva Sionra emlékeztünk.
1: Azon a földön, a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat.
0: Mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk.
1: Elnyomóink öröméneket követeltek. Daloljatok nekünk Sion dalaiból.
0: Hogyan dalolhatnánk az Úr énekét idegen országban?
1: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
0: Tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.
1: Ha nem Jeruzsálemet tartanám legfőbb örömömnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
1: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert ajkam igéit meghallgattad.
0: Angyalait színe előtt magasztallak, leborulok szent templomodban.
1: Áldom szent nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és ígéretedet.
0: Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál, megsokszoroztad lelkem erejét.
1: A föld minden királya hálát ad neked, Uram, amikor meghallja ajkad szózatát.
0: Az Úr útjairól énekelnek, mert nagy az Úr dicsősége.
1: Valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére, de a kevét messziről megismeri.
0: Ha gyötrelmek közt járok, Te éltetsz engem, ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod, és jobbod megszabadít engem.
1: Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted. Ne hagyd el kezed alkotását.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tied legyen.
1: Mert a mindenséget Te alkottad. Akaratot hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
1: Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent éneket.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: És mindörökké tart örömöm jobbodon.
1: Színed előtt, Uram.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajda megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved.
0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt, magasztaljuk őt és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Krisztus erőségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet. Adj nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Urunk, vezess szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják. Irányítsd gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Te sok embert tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőj mindazokban, akik hittek benned.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat, add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Egy, csak egyetlen egy adatot meg neked az életben, hogy szabad és mindent bíró légy. Ez az egy abban áll, hogy megismerjed és megvalljad az igazságot. Mondta Lev Tolstoj.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A Mária Rádió kedves hallgatói közül különösképpen azokat köszöntöm, akik az elmúlt időben ott voltak a ifjúsági fesztiválon. Sokan voltunk, bizonyára akik ott voltak, ezt tudják, akik nem nézték a közvetítéseket. Azok közül, akik ott voltak az ifjúsági fesztiválon, különösképpen nagy-nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik a Szent Pió buszon voltak, a Szent Jakab buszon, a Szent II. János pápa buszon, Szent Benedek buszon, a Szent Sárbel buszon, de mégis a legkülönlegesebb szeretettel, különleges tisztelettel és sok-sok élménnyel elárasztok. Köszöntöm azokat, akik a Szent Kristóf buszon voltak, hisz együtt voltunk ezen a buszon, és sok-sok mindent átéltünk. Persze ott mindenki sok mindent megtapasztaltak, de hát azokkal, akikkel a legközelebbi kapcsolatba álltunk, együtt utaztunk, együtt laktunk, együtt ebédeltünk, reggeliztünk, azokkal különösképpen összeköt egy mély-mély lelki élmény. És hát nagyon szeretettel köszöntöm akkor ezeket a kedves testvéreket, és hát mindannyian ott voltunk a szizanyánál, és most hát engedelmet kérek, hogy kicsit arról beszéljünk, hogy emlegessem azt, hogy mi hogyan éltük meg ez a csoport, azok az 54 személy, akik ezen a buszon voltunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, számomra Medjugorje különleges. Én 42 éve tudok róla, követem. Valamikor hallgattam már a Szabad Európa Rádió műsorait, aztán, ahogy lehetett, elmentem Medjugorjéban, sokszor voltam, de számomra Medjugorje a szűzanya iskolája. Engem mindig megdöbbent az, ahogy olvasom a szűzanyának a üzenetei közül azt, hogy amikor a szűzany azt mondja, hogy őt a mennyi atya küldte ide, ez nekem nagyon sokat mondó. Tehát a mennyi atya kiválasztott egy helyet, egy időt, amikor a szűzanyát elküldte ide Medjugorjéba, és a szűzany azt mondja, mennyi atya küldött, addig maradok, ameddig a mennyi atya akarja, és addig pedig egy dolgot szeretnék, egyedül, hogy közelebb vigyek mindenkit Jézushoz. Ez egy gyönyörű képlet, és ahogy az évtizedek lefolytak, úgy lelki szemeim előtt látom, hogy hát tagadta ezt a kommunista világot, ami még Jugoszláviában volt. Hát tudjuk, hogy hát az egyház is nagyon körül tappogta az egészet, ahogy most is viszonyul, de azt látom, Isten kezdte el ezt. Jóisten elküldte a szűzanyát. És akkor csak nézhetjük, hogy ki hogy kerül kapcsolatba vele, hogyan viszonyul most az egyház, elismeri ezt, meg azt, meg gyönyörű dolgokat mondanak. Tehát én valahogy így nézem az egészet, nagy-nagy lelki élmény minden egyes alkalommal, amikor én ott vagyok. És úgy már előre vetítem, hogy a legnagyobb élmény, erről még fogok szólni, ahogy emberekkel ott találkozok, akiket Isten odahoz. Gyónni, beszélgetni, találkozok velük. Ezt szeretném azt is mondani, árulni mindjárt az elején, hogy kedves testvérek, amikor ott voltunk Radnán a Szent Misén, és úgy végignéztem jelenlévőkön, annyi minden végigfutott a lelkemen, de ott egy nagyon erős érzés, hogy akik ott vagyunk, kicsik és nagyok, és hallgattuk a gyönyörű zenekart, és énekkel mindannyian, ott Isten dicsőítettük, hogy mindenkinek valamit fölkínál a szűzanya. Úgy végignéztem. Igen, azoknak, akik jobbról ülnek, nekem balról, mindenkinek, kicsinek, nagynak szűzanya valamit felkínál. És ugye ez még az elején volt, és olyan talány volt bennem, hogy vajon mit kínálhat fel. És a sok minden megmaradt. Amiről most én szeretnék beszélni, és lehet, hogyha nem fejezem be, akkor a következő alkalommal fogom folytatni, mert annyi csodaszép gondolat összegyűlt, és még érkeznek, és még ígérték, hogy még fognak küldeni, és hát én el tudom képzelni, nem csak egy-két műsor lesz belőle, hanem még több is, de hát most engedjük, hogy megérintsenek ezek.
Mert Isten valamit készít az embereknek szizanyán keresztül, és ez a lelkükben átszűrődik. Hát ez mindenki úgy csinálja, minden buszban ez így zajlik, hogy amikor megyünk, akkor bemutatkozunk. Szépen mindenki ott eléjön a mikrofonhoz is bemutatkozik, hát kicsit elmondja, hogy honnan jött, kicsoda, mivel foglalkozik, és akkor benne van ebbe a bemutatkozásba az is, hogy mi van a lelkében, mire számít, mit vár, mit szeretne, egyebek. És hát nekem néhány dolog fel van írva, persze ezek nem névvel kerülnek ide az én füzetemben, hogy elgondolom, hány füzetem van tele ilyen gyönyörű dolgokkal, kedves Máriádi hallgatók, egyszer egy nagy-nagy összesítés is kell csináljak. Tehát ilyen gyönyörű dolgok hangzottak el, tehát amikor mentünk a buszba, a következő szép dolgokban gyönyörködtünk. Egy erős hívás hozott engem ide. Érzem, hogy a szűzanya hív. Hát ez csodálatos, ez mindjárt az elején. Igen, mindannyiunkat a szűzanya hív, ahogy már megfogalmazódik a agytekervényeink, vagy elszhetik menni, az a szűzanya hívása. Hát valaki azt mondta, hogy én háladásért jöttem, szeretném megköszönni a szűzanyának, aztán szeretném a hitemet növelni, gyarapítani, meg szeretném Isten közelségét tapasztalni. És kedves Mária rádió hallgatók, én elmerem mondani, aki ilyen gyönyörű vágyakkal jön, azokra Isten válaszol. Ki kell tárnunk a lelkünket, szívünket, és fogadnunk mindazt, amit Isten kíván, vagy amire ösztönöz. Az biztos, hogy a szűzanya elsősorban az, hogy tiszta lélekkel legyünk ott, vagy ott tisztítsuk meg a lelkünket. Találkozni szeretnék a szűzanyával, mondta valaki. Milyen szép ez is. Aztán többször elhangzott, hogy hívást éreztem, hogy eljöjjek. Aztán sok érdekes kifejezést is hallottunk. Állok elében, mit szeretne a jó Isten tőle? Ez egy nagy csoda, megtapasztalni Isten szeretetét. Érzem, többször elhangzik, és mondom is, hogy a szűzanya hív, aztán, hogy a szűzanya tanít. Igen, én meg vagyok győződve, olyan csodálatos, hogy a szűzany iskoláját járom én is, hogy úgy, ezt így szoktam kifejezni, hogy úgy bontakozik ki előttem, mint egy virág, hogy szebbnél szebb dolgokat hoz elé, illatokat, színeket, ragyogást, egyebeket, tehát tanít a szűzanya. Valaki így fejezte ki, hogy úgy megyek, mint a hazamennék, itt a szűzany ott lakik, és szűzany a még égi édesanyánk, és akkor az ő szeretetébe úgy belemerülünk. A lelkem nyitott bármire, válaszolta valaki, ez is milyen szép. Vágyom egy hitbeli feltöltődésre, Istenre vágyom, remélem, hogy Isten megszólt, és tudok tovább menni. A szűzany elindított egy úton, és ez úton szeretnék tovább lépkedni, aztán olyan gyönyörűen fogalmazott valaki, valamiért itt kell lennem. Várom, hogy mire tanít a szűzanyom, és hát ez is hasonló, hogy csodálatos kifejezésekkel indultunk útnak. Ez csak néhány, mert rengeteg elhangzott, és úgy szinte mindenki érezte azt a nagy vágyódást, azt a nagy várakozást, hogy valami felé indulunk, és ott Isten meg fog ajándékozni, hogy a megérint szeretetére körbevesz minket. Na aztán hát mindenki részt vette a programokon, kivéve engem, ugye, mert hát én az esti szentmisén, a szentségimádáson részt vettem, de minden más programmal a gyontattam, és nagyon erős indítatást éreztem, hogy menjek, és jöttek is. Kedves Mária rádió hallgató, sokan kérdezik, hogy ez nehéz-e, hogy bírom egyebek. Hát el szeretném árulni, hogy minden évben azt mondtam, hogy nem olyan nehéz, hiszen a segít, leteszem a Jóisten kezébe. De az idén annyi minden volt, hogy úgy éreztem a nyomást. Nem nyomott le a földre, de hogy érezni azt, hogy Isten küld valakit oda, vagy ki is fejezi ő egyenesen.
vagy valamiért érzi, hogy oda kell jöjjön, tehát olyan hatalmas, széles

Persze, hát elmentem én is ebédelni, de hát élmény volt minden egyes találkozó, voltak ilyen szuper élmények. Az egyik legszuperebb élmény egy kisfiúnak az élménye, aki a tavaly is nálam volt, persze még olyan kicsi, hogy még gyónni se tud, de beszélgetni eljött a tavaly is, tavaly előtt is, és hát volt egy különleges egyességünk, adtam egy titkot neki, és ez a kicsi 6 éves fiúcska oda jön, és azt mondja neki, papbácsi, nagy baj van. Elkottyintottam a titkot, adjon egy más titkot, és mondom, Jakab, ne se búsulj, ezt megoldjuk. De az az őszintesség, és sok-sok minden feladatot kapott, egy 6 éves gyermek, szóval, de aztán voltak nagyok is, de hát voltak ilyen cuki dolgok is. Aztán nagyon nehéz esetek is voltak az ördögösségtől, a sok-sok mindenig. Ott volt egy kedves család, akiknek a kislányukat Jóisten elvitte egészen fiatalon, és sok-sok minden, amiben az ember beleremeg, meg elérzékeny, meg egyebek. Na aztán hát így teltek el a napok, esténként én is mentem a Szentmisére. Volt 2 külön élményem egy este. Hát én elárulom, hogy a rózsafűz, a Medjugorje rózsafűzét, gondoltam, hogy Segrestyébe fogom elmondani, mert én mivel későn megyek misézni, csak oda a kivetítő tövibe tudok leülni, de nagyon kellemes, mert meleg a kő. Ne, de mentem be a Segrestyébe, hallottan Iván a látnok, jaj, mondom, csáj Iván, és úgy motoszkált bennem az, hogy hát készítsek egy felvételt, egy szelfit veled, gondoltam, ah, most nem, meg úgy elmentem. Tehát a következő este is ott vannom, mondom, ezt már ki nem hagyom, és akkor ott Selmes atya, és egymást lefényképeztük, és agya, hogy így jobb kezemmel Ivánt hátul megöleltem. Az volt benne, hogy Istenem, ezt a férfit te választottad ki, és 40, akár hány éve, 45 éve, minden nap megjelenik még a szűzanya is, szóval fú, ott akkora élmény volt ez nekem, aztán felvételhez leültünk, és na, csodás élmény volt ez, találkozni Ivánnal szemtől szembe, kezet fogni vele, arra gondolni, hogy igen, szűzanya minden nap beszél vele. Ő választotta ki, mennyatja, szeretetéből egyebek. Na, tehát ilyen dolgok is voltak, nagyon sok emberek beszélgette, régi visszajáró lelki gyermekeim is vannak, szóval, na, szívesen részletezni egészen hosszasan. Na, aztán lett a csodálatos ifjúsági fesztivál, ifjúsági imatalálkozó. Számomra csodálatosak voltak mindig a szentségimádások, amikor kértem a Segrestyébe, és hátul kerültem oda a tömeg hátsó részébe, mert hátulról érezni azt, hogy valahogy dobog ennek a hatalmas tömegnek a szíve, ott Jézus szent szín előtt. Aztán hazaindultunk, persze egy nagy léptekkel hazadok, és akkor történt a megosztás, hogy ki mit kapott. Eleinte ugye tele voltunk várakozással, talányokkal, hogy vajon mi fog történni. Tehát itt néhány dolgot szeretnék elmondani. Persze egy robogó buszba vetettem papírra néhány gondolatot, meg aztán be is sötétedek közben. Tehát órákig tart egy ilyen beszámoló, emlékszem évekkel ezelőtt is 8-10 órát tartott, míg mindenki sorra kell, de úgy engedjük a lelkünkön keresztül mindazt, amit hallunk, mert akik hallgatják most a rádiót, és együtt vagyunk, azok tudják, hogy ez milyen megérintő és megindító dolog. Valaki mondta, először voltam, és közel éreztem magam az ígékhez. Csodás volt, hogy ennyien együtt imádkoztunk. Megérintett, szeretném még máskor is jönni. Feltöltöttem lelkileg, különösen a tanúságok érintettek, meg a szentmiség, a szentségimádások. Mert az első pillanatban éreztem a szűzanya különleges szeretetét. Sokszor tapasztaltam, hogy ilyen mennyei boldogság töltött el, amit máshol nem tudom megtapasztalni, ez a szűzanya ajándéka. Ennyi ember együtt imádkozik. Nagyon sok férfi ember is volt ott. Aztán valaki így fejezte ki. Ennyi papot nem láttam egy kupacban. Hát nem, 600-an, 700-an ott voltunk. Igen. Az a sok dicsőítő ének, lélekből fakadó Istenhez fordulás nagyon megérintett.

csodáltam, azt a nyugalmat, ami másokból áradt. Ahogy mentem az ember között, én hatalmas nagy béke nyugalom áradt. Személyesen engem valaki mondotta, a Szent Jónás és a Szent Áldozások nagyon megérintettek, éreztem, hogy Jézus ott van velük. Jó volt a társaság, és hát kedves már rádióhallgatók, a Szeretetváros nagy csapata, és ott jelen volt, most ezt nem részletezem, de valakit mondta, hogy megérintette a Szeretetváros hangulata. Aztán kicsi keresztút, mert ott a föltámadt Krisztus nagy szobra körül van a kicsi keresztút, csodálatos, bizony mindenki tudja, imádkozhatott ott. Megérintett az a sok fiatal, aki felvállalta a hitét, milyen szép volt. Kedves Mária, hallgatok, nekem különös ez a beszámoló, hogy itt beszélek, mert valahogy így a fejembe a dallam is megy, ezeknek a mondatoknak a dallama, ahogy elmondta valaki. Minden elsimult a lelkemben, sok zavar volt, de különösképpen a föltámadt Jézus szobránál olyan csodás nyugalmat éreztem, nagyon hatással volt rám. Megérintett ott a sok fiatal, a sok szent mise. Ahogy ott együtt énekeltünk, imádkoztunk, és Jézus ott volt velünk. Sok jó beszélgetésben is volt részem, élmény volt, mondja valaki. Jó volt együtt lenni. Aztán valaki ilyen csodálatosan fejezte ki, ne fordítsd el tekintetedet az arcomról és szent fia arcáról. Ezt ugye a szizanyáról mondta valaki. Annyi szép kifejezés elhangzott, hogy néhányat szeretnék csak megemlíteni. Aztán nekünk, akik a Szeretetvároshoz tartozunk, Koronka Gyöngyi esete megrázott, mert egy olyan szeméről van szó, aki szeretett volna még jönni, aztán távol maradt bizonyos okok miatt, és pont az alatt halt meg, amíg mi ott voltunk, és én közben kaptam a férjétől egy üzenetet, hogy igen, Gyöngyi elment, és imádkozunk érte, és válaszolt, imádkoztunk is közösen, és szentmisét is végeztem érte. Tehát valaki azt mondta, hála a Szeretetváros hangulatáért, mindenért hálam. Egy rendkívüli nyugalom van bennem, mondja valaki. Az angyalok vittek fel a Krisvác hegyére, megérintett az a sok imádkozó fiatal, újra és újra ez elhangzott. Élmény volt szent csendben ülni. Nagyon tetszettek az előadások, Szent Simádás, keresztút, és a keresztútat összefogta az a csodás ének. Éreztem mindannyiunk lelkét, úgy összekapcsolja. Öröm van bennem, fiatalok befogadtak maguk közé, mondta egy idősebb. Aztán megrendítette, amikor a saját nyelvén mondta az imát mindenki, nagy élmény volt. Valaki így fejezte ki, ahogy a hegedű megszólalt, éreztem, hogy átjárja a lelkemet, óriási élmény volt, egész nap ez zsongott bennem. Aztán valaki így indult a keresztútra, hogy valakit hordozol a keresztúton, és ott veszed észre, hogy bírod, bírod, mert valaki segít cipelni a keresztedet. Ennyi fiatal együtt imádkozik, óriási élmény. Nagyon nagy élmény volt a zarándoklat, a zászlók kifejezték a népek, nemzetek jelenlétét. Feltöltöttem, belül megváltoztatott. Jelenések hegyén azt éreztem, hogy a szizonya nem csak akkor jelent meg, hanem most nekem is jelenik meg, megérint. Megkaptam, amire vágytam, figyelni tudtam másokra. A lét nagy megtapasztalása volt óriási élmény, ami történik a jelenben, igyekeztem felfogni. Különösen megérintett, hogy ennyi országból, ennyi fiatal együtt ott imádkozni, énekelni, jelen lenni Jézus jelenlétében. Ekkor döbbentem rá, hogy hétköznapjaimban mélyebb kapcsolatot szeretnék építeni Jézussal.
Megtapasztaltam egy szentsimádáson, ott van Jézus. Ki tudok tartani, tudok imádkozni. Közel éreztem magam a szűzanyához, erősítette bennem az imában való buzgóságot, nagyon tetszett. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, a hétét, amit ott tölthettem, nagyon jó volt, hála a csapatét, szeretettel vettek körül, kiemelkedő pillanatok, első naptól kezdve jelenések egy és a többi is. Azt éreztem a szentsimádás, hogy az Úr értem van. Hát kedves Mária rádió hallgatók, majdnem véget ért a műsor, de még csak a felénél tartok én, úgyhogy jövő alkalommal is ez lesz a téma, úgyhogy mindenkit külön nagy-nagy szeretettel köszöntök, akik eljöttek erre a nagy találkozóra, most itt a rádió mellett ülnek. Tehát akkor megkérem, hogy jövő héten is szíveskedjenek meghallgatni, mert már annyi anyag van, hogy talán jövő héten sem fogom tudni befejezni. Az a fontos, hogy ezeket úgy engedjük át a lelkünkön, hogy igen, ezt valakik átéltik. Mélyen megérintődtek, ezt Isten adta beléjük, a szűzanya szeretetével megérintette, körbevette őket, sok ilyen nagy-nagy tisztettel, mint mikor ilyen porcelánboltba járunk, hogy nehogy megérintsünk valamit, hogy összekoccanjon, vagy valami történjénk vele. Tehát, kedves Mária rádió hallgatók, engedjük meg magunknak, hogy ezek nagyon-nagyon megérintsenek. Mert akkor az élmények kikristályosodnak, és még nagyobb élmények kiválnak számunkra. Kedves már rádió hallgatók, én nagyon-nagyon köszönöm. Együtt lehettünk a zarándoklaton. Nekem is nagy élmény volt, még én is sok-sok mindent el szeretnék mondani, de most befejezzük. Adjunk helyet, teret másoknak is, ő is áldja meg mindenkit. Örvendjünk annak, hogy ilyen csodás zarándoklaton vettünk részt. Köszönjük a szűzanyának, mennyatyának, hogy szeret minket, velünk volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit a Pro Vita Hominis, az Emberi Élet Védelmért műsor 815. adásával. Az előző műsorban a tiszteletre méltó Jérôme Lejeune gyerekgyógyász és genetikus professzorról volt szó, aki rendíthetetlen életvédő. Élete végéig az maradt. És kiegészítésként még a következőket tenném hozzá a születésének 100. évfordulója kapcsán. Tehát 1926. június 13-án született Párizs közelében található Montrouge-ban. Orvostudományt tanult, majd 1952-ben kutató lett a Párizsi Nemzeti Tudományos Kutatóközpontban. Dr. Lejeune alapította a párizsi Necker gyerekkórházban az első Down-szindrómás betegek számára specializálódott klinikát. 1958. júliusában, miközben a Down-szindrómához kapcsolódó kromoszómákat tanulmányozta, Marc Gauthier technikai segítségével felfedezte egy további kromozóma létezését a 21. páron. Ezzel a figyelemre méltó és úttörő felfedezéssel átnevezte a rendellenességet 21-es triszómiára, hogy pontosan leírja a genetikai rendellenességet. Dr. Lejeune elsőként mutatott ki kapcsolatot az értelmi fogyatékosság és annak genetikai oka között. Jérôme Lejeune később felfedezte a Krédusá-szindróma genetikai okát, és elősegítette az X-Fragile-szindróma és más kromozómák megértését is. Felfedezése elismeréseként Jérôme Lejeune-t 1964-ben kinevezték a Párizsi Orvostudományi Kar első fundamentális genetika professzorává. Kutatásai fokozása mellett továbbra is elérhető maradt a családok számára. Fogyatékkal élő gyermekekről gondoskodott, és a világ minden táján több ezer genetikai előadást tartott. Ez nagyon lényeges és fontos, hogy nem maradt csak kutatóorvos, hanem megmaradt igazi gyerekgyógyásznak is, kezelőorvosnak. Ismert genetikusként 1989-ben az Egyesült Államokba hívták, hogy tanúvallomást tegyen a Davis kontra Davis ügyben, a Tennessee fagyasztott embrió ügyben, Maryville-ben, Tennessee államban. Jérôme Lejeune számos díjat kapott, és több akadémia tagjává választották. 1962-ben Washingtonban John Fitzgerald Kennedy elnök az első Kennedy díjjal tüntettek ki a genetikai eredetű értelmi fogyatékossággal kapcsolatos kutatásaiért és a Down-szindróma genetikai okának megtalálásáért. 1969-ben megkapta az Amerikai Humán Genetikai Társaság William Allen díját, a genetikusok számára adható legmagasabb kitüntetést. Jérôme Lejeune 1994. április 3-án hunyt el, röviddel azután, hogy II. János Pál pápa kinevezte a Pápai Élet Akadémiájának első elnökévé. Halálának évfordulóján minden évben misét tartanak Párizs egyik nagy plébániáján. Életének tanúságtétele továbbra is inspirálta az orvosok és kutatók munkáját. A családjáról még annyit, hogy 5 gyermeke volt, gondolom még élnek is, Klára, Karin, Anuk, Tomás és Damien Lejeune. Ezekből 2 folytatja az ő életének a munkásságát,
és természetesen fenntartják az örökséget. Egy spanyolországi hirdetésben találtam azt, az Omnes, nem tudom, hogy folyóirat-e, vagy csak egy ilyen ünnepi kiadás, egy időtlen csoda Jérôme Lejeune öröksége 100 évvel később. A Madridba Jérôme Lejeune a Down-szindróma okának felfedezője születésének 100. évfordulóját ünnepelték egy rendezvénnyel, amely kiemelte az emberi méltóság védelmében tett erőfeszítéseit, és egyben elindított egy kurzust az életéről és örökségéről. És hát ezzel kapcsolatosan egy szép összefoglaló, tehát egy tartalmas összefoglaló arról, ami volt, és arról is, ami még ezután is lesz. Úgyhogy egy folyamatot indítottak el, ami nagyon-nagyon szép, és hát méltó hozzá. Tehát Jérôme Lejeune születésének 100. évfordulóját 2026. június 18-án ünnepelték a madridi Collegio Mayor Roncalliban egy rendezvénnyel, amelyen családtagok, orvosok és gondolkodók vettek részt, hogy tisztelegjenek a francia genetikus előtt, aki felfedezte a Down-szindróma kromozomális okát, és a 20. század egyik legnagyobb emberi méltóság védője volt. Ez nagyon aláhúzandó. Az ünnepség során Elena Postigo, a Jérôme Lejeune Nemzetközi Bioetikai Tanszék elnöke, felolvasta a Pápai Életvédő Akadémiának jelenlegi elnökének, Monsignor Renzo Pegorárónak a levelét, amelyben megjegyezte, hogy Lejeune volt ennek az intézménynek az első elnöke, tehát a Pápai Életvédő Akadémiának, és hát idézőjelbe, ez egy kicsit nekem úgy feltűnő volt, hogy felszólítást kaptunk, hogy emlékezzünk életére és örökségére. Ez idézőjelbe van téve, és én ezt úgy értelmeztem, hogy hát nem maguktól jött ez a gondolat, hanem erre őket biztatták. Azt is kiemeltem, hogy véleménye szerint a lényeg az, hogy az emberi méltóság vitathatatlan, és hogy a méltóság az élet kezdetén, a fogantatás pillanatában kezdődik. Hozzátette, hogy az ember méltósága nem a képességeitől, a vagyonától, vagy a betöltött szerepétől függ, hanem egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja ezeket. Az eseményen Jean-Marie Lemené, Lejeune veje és a franciaországi Jérôme Lejeune alapítvány elnöke, valamint Fabrice Hadjan író és filozófus, egy Down-szindrómás fiú apja beszélgetett ezen az eseményen. A beszélgetést José Martín Aguado moderálta, aki szintén egy 21-es trisómiás fiú apja. Lemené, azaz a Lejeune veje, arra összpontosított, hogy lerombolja azt a képet, amely, mint mondta, bizonyos körökben kering Lejeune-ről, hogy egy merev, haladást ellenző tudósról lett volna szó, tehát ezt a képet adták ők. Hát ez gondolom azzal kapcsolatos, hogy ő kiállt nagyon az emberi méltóság mellett, az abortusz ellen, és hát ez nagyon soknak nem tetszett, és ezért azt mondták, hogy merev. Ennek fényében tiszteleg egy olyan ember előtt, akinek meghatározó tulajdonsága az örökös csoda volt, apósában megfigyelt orvosi etikát is, egy olyan gondolattal foglalta össze,
amelyet szinte mottóként ismételget. Az orvos szerepe a beteg gondozása, nem pedig halálának siettetése, hanem az is, hogy mindig megakadályozza a szenvedését. Megosztott egy személyes emléket is, és pedig egy nővér halálát gyermekkorában, amikor a lány mindössze 4 hónapos volt, egy olyan betegségben, amelyet ma már könnyen kezelnének. Egész életemben kísértett ez a betegség. Nagyon, nagyon szép, mert a vej is orvos, és ő mint orvos gyermekként, amit tapasztalt, azt is idehozza. Hagyjad a maga részéről egy filozófikusabb gondolatmenetet fogalmazott meg, szembeállítva a szuperember alakját, aki saját technikai fejlődési logikája elavulttá tett, és szembeállítva egy Down-szindrómás gyermek alakjával. Mondta, a szuperember problémája az, hogy mindig versenyhelyzetbe kerül, míg a gyermek valami többet birtokol, nem primitívet, hanem ősit. Egy olyan egyszerűséggel, amely kitágítja a szívünket, történelmi tudatunkat és a természettel való kapcsolatunkat. És feltette a kérdést, amely véleménye szerint összefoglalja az igazi kihívást. Kik a gyengék ebben az esetben? Mi vagyunk azok, mert mindannyiunknak megvan a maga gyengesége. És akkor még egy ilyen előrevetítés a lözseni tanfolyamról. A centenárium lehetőséget adott egy olyan kurzus bemutatására is, amely Lözsen életét számos perspektívából vizsgálja. Pablo Zigrist, a spanyolországi Jerome Lejeune alapítvány ügyvezető igazgatója mutatta be a kurzus tartalmát, amelyben többek között gyermekeim, Karin és Tomás Lejeune is szerepelnek, akik családi perspektívát mutatnak be apjukról. Ez egy nagyon kedves és különlegesen szép dolog, hogy beszállnak egy ilyen úgymond szak tanfolyamba, és nyíltan beszélnek úgy, ahogy ők, mint gyermekek látták az édesapjukat. Továbbá Martin Palmer, amerikai ügyvéd, aki elmeséli szakértőként betöltött szerepét az embrió jogi státusával kapcsolatos jogi eljárásokba. Még tovább Dr. John Brukalski, aki arról beszél, hogyan formálta Lejeune öröksége saját szülészeti gyakorlatát. Ez is egy különleges dolog. Valamint George Weigel, II. János Pál írója és életrajz írója, aki a pápa és Lejeune barátságáról elmélkedik. Ezen kívül egy kiadatlan interjú is található Birt Lejeune-nel, az özvegyével, amelyben a genetikussal közös életéről elmélkedik. Tehát ennek a tanfolyamnak a felépítése nekem nagyon-nagyon tetszik, és egy kicsit az is elgondolkozott, hogy hát ezt Spanyolországba tartják, és nem pedig Franciaországban. Még néhány adat Lejeune abortusz ellenes érdekképviseletéről. Bár Lejeune felfedezései utat nyitottak az új terápiás kutatásoknak, amelyek a gén másolatok számának változásaival kapcsolatos betegségeket vizsgálták, a kromozóma rendellenességek prenatális diagnosztizálásához és ezáltal az érintett terhességek abortuszához is vezettek. Ez nagyon lesújtó volt Lejeune a hívő katolikus számára, és arra késztette, hogy megkezdje küzdelmét az abortusz ellenes ügyért. Tehát ő felfedezett
egy kromozóma rendellenességet, és azt szerette volna, hogy ezt úgy kezelni, hogy helyrehozza a hiányosságot, vagy a betegséget, vagy úgymond a többletet letörölni, megakadályozni, és pontosan fordított eredményt értek el, mert milyen jó volt ezt felhasználni az abortuszra, és ez neki mélységesen fájt és bántotta. Lejeune ellenezte az 1967-es a nők számára engedélyezett fogamzás gátlást, valamint az 1970-es Peyret törvényeket, amelyek legalizálták a terhesség megszakítást magzati rendellenességek esetén. Tehát ő ellenezte mindezeket, és később ez rutinszerűen beépült. Tehát azokban az országokban is, ahol csak bizonyos kritériumok szerint végezték el az abortuszt, az egyik kritérium az volt a magzatfejlődési rendellenessége, genetikai betegsége. És ő ezért nagyon bánkódott és harcolt ellene. Ellenezte a terhesség önkéntes megszakítását engedélyező vált törvényt is. Az állandi átvétele után Lejeune előadást tartott kollégáinak, amelyben az abortusz erkölcsösségének nyílt megkérdőjelezésével zárult, ami egy népszerűtlen nézet a szakmában. Tehát ő azáltal, hogy nem értett egyet az abortusz legalizálásával, fejlődési rendellenesség miatt, hát ezért ő maradinak volt véve. Feleségének írt levelében Lejeune ezt írta: ma elvesztettem az orvosi Nobel-díjamat. Hogy hova jut az emberi, hát nem tudom, irigység, gonoszság, minek kell ezt nevezni, de még eddig is, hogy aki felfedezte a 21-es triszómiát és a kridűság betegséget, és azon dolgozott egész életében, hogy lehet ezeken segíteni. Tehát még azt is elvették, ami az egész világ színe előtt neki kiárt volna. 1975-ben, miután Lejeune egyik nyilvános fellépése után Párizsban az élet kezdetéről beszélt, találkozott Vanda Pottavskával, a krakkói katolikus családintézet igazgatójával. Később, ugyanebben az évben Pottavska kétszer is felvette a kapcsolatot Lejeune-nel, és felkérte, hogy beszéljen az élet kezdetéről szóló konferenciákon, amelyet egyik közeli barátjával, Karol Wojtyla monszenyőrrel, az akkori krakkói bíboros érsekkel szervezett. Tehát 1978. október 16-án ugye Wojtylát megválasztották II. János Pál pápává, de már jóval előtte jó barátságba került Lejeune professzorral, Vanda Pottavskán keresztül, és én úgy emlékszem, hogy ennek a Vandának is végül nagy-nagy problémája volt, valamilyen daganatos betegség, és jóval később pápa korában II. János Pál nagyon sokat imádkozott, és az ő imájára és ennek kapcsán meggyógyult Vanda. Ezt úgy zárójelbe. Miután II. János Pállal, de akkor még Károly Wojtyla érsekkel, bíboros érsekkel kapcsolatba került, ezt követően Lejeune rendszeresen utazott Rómába, hogy találkozzon a pápával, részt vegyen a pápai tudományos akadémia ülésein és más egyházi eseményeken, például az 1987-es püspöki szinóduson. A pápa Lejeune-t akarta, és ki is nevezte az új életvédő akadémia elnökévé, a pápai életvédő akadémia elnökévé,
mert ez szívének egy nagyon kedves személy volt. Le Jeune aprólékosan megfogalmazta az akadémia alapszabályzatát, az élet szolgáinak esküjét, amelyet az akadémia minden tagjának ezt az esküt le kellett tennie. Néhány évvel később, az 1997-es ifjúsági világnap alkalmából tett párizsi látogatása során Másik János Pál meglátogatta Le Jeune sírját a Chalon-Saint-Marsban. Le Jeune-nél 1993. novemberében tüdőrákot diagnosztizáltak, és mindössze csak néhány hétig volt az akadémia elnöke, mert 1994. április 3-án bekövetkezett a halála. Boldoggá avatása folyamatban van. A katolikus egyház Isten szolgájának nevezte Le Jeune-t a boldoggá avatási ügyének megnyitásakor, amelyet a franciaországi Szent Vandril apátság egyik tagja feltételez. 2021. január 21-én Ferenc pápa hősies erénynek nyilvánította Le Jeune-t, és tiszteletre méltónak nyilvánította. Halála után úgy többen elismerik, és több tisztelettel is adóznak neki. Hát mindössze 68 évet élt, de nagyon-nagyon sokat tett, egy nagyon szerető családcentrikus és gyermekcentrikus családapa is volt, meg kezelő gyerekgyógyász is, meg röviden, amit össze lehetett hozni, egy sokak által elismert és díjazott kutató genetikus professzor. Hát ezzel a megemlékezéssel tisztelgünk mi is az ő születésének 100. évfordulója alkalmával. Mindenkinek kívánok egy áldott új hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Imádkozzunk a mai estén a nemzetünkért, Temfli Máté atya vezetésével. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt a tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, a gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt. Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele 12 trónon, hogy ítélkezzetek Izrael 12 törzse felett. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőből utolsók, és az utolsókból elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! A mai evangéliumi szakaszban Jézus egy olyan mondatot mond, amelytől a tanítványok teljesen megdöbbennek. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Amikor ezt halljuk, hajlamosak vagyunk megnyugodni, mondván, ez rám nem vonatkozik. Én úgysem vagyok milliomos. De a bibliai értelemben vett gazdagság nem csak a bankszámláról vagy a pénzről szól. Gazdag minden olyan ember, akinek tele van a keze. Gazdag az, aki tele van önmagával, a saját igazával, és aki azt gondolja, hogy mindent egyedül is meg tud oldani. A teve csomagjaival együtt nem fér át a szűk kapun. Ahhoz, hogy bejusson, le kell pakolnia a terheit. Jézus pontosan erre hív minket, a lepakolásra. Mi az, amit görcsösen szorítunk? Nézzünk rá a saját mindennapjainkra. Mi az a gazdagság, amit görcsösen szorítunk a hétköznapokban? Lehet ez a haragunk, a sérelmünk a házastársunkkal vagy a szomszédunkkal szemben, amit nem akarunk elengedni, mert a büszkeségünk többet ér, mint a béke. Lehet ez egy folyamatos aggodalmaskodás, amikor mindent a saját kontrollunk alatt akarunk tartani, mert nem merünk bízni az isteni gondviselésben. Amíg a kezünk tele van ezekkel a görcsösen szorított dolgokkal, addig Isten nem tud belehelyezni semmit. Kedves testvéreim, Jézus már nem azért figyelmeztet minket, mert el akar venni tőlünk valamit. Azért hív a lepakolásra, mert szabadnak akar minket látni. Ne féljünk kinyitni a kezünket, és elismerni a kicsi voltunkat. Mert ahol az emberi lehetőségek véget érnek, ott kezdődik az Isten mindent megváltoztató csodálatos kegyelme. Imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
5: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
6: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mai estén. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét. Újra itt vagyunk, hogy önökkel töltsük ezt az elkövetkezendő közel fél órát. Egy picit beszélgetve, egy picit elmélyedve az imában, és azért tettük ezt a dalt a műsorunknak az elejére, mert egy picit szeretnénk a mai estén így lemenni a mélybe, amikor tényleg nagyon mély ponton vagyunk, és onnan kérjük a Jóistennek a segítségét, és szerettük volna, hogy hát egy picit olyan vidámabban kezdődjön ez a beszélgetés, de konkrétan miről is fogunk beszélgetni ma este?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és bár az ének vidámsága, vagy legalábbis a ritmusossága egy kicsit olyan optimizmust sugal, de a téma azért eléggé nehéz a mai estére, tehát ez lenne a témánk, hogy ima a mélységben. Tehát akkor, amikor lelkileg mély állapotban vagyok, gödörben vagyok, mondhatnám ezt most más kifejezéssel, hogy akkor mit teszek, hogyan imádkozom, mit imádkozom ilyenkor, vagy milyen az a lelki állapot, amiben én ilyenkor vagyok, és az ének is igazából a 130. Zsoltárt idézte, ami így kezdődik, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Tehát, hogy igenis az életünknek vannak ilyen pillanatai, amikor nagyon úgy érezzük, hogy gödörben vagyunk, mélységben vagyunk. Az adta az ötletet ennek a témának a választásához, hogy az előző vasárnap egyikén ilyen élethelyzeteket hallottunk az olvasmányban is, és az evangéliumban is, a szárepta-i özvegyasszonynak az életében is ugye ott volt, hogy már csak egy marék lisztje volt a szakajtóban, és a korsójában csak nagyon kevés olaja, és hogy azt abból készít lepényt, azt megeszik a fiával, és aztán meghalnak. Vagy ott volt a másik történet a szegény asszonyról, akit Jézus ugye nézte, hogy az emberek a templom persejébe pénzt dobnak, és jött egy idős asszony is, akinek csak két fillérje van, és azt mondta róla Jézus, hogy a gazdagok a fölöslegükből adakoztak, de ez a szegény asszony viszont mindenét odaadta, amiért csak volt, amiért csak szegénységéből tellett, az egész megélhetését. És megint ott van, hogy akkor hogyan tovább, amikor ennyire kiéleződik a helyzet, hogy szinte a megélhetés, vagy az életem forog kockán, tehát annyira mély és nehéz helyzetben vagyok. De hozhatnám például Jóbot is, akinek szintén volt az életében ilyen helyzet, hogy az Úr próbára tette, illetve nem az Úrtól jött ez a indítvány, hanem inkább a gonoszról, mint tudjuk a történetében. De a lényeg az, hogy Jób elvesztette mindenét. Vagyonát, nagyon gazdag volt, szolgáit, egyik pillanatról a másikra, úgymond ilyen mélységbe került, lelkileg nagy mélységbe, betegség is elérte. És mit tesz ilyenkor az ember, vagy milyen az imám ilyenkor, vagy voltam-e ilyen helyzetben, amikor lelkileg ennyire mélységben voltam?
0: Én biztos vagyok benne, hogy mindenki volt már ilyen helyzetben, amikor nem tudta, hogy hogyan tovább. Saját magam is voltam már ilyen helyzetben, amikor így megtorpantam, és néztem, hogy oké, tényleg én próbálok mindent megtenni, de most ott vagyok azon a ponton, hogy nem tudom merre tovább. És hogy tényleg, amikor az ember ilyenkor fel tud nézni az égre, és úgy teljesen rá tudja bízni magát a Jóistenre, és az ő segítségét kérni, és tényleg várni azt, hogy mit válaszol az Úr, vagy mi az az útmutatás, amire ő vezet engem, és tapasztalat, hogy mindig válaszolt az Úr, és mindig megmutatta az utat, hogy merre kell menni, csak tényleg meg kell legyen az a türelem bennünk, hogy várjuk ki, ameddig ő ezt az útmutatást megmutatja, és hogy ne adjuk fel. Mert nagyon nehéz, amikor az ember ilyen mély pontokon van, amikor úgy lelkileg összetört, amikor egy olyan fájdalom éri, amit nagyon nehezen tud feldolgozni, és nagyon nehéz kilábalni ebből. De tényleg, ha ezt tartom szem előtt, hogy én képes vagyok rá, és meg tudom tenni az Úrnak a vezetésével, a segítségével, akkor biztos, hogy mindig sikerül majd ebből a nehéz helyzetből kilábalni. Kitartás kell hozzá, és hát szerintem sok ima is.
1: Nagyon jól rávilágítottál a lényegre, hogy igen, hogy az életünkben vannak ilyen pillanatok, ilyen helyzetek, amikor mélyponton vagyok, gödörben vagyok, és az az érzésünk, hogy Isten mindent kivesz a kezünkből, úgy az az érzésünk, hogy akár kicsúszik a talaj a lábunk alól, lehet egy ilyen érzés bennünk, hogy tehetetlen vagyok, nagyon kiszolgáltatott vagyok, nem látom, hogy akkor most merre, hogyan tovább. És ez a eljuthatok egy olyan pillanatba is, hogy lehet, hogyha fizikailag meghalnék, az jobb lenne, de nem halok meg. Tehát, hogy jobb sem hal meg. Tehát, hogy lehet, hogyha azt érezte volna, hogy jaj, Uram, itt már vége mindennek, mindenem oda veszett, és akkor legjobb lenne, ha már én is meghalnék, de nem hal meg, hanem életben marad. Vagy ott van Ábrahám is, elveszíti a... Isten azt kéri, hogy áldozza fel a fiát, és biztos vagyok benne, hogy az a 3 nap Ábrahámnak még... Mória hegyére elment, hogy az a 3 nap neki egy olyan lelki mélység volt, hogy és szíve szerint inkább ő halt volna meg ott a hegyen, mint sem, hogy a fiát kérje Isten, hogy áldozza fel. Tehát, hogy érdekes módon továbbra is életben vagyok, de úgy érzem, hogy mintha lelkileg halnék meg, mint hogyha már kész, mindent feladok, mindent fel kell adjak, vagy nem is tudom, tehát, hogy ami nekem eddig biztonságot adott, úgymond, ugye az étel, ugye a szareptajöz vagy asszony esetében, vagy a pénz például a szegény asszony életében, vagy Ábrahám életében a fia volt ez, ami úgymond erőt adott, kapaszkodót adott, biztonságot adott, és most az Isten úgy tűnik, hogy ezeket úgy kiveszi a kezemből, kiveszi az életemből, és akkor hol vagyok? Akkor most mi a következő lépés? Mi a teendő? És ott vagyok a gödörben, a mélypontban. És talán az egyik ilyen nagyon jó, amit mondtál, hogy igen, ott vagyok, de hiszem azt, hogy ahogy te is mondtad, hogy kitartok ebben a helyzetben, hiszem azt, hogy Isten itt ebben a mélypontban is velem van, és hogy valamit mutatni akar nekem ezzel a helyzettel. Valamire fel akarja hívni a figyelmemet, valamiben tisztítani akar engem az én, hogy meglássak valamit, amit esetleg nem vettem például észre.
0: Így van. Most az jutott eszembe, hogy ha nem is, ha csak egy nagyon egyszerű dologról gondolunk, mindannyiunkat érnek rossz dolgok, akár minden nap. És ez is sokunkat egy mély pontra taszít le. De én például azt tanultam meg itt a Mária Rádióban, hogy tényleg soha nem szabad feladjam, és rohannom kell, vagy mennem kell a célom felé, tehát fontos, hogy legyen egy cél előttem, amerre haladok. És lehet, hogy vannak buktatók, lehet, hogy vannak néha kövek, amiben megbotlok, amik mély pontra visznek, vagy letaszítanak, de ki kell tudnom lábalni ebből. És én nem mondom, hogy nekem néha nem nehéz, és nem vagyok néha olyan ponton, hogy na, akkor most kész, elég volt, nem megyek tovább. Hanem igenis, akármilyen bántás, sértés, támadás, mélypont mellett kell tudnunk tovább lépni, kell tudnunk megmutatni, hogy de azért is én kitartok, azért is én szívvel, lélekkel teszem tovább a dolgomat. Lehet, hogy ez valakinek nem tetszik, lehet, hogy valaki ezért engem nem szeret, de ott van az a másik fele a dolognak, hogy ott van az a sok mindenki más, aki szeret. És lehet, hogy van egy-két helyzet, amikor nagyon nehéz, amikor tényleg megpróbáltatások elé állunk, De ott van mellette az a másik helyzet, amikor érezzük azt, hogy rengetegen vannak velünk, rengetegen imádkoznak értünk, és felemelnek a nehéz helyzetben. Ahogyan ugye az Úr is azt szokta mondani, hogy amikor a legmélyebb ponton vagy, akkor vagy az ő tenyerén, az ő ölében, és ő visz téged. Csak tényleg bíznod kell ebben, hogy ő visz téged, és melletted van.
1: Azt hiszem, a legfontosabb, amit most én is kihangsúlyozhatok, amit mondtál, hogy a kitartás és a hűség. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb érték, ami megtarthat ebben a helyzetben, hogy hűséges vagyok Istenhez, hűséges maradok Istenhez, mint ahogy Jób is mondta, ha a jót elfogadtuk Istentől, akkor miért ne fogadnánk el a rosszat is. És hogy a kitartás, az Istenbe vetett bizalom és hitben való megmaradás, az mindenképpen az, ami erőt adhat ebben a helyzetben. És tényleg nagyon vigasztaló az, hogy ez a gödör állapot nem a végső állapot. Igen, most gödörbe kerültem, de ebből van kiút. És hihetem azt, hogy Istennel van ez a kiút, és lehetséges. Tehát nem ez a végső állapot. Egy kicsit egy hasonlattal mondhatnám ezt, hogy épp amikor a hernyó azt gondolta, hogy mindennek vége, átváltozott pillangóvá. Tehát időnként megadatik az, hogy ilyen gubóban vagyunk, kínlódunk, küszködünk, mint ahogy a hernyó is küszködik, és amikor azt gondolja, hogy mindennek vége, kész, itt már nincs tovább, akkor jön a szabadulás és átváltozott pillangóvá.
0: Hallgassunk meg most egy szép zenét.

0: Ez az ének is ugye arról szólt, hogy a Jóisten erőt ad minden helyzetben, és ő mindig felemel, hogyha elesünk, és milyen szép is ez, amikor tudunk bízni a Jóistenben.
1: A 130. Zsoltárnak egy feldolgozott fordítását szeretnénk felolvasni. A mélységből kiáltok hozzád, Istenem. Jaj, nagyon kétségbe estem. Hallgasd meg imámat, Uram. Bűnt követtem el, és egyedül nem tudok megszabadulni tőle. Az emberek nem tudnak segíteni rajtam. Kérlek, Istenem, te segíts. Egyedül benned remélek, nagyon bízom benne, hogy megbocsájtasz nekem. Úgy várok rád, mint hajnali fényre a sötét ében, egy rossz álomból felébredve. Csak te menthetsz meg, Istenem, bármi történt is, tudom, te kitartasz mellettem. Megbocsájtasz, feloldozol, szabad leszek a bűntől. Aki benned bízik, azt megszabadítod minden vétkétől, minden bűnétől. A Zsoltár is ezt akarja kihangsúlyozni, hogy igen, Istenhez kiáltok a nyomorúságomban, és amikor Isten így lehetetlen, nehéz helyzetben bekerül az ember, akkor talán fel akarja hívni a figyelmét arra, hogy mi az, ami nekem biztonságot ad, mi az, amiben én kapaszkodom, mi az, amihez én talán görcsösen is ragaszkodom, és Isten lehet, hogy azt akarja megmutatni, hogy amikor túlságosan ragaszkodok valamihez, akkor ő szeretne igazából az én biztonságot adó Istenem lenni, és nem azok a személyek, tárgyak, vagy gondok, vagy dolgok, amiket én gondolok, hogy na ez az én életemet bebiztosítja. Amikor ilyen mélypontokon keresztül megyünk, és így utólag visszatekintünk ezekre a mélypontokra, nagyon-nagyon nagy hála van bennünk, és ezek a mélypontok segítenek minket abban, hogy egy nagyon személyes és erős Isten tapasztalatunk legyen. Hiszen ilyenkor csak a hitünk az, ami marad, tehát, hogy az Istenbe vetett hit és bizalom az, ami egyedül megmarad, ami más nincs, amibe kapaszkodni igazából. És ahogy Jób is mondja utólag, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak, vagy Ábrahámnak is biztos, hogy az Istenbe vetett hite sokkal erősebb lett még ezután, a próbatétel után is. Tehát, hogy valamiképpen egy olyan belső megerősödést, lelki megerősödést kapunk ezek után, a mély tapasztalatok után, ezek után a gödör tapasztalatok után, ami az életünkben mindig ilyen biztos fogózók lesznek. Én csak egy nagyon egyszerű történetet szeretnék mondani az életemből, hogy amikor kezdő tanár voltam, és egy nagyon úgymond rázós osztályba kellett menjek órára. Valami miatt a tanári naplóknak, vagy az osztály naplóknak a szekrény kulcsát nem találtuk, ahonnan a naplókat ki kell venni, és nem volt napló a kezemben, és úgy mentem be az órára. És soha nem felejtem el azt az utat, amit a tanáritól egészen eddig az osztályig megtettem, míg végigmentem a folyosón. Éreztem, hogy feszültségben van bennem, nyugtalan, így a gyomromban éreztem ezt az idegességet, és akkor így kezdtem kérdezni magamtól, hogy de miért vagyok én ideges, mi ez a nyugtalanság bennem, hiszen na, megyek az órára, hogy megtartsam. És rájöttem, hogy az a napló nekem olyan biztonságot adott abban az úgymond nehéz osztályban, hogy én azt kinyitom, és akkor ettől így a diákok így egy kicsit visszafogják magukat, és akkor nagyobb lesz a rend és a fegyelem. Tehát ez volt nekem úgymond a fegyverem azzal, hogy én ebben az osztályban olyan biztos hangulatot tudjak majd, vagy ilyen nyugodtabb hangulatot árasztani. Persze ez egy hamis biztonság volt, és amikor én ezt így végig gondoltam, akkor úgy elszégyeltem magam, hogy Uram, hát te adod nekem ezt a biztonságot, nem most az a tanári napló. És egész más lelkülettel mentem be az órára, és mondanom sem kell, hogy ez egyik legjobb órát tartottam akkor meg, és nagyon-nagyon sokat tanultam ebből a helyzetből.
0: nem könnyű felállni egy ilyen mély pontból, de ugye a Jóistenben bízva bármikor sikerülhet ez.
1: Ezek a pillanataink valóban azért vannak, hogy valamiképpen Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy mi az, amihez esetleg túlságosan ragaszkodunk, mi az, amibe vetjük mi a bizalmunkat ő helyette, mi az, amiből azt gondoljuk, hogy na, majd ez segíteni fog rajtam itt és itt ebben a helyzetben, és amikor ilyen tehetetlen, kilátástalan helyzet kerül, akkor kezdünk igazán Istenhez fordulni, és kérni őt, hogy na akkor mutasd meg, hogy akkor most hogyan tovább, és mi is van. Mert eddig én terveztem az életemet, és úgy gondoltam, hogy majd én tudom, hogy mi a jó nekem, és mi segít rajtam, és aztán Isten hozhat ilyen helyzeteket, amikor minden megkérdőjeleződik.
0: Sajnos ismét nagyon rohan az idő, és közeledünk a műsorunk végéhez. Te mindig készülsz valami széppel a műsor végére, mai estére mit hoztál nekünk?
1: A mai műsor végére egy verset hoztam, Ady Endrétől az Úr érkezése című verset szeretném felolvasni, bár nagyon ismert ez a vers, de azt hiszem, hogy nagyon jól leírja Ady Endre ezt a helyzetet, hogy milyen az, amikor az ember ilyen mélypontban van, és hogy milyen, amikor az ember kikerül ezekből a gödrökből, akkor mennyire másképp látja az Úristent. Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Ady Endrével akkor mi is elmondhatjuk, hogy igen, vannak mélypontjaink, gödör pillanataink az életünkben, valaminek lehet, hogy akkor meg kell halnia, valamilyen elvárásnak, valamilyen hamis biztonságérzetnek, hogy Istent egy egész más szinten tapasztaljuk meg, és erősödjünk meg a belévetett bizalomban és hitben.
0: Legyen ez így a mai estére, legyen ez a szép vers az útra való, és az, hogy bízunk mindig a Jóistenben, és vele együtt tudjunk tovább lépni és kilábalni ezekből a nehéz helyzetekből. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, hogy így együtt lehettünk ezen a mai estén is. Áldott, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: Mária Rádió. Egy friss sugár a lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Húsz éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
2: Az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünneplünk. Különböző helyeken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
3: Következő állomáshelyünk Székelyudvarhely lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét augusztus 22-én délután 4:45-től rózsafűzér imádkozásával kezdődik, majd 5 órától a Szentmisével folytatódik. A helyszín a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójának és a Szent Pió Lelkigyakorlatos Háznak közös udvara, Dózsa György utca 15 szám. Háladásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
2: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bajcsi Norbert önkéntesünkkel, Horváth Nelli beszélget.

0: Kedves Mária rádió hallgatók, köszöntöm Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztust. Én Horváth Nelli vagyok, kedves vendégem pedig Bajcsi Norbert. Norbert immár 8 éve élt tisztán. Kitört az őt 20 évig fogva tartó szenvedélybetegségek szúró, sebző karmaiból. Maga mögött hagyta a bűnözést, rátalált Istenre, és azóta is szoros összefogásban él vele. Számos önkéntes tevékenységet folytat, többek között a Mária Rádió egyik önkéntes riportere. Életéről, annak minden mélységéről és felemelkedéséről írt egy önéletrajzi könyvet. Norbert, kezdjük a legelejéről. Mesélj, mennyire volt meghatározó a szülői jelenlét? Voltak-e traumáid, amik a függőségeid melegágyába fektettek?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Hát igen, jó sok traumám volt tehát gyerekként. Egyrészt a szüleimmel való kapcsolódás is valamilyen szinten egy trauma volt, mert hogy a szüleim azok alkoholisták voltak. Ez volt a meghatározó a családunkban, főleg, hogy egy-két gyerek vagyok. És így láttam a szemem előtt gyakorlatilag, ahogy nőttem fel, úgy hatalmasodott el így az alkoholizmus a szüleimnél. Tehát láttam azt a fajta megváltozást, leépülést köztük, az, hogy a feszültséget fölváltotta a veszekedést már a tetlegesség, az otthoni erőszak. Én ebbe éltem gyakorlatilag.

0: mindaddig számomra ez természetes volt, amíg be nem kerültem az iskolába, és akkor ott azért rádöbbentem, hogy más családokban ez nem így van. Úgyhogy ez meg még rátett egy traumát az életemre, mert onnantól egy ilyen kitaszított gyereknek éreztem magam, hogy valami velem nincs rendben, hogy engem nem szeretnek a szüleim, hogy én miért nem kapom meg ugyanazt a szeretetet, a nyugalmat, mint más gyerek. Úgyhogy elég sok trauma ért gyerekként.
1: Ezért úgy érezted, hogy valami olyan dologhoz kell fordulnod, ami ezt fel tudja oldani?
0: Igen, tehát az első, az még nem is a kábítószerek vagy az ital volt, hanem az első olyan menekülésem traumák elől, hogy felvettem egy szerepet, egy rossz fiú szerepet az iskolába. Mégpedig azért, mert azt láttam, hogy ezek a tipikus rossz fiúk, őket nem piszkálja senki, őket úgy békén hagyják, és nekem ez volt a védekezésem, hogy ne cikizzenek, hogy ne piszkáljanak a szüleim miatt, ne piszkáljanak az miatt, hogy mondjuk szegényes ruhákba járok, hogy egy rossz fiú szerepbe bújtam bele, és ezzel lepleztem amúgy a belső gyengeségemet. Rossz fiú szerep ugye az el is indított egy rossz úton, mert kirúgtak az iskolából, 9-be a szakmunkásból. Egyrészt rádöbbentem arra, hogy nekem a legbiztonságosabb helyem az iskola volt, mert otthonról menekülök, már iskolában nem járhatok, ugye akkor elindultak ezek az ilyen csavargások, és egy tipikus lakótelepi fiú bandához csapódtam, ahol mindenki idősebb volt, ugye még jobban játszottam ezt a rossz fiú szerepet, hiszen ezt láttam. Ők, amikor először megkínáltak kábítószerrel, onnan indult úgymond az a drogos pályafutás. És hogy nálam a kábítószer az tényleg azt jelentette, hogy van valami, amivel ideig óráig el tudok menekülni a lelki fájdalmaim, a problémáim elől, a szorongásaim elől. Tehát nekem az nem egy szórakozás volt mondjuk a kábítószer, hanem szinte ilyen fájdalomcsillapító. Pont ez volt benne a legnagyobb csapda, és ezért is lettem úgymond függő, mert hogy úgy használtam a kábítószert, az italt, a gyógyszereket, a nyugtatókat, hogy saját magam elől menekülve.
1: Tehát ezeket a belső harcokat élted meg mind végig? Hogyan fokozódott ez tovább felnőtt korodban?
0: Ami az elején megoldásnak tűnt, ugye a kábítószer, az ugye magával a kábítószeres élet, az még több problémát hozott. Tehát, hogy alapvetően volt egy problémám, ami miatt elkezdtem kábítószerezni, és aztán még több problémám lett. És minden kiózanodás után már nem ugyanott álltam a régi problémáimmal, hanem még plusz problémákkal, és ez a függőség legnagyobb csapdája. Amikor kiózanik az ember, akkor újra használni kell, hiszen megint ugyanaz, még több probléma. Egyre jobban lezüllöttem, az értékrendem az teljesen megváltozott, amúgy se volt helyén az értékrendem, hiszen otthonról is a rosszat hoztam már magammal, utána meg a rossz társaságokban még rosszabbat, tehát hogy például, hogy térjünk vissza Istenhez is, én Istenről otthon maximum káromkodásba hallottam. És ez a fajta lezüllés, ez a bűnös élet, ez olyan pokol volt számomra a függőségemben, ami elől sokszor úgy gondoltam, hogy ennek sose lesz vége. Mármint igen, az életemnek vége lesz, de hogy ebből az egészből nem lesz kiszállás.
1: Mi vezetett el a Jóistenhez? Hogyan világosodott meg benned, hogy ő feltétel nélkül hisz, bízik benned, szeret téged, melletted áll a nehéz időkben is segít, ha érte kiáltasz?
0: Istennel való az a fajta találkozás, amikor már be tudtam én is őt fogadni, az egyébként a Rácz keresztúli rehabom volt. A mai fejemmel tudom azt is, hogy nagyon jó, hogy a Jóisten vezetett a rehabra is. Amúgy egy isteni csoda volt, hiszen már a zárt osztályról is úgy zártak ki, tehát nem engedtek be, és gyakorlatilag fogalmam nem volt, hogy hova tovább. Tehát csoda volt, hogy lekerültem Rácz keresztúlra, az is, hogy ott maradtam az elején, a legnehezebb fázisba, és ott egy 20 éves függőség után kiózanodva, tisztán megpihenve találkoztam ugye Istennek az igéivel. Rácz keresztúlyon ugye van biblia óra, csütörtökönként vasárnap istentisztet, meg rehabnak a szellemiség és egy ilyen keresztény szellemiséget visz. Ott értettem először meg, hogy gyakorlatilag a Jóisten velem volt egész életemben. Tehát, hogy a legnagyobb nehézségekben, meg a szenvedésben ugyanúgy ott volt velem Isten. Azért éltem túl. És arra is rájöttem, hogy a Jóisten nagyon sokszor hívott engem, nagyon sokszor próbált magához zani, úgymond, csak ugye, hogy mindig másfelé figyeltem, és amikor már nem volt másfelé fordulni, akkor bevezetett egy rehabra, hogy ott tényleg józanul, tisztán halljam meg az igét, és hogy már ne tudjak előre elfordulni. Én ekkor tértem meg egy ilyen biblióra alkalmam, amikor azt így megértettem, hogy ért is vagyok ott. És hogy ez volt a legnagyobb csoda az életemben, hogy rádöbbentem arra, hogy amúgy nekem már többször meg kellett volna halljak, és mégis életbe tartott a Jóisten szeretet, és onnan kezdődött az életem.
1: Tehát lehet az utadat egyfajta pálfordulásként definiálni, ami végig a Jóistenhez vezetett?
0: Szó szerint. Azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag addig, amíg meg nem tértem, ugye addig működött az óemberem, úgymond törvények nélkül. Nyilván ugye vannak törvények, amik ránk vannak szabva, mondjuk a BTK szerint. Az én bűnös életemben ez nem érdekelt, hogy mi a BTK, nem tudtam magamnak se felfogni, mi a bűn, tehát nekem nem volt az bűn, hogy ha lopni kellett, teljesen máshogy fogtam fel. Viszont amikor megtértem, akkor még a BTK is szűkös lett számomra, mert akkor onnantól kezdve már ráismertem, hogy nem csak az a bűn, ami a BTK-ban van leírva, mondjuk, hogy lopsz, hanem bűn hazudni, bűn irigynek lenni. És most már ugye a józan életemben, a megtért életemben, még ennyi év után is észreveszem azt, hogy mi az, ami nekem még változtatnom kell, mi az, amiben még krisztusibb kell, hogy legyek. Talán ez a fajta csoda az életemben, hogy itt egyrészt a Földön találkoztam a Jóistennel, a másrészt pedig az, hogy ez az örökké változás, ez engem motivál is, inspirál.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz József Attila soraira. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Te hogyan értelmezed ezt a saját történeteden keresztül?
0: Ismerem ezt a verset, és nagyon tetszik is. És lehet, ha ezt régen olvastam volna, ez ilyen katyvasz lett volna számomra, most már, tehát amikor megtértem, akkor megértettem. Hát igen, tehát tényleg nem csak a hátam mögött volt István, hanem szó szerint sokszor a karjaiba cipelt át a legnagyobb nehézségeken, hogy én azokat túléljem. De nyilván nem láttam, hogy ő ott van a hátam mögött, azért, ahogy mondtam is, hogy mindig másfelé fordultam. Én találkozhattam volna Jóistennel, ugyanúgy mondjuk a börtönbe, és ott is voltak Isten tisztelet. De szó szerint, mint a József Attila versében, hogy igen, ott volt, végig kísért, és mindegy, hogy hányszor kerüli meg az ember a földet, amíg egyszer be nem fogadja Istent. És az én életemben tényleg így volt, hogy mentem jobbra, balra, a legnagyobb nehézségekre, tehát tényleg voltam én gazdag is, voltam bűnöző, voltam zárt osztályon, börtönben, pszichiátrián, rehabon, és mindig kísért Isten, mindig ott volt, és szerintem leste azt, hogy mikor történik meg az, hogy igen, akkor fordulj már meg, hisz itt vagyok.
1: Oly sokan nem vesszük észre, hogy mellettünk áll, és erre is rá kell ébrednünk, meg kell világosodnunk, hogy igenis nem vagyunk egyedül, hiszen ő mellettünk van, és fogja a kezünket.
0: Ugye egy nagyon-nagyon fontos mondat az, hogy nem vagyunk egyedül. Azt gondolom, hogy nem csak a függőknél, vagy nem csak azoknál, akiknek vannak problémái. Nyilván, akiknek vannak problémái, akár a függőség, akár milyen lelki, testi eredetű problémája, az egy idő után mindig azt érzi, hogy egyedül van, hogy ó, egyedül, miért csak nekem ilyen rossz, miért nekem ilyen rossz sorsom van, vádoljuk magunkat, a körülményeket, elmagányosodunk, és nem veszük észre, hogy sose vagyunk egyedül. Ez egy nagyon fontos üzenet, amit mondtál, hogy nem vagyunk egyedül, mert mindig ott van velünk, az Jóisten.
1: És sokszor a saját belső gondolataink visznek minket a rombolás irányába. Nem könnyű megszokott sötétből folyamatosan a fény felé törni. Mi motivál téged, hogy a fényben maradj?
0: Ez nagyon jó, és ebből látszik, hogy most is itt van velünk Isten, mert mielőtt jöttem a rádióba, a civil munkahelyemen az egyik munkatársammal sétáltunk a munkahelyre be, és ma sütött a nap. És én mondom a munkatársamnak, hogy megértem a felkelni. Mert rám süt a nap. Ez a kulcs. Hát bármilyen nehéz, meg rohanó világba élünk, de ha ezeket nem vesszük észre, akkor nem tudjuk értékelni, hogy mennyi gyönyörű dolog van itt a világon. Az élet, az, hogy kaptunk egy életet, hogy élhetünk. Nekem ez a mai napra az, hogy rám sütött a nap, még ha csak egy pár percre, és ez a sok-sok nap, ami borongósan telt mostanában, meg hogy nem lehetett az eget látni a szürkeség miatt. Én azt mondtam, hogy ma, a mai napom az boldog, mert rám sütött a nap. És hogy a jó Isten is ilyen velünk, hogy sokszor azt érezzük, mint hogyha ha borongós, ma nem annyira süt ránk Isten, csak akkor, amikor úgy klappol minden körülöttünk. Nem, amikor borongós, akkor is ott van Isten velünk.
1: Mesélj, kérlek, Norbi, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz, és mit jelent számodra az itt töltött idő, illetve a feladatok?
0: Ide a rádióba amúgy körülbelül 7 éve voltam itt először, interjú alanyként, ugye akkor is ugye függőségekről beszélünk, sőt, akkor inkább csak arról beszélgettünk, aztán egyre többször voltam itt interjú alanyként, és tavaly adódott egy lehetőség, én ebben is azt gondolom, hogy ezt is a jó Isten adta, mert hogy az egyik barátommal egy autóban mentünk, őt hívták, egyébként ő is itt műsorvezető volt, és akkor rá akartak szabni még egy műsort, és ki volt hangosítva a beszélgetés, és akkor csak ennyi volt, hogy a barátom Hamar János mondta, hogy de hát van itt egy kollégám, lehet, hogy ő elvállalja, és ugye én ott voltam, és én akkor éreztem, hogy tehát igen, végig se hallgattam, hogy miről lesz szó, csak arról, hogy egy műsor előtt, és igen, tehát elvállalom. Nyilván akkor nem tudtam, hogy ez mondjuk mit fog adni nekem, mert hogy a másik oldalon ültem sokszor, mint interjú alany, úgy, mint vezető, mint interjú vezető, úgy meg nem. És amikor elindult ez a munka, akkor hát persze volt bennem szorongás, mondjuk legjobban inkább a technikai részétől, és ahogy elindultak, és egyre több interjú lement, akkor így rádöbbentem, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog. Egyrészt embereket megismerni, az interjú alanyimat, másrészt a legfontosabb dolgot csináljuk a világon, mert arról beszélünk, hogy ki hogy találkozott Istennel. Tehát erősítjük az Isten hitet is, és azt is, hogy az emberek tényleg hol tudnak vele találkozni. Úgyhogy egyrészt nekem az önkéntesség, tehát nem csak ez, hanem a többi fajta önkéntességem is egy óriási ilyen motiváció, ami inspirál mindig, amit nagyon szeretek csinálni, és szívből csinálom, de az itteni, most már lassan egy év, amióta ezt csinálom, az rengeteg mindenbe pozitív irányba változtatott engem, mert hogy igazából tényleg azt gondolom, hogy az emberi kapcsolódás a mai világban az talán az egyik legfontosabb dolog, és itt adott, meg tényleg az üzenet, hogy továbbadjuk Isten igéjét.
1: Mesélsz egy keveset a többi önkéntes munkádról is?
0: Persze. Én 4 évig önkénteskedtem egy alacsony küszöbű ellátásban, ami azt jelenti igazából, hogy hát ott oda visszük a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá, tehát hogy hajléktalanokkal, aktív szerfogyasztókkal próbálunk együtt dolgozni, segíteni, utat mutatni nekik, ami igazából mondjuk abból áll, hogy szendvicset adunk nekik, kávét adunk nekik, megpróbáljuk elérni azt, hogy tudjunk velük beszélgetni. Most nyilván az elején mondjuk egy kávét elfogad, egy szendvicset, harmadik, negyedik alkalomnál már úgy meg lesz az a fajta bizalom, hogy tudunk velük beszélgetni, és amint megvannak ezek a kapcsolódások velük, akkor nyilván akkor próbálunk úgy segíteni, hogy eljuttatni őket egy rehabra, vagy valakit éppen mondjuk egy hajléktalanszállóra, vagy keresni neki, hogy hol van ingyenes mosási lehetőség, tehát hogy a legbajba jutottabb embertársainkon segíteni. Ezt én 4 évig csináltam. Mellette rengeteg olyan önkéntességem van, ezek az iskolai drogprevenciók, vagy nevezhetjük csak prevenciónak, tehát magába a függőségekről, mert hogy mondjuk már egy iskolába bemenni, már nem csak arról beszélünk, hogy a drog milyen ártalmas, meg hogy védjék ki, hogy ne legyenek szerfogyasztók, hanem ez egy komplex a függőség, tehát főleg a mai fiataloknak inkább most már az internetről, a TikTok használatról is beszélünk, a videójátékokról. Ezt a fajta önkéntességet szeretem talán a legjobban, mert ott tényleg a fiatalokkal tudok találkozni. Meg nagyon sokszor a rehabon, ahol én gyógyultam, ott is önkéntes vagyok, úgyhogy így igazából én azt szoktam mondani, hogy körülbelül egy héten egy napom megy el egy ilyen önkéntességgel, bárhol is csinálom, de ez engem tényleg így feltölt. Sőt, Az önkéntességre én keresnék valami más szót, de még nem találtam, mert ez nem csak arról szól, hogy én adok. Tehát adom magamat, adom a fizikai létemet, a lelki létemet, az energiámat, viszont valamikor sokszor többet kapok onnan. Sokszor én több leszek, amikor önkénteskedek.
1: Bennem az fogalmazódott meg, hogy mennyire szimpatikus és inspiráló dolog ez, hogy te megélted a függőségeknek minden mélységét, és hogy ilyen erő és hit van benned, hogy tudod segíteni azokat, akik még ebben szenvednek, és motiválni őket, hogy hogyan tudnak kilépni ebből, merjenek lépni és segítséget kérni. Mi az a legnehezebb pont, amikor rájön egy függő, hogy innen már nincs tovább, és muszáj innen kiszakadnia?
0: Ez azért egy kicsit ilyen egyénre szabott, mert hogy valakinél lehet, hogy elég annyi, hogy mondjuk elveszíti a munkahelyét, valaki mondjuk egy párkapcsolatot, valaki tényleg elmegy a falig, ő hajléktalan lesz, mint én is, és zárt osztályra kerül, pszichiátriára, elveszíti az emberi kapcsolatait, tehát hogy tényleg ez azért változó. Ugye az szokta, főleg régebben még az volt az addiktológusoknál is a hangsúly, hogy mindenkinek meg kell élni a mélységét. De hát mi, akik segíteni akarunk, mi pont azért vagyunk, hogy ne kelljen mindenkinek megélni annyira mélységét, hát azért vagyunk, azért próbáljuk megfogni a kezét, hogy ne vesszen el minden, hanem nem is időbe, hanem még idő előtt tudja felrakni a kezét, és segítséget kérni. Igen, tehát a legfontosabb rész az a változás, hogy valaki felrakja a kezét, hogy valaki tényleg kimondja azt, hogy igen, segítségre van szükségem. Mint a magvetés, tehát, hogy valamikor ezt 100-200-szor elmondom ugyanannak az embernek az évek alatt, hogy most már tényleg már ideje lenne változtatni, és nem fog. De hogy mi meg, a segítők ezt nem unhatjuk meg, hogy ha kell, akkor 300-szor mondjuk el, hogy van segítség, és hogy merjenek segítséget kérni. Én ebbe hiszek, én úgy gondolom, hogy nekem ez lett az elhívásom, az, hogy másokon főleg a függőkön tudjak segíteni, és én ezt hirdetem. Hirdetem akár az életemmel, a múltammal kapcsolatban. Én azt érzem, hogy az Isten erre hívott el, hogy adjam tovább az igéit is.
1: Egy építőbrigádnak is a vezetője vagy, aki szintén olyan fiatalokból tevődik össze, akik tisztán élnek. Mit gondolsz? Hogyan élik meg ők azt, hogy végre egy olyan közösségben dolgozhatnak, tehetnek magukért, ami a tiszta élet első mérföldköve lehet számukra. Hogyan tudod őket ebben segíteni, hogy mindig ezen az úton maradjanak?
0: A rehab után azért egy biztonságos helyre tudja jönni dolgozni. Mert most tényleg, aki az építőiparról dolgozik, azért nem mindegy, hogy egy éves terápia után mondjuk elmegy egy bármelyik céghez dolgozni az építőiparba, ahol lehet, hogy mondjuk, ha nem is napközben, de mondjuk a munka után a levezetésként a munkatársa kiszogatnak mindent, tehát hogy mi próbálunk olyan légkört kialakítani, ahol érezzék azt, hogy nem csak munkatársak vagyunk, meg egymás felépülő társai is, vagy baráta is, de hogy hitbéli társai is legyünk, erősödjenek meg annyira, hogyha mondjuk utána tovább megy, mert hogy a cél amúgy az, hogy azért utána találják meg önmagukat, hogy mivel is akarnak tényleg foglalkozni, ne ragadjanak le mondjuk segédmunkásként. Felelősségünk is ott van, hogy az se jó, hogyha mondjuk mindig ilyen burokba tartjuk a srácokat. A megrendelők is arról beszélni, hogy a srácok nem csak józanok, hanem általában meg is tértek, és hogy van egy nagyon erős Isten hitük.
1: Arra is szolgál, hogy értékesnek érezhessék magukat, hiszen eddig valójában nem gondolták azt magukról, és így azt tudják érezni, hogy igenis fontosak, hiszen mindenki számít. Mit üzensz a hallgatóknak, illetve azoknak a hasonló démonokkal küzdő fiataloknak, illetve felnőtteknek, bárkinek, hogyan szabaduljanak tőlük, hogyan találjanak a hitükre, ha már minden végtelenül reménytelennek és kuszának tűnik?
0: Tényleg a legfontosabb az, hogy felmerjük rakni a kezünket, hogy kimerjük azt mondani, hogy segítségre van szükségem. Hogy ne legyenek ezek a sztereotípiák, ne legyenek ezek a berögző dolgok, hanem tényleg ki tudjuk azt mondani, hogy igenis, elakadásom van, nem érzem jól magam a bőrömbe, vagy eluralkodott a rajtam az alkohol, vagy drog, vagy bármi. Nagyon sok csodálatos dolog van a világon, csak nem vesszük sokszor észre. Erre egy gyors példa. kapcsolatban, amikor volt a Covid, amikor bezártak úgymond minket, akkor mindenki, de hát ezt látom Facebookon meg az ismerősén, de mindenki, jaj, csak legyen vége, csak hogy megyek sétálni, hogy menjek királni. Ugye, hogy mennyire felértékelődött a világunk, amíg be voltunk zárva. A Jóisten adott nekünk egy olyan világot, amiért akkor tudtunk nagyon vágyakozni. Azért vágyakoztunk, amit meg most jelenleg sokan észre se veszünk. Ha megint bezárnának minket, akkor ugye milyen jó lenne elsétálni a parkban, mennyire jó lenne kire, mennyire jó lenne kiülni tavasszal.
1: Igen, a boldogság is hasonló. Sokszor nem veszük észre, hogy benne élünk.
0: Igen, ami még nagyon fontos, hogy tudjunk hálát adni. Tehát, hogy bármilyen rossz lehet a napunk. Én a napom végén azért mindig szoktam egy ilyen kis leltárt csinálni magamnak, és tényleg én is kimondom, valamikor azt mondom, hogy fú, ez egy borzasztó nap volt, hogy ez se sikerült, az se sikerült, de akkor is tudok valamit keresni, amiért hálás lehetek. Hát a másnap valamikor azt mondom, hogy hálás vagyok a két macskámért, a páromért, vagy valamit úgy is találunk. Minél többször találunk olyan dolgokat, amiért hálásak vagyunk, akkor egy idő után elkezdjük egy kicsit másképp nézni ezt a világot, szerintem értékelni fogjuk.
1: Igen, fontosak a pozitív töltetek is, és ugyanannyira negatívak is. Köszönöm szépen Norbert a beszélgetést, igazán mélyen szántó és inspiráló, őszinte, igaz történetet hoztál ide számunkra, ami a tiéd, minden mélységével együtt. Sokak számára fog ez jelentős fényt, erőt és reményt hozni, és változást. Minden jót kívánok neked!
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én Horváth Nelli voltam, kedves vendégem pedig Bajcsi Norbert.
2: Bajcsi Norbert önkéntesünkkel Horváth Nelli beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Kedves Mári Rádió hallgatók, legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép részt, ahogyan az Úr bátorítja követőit, 5-ös fejezet 13-as, 14-es vers. Kedves Mári Rádió hallgatók, van egy kérdés, melyet ritkán teszünk fel önmagunknak. Nem azt, hogy sikeresek vagyunk-e, nem azt, hogy mennyit keresünk, nem azt, hogy hány ember ismer bennünket, hanem azt, hogy vajon jobb lesz-e valakinek a napja, miután találkozott velünk? Vajon gazdagabb lesz-e, értékesebb-e, lesz-e többlete, minőségi többlete? Mert kedves Mária Rádió hallgatók, jó tudnunk azt, hogy életünk végén talán ez lesz az egyik legfontosabb, vagy talán az egyetlen kérdés, amit feltehetünk. Nem az, hogy mennyi embert ismertünk, mennyi gyűjtöttünk, kik voltunk, mit értünk el, hány diplománk van, hanem hogy milyen emberek voltunk azok számára, akik ismertek bennünket. Olyan emberek voltunk-e, akikkel érdemes volt találkozni, akikkel öröm volt találkozni, akikkel megérte találkozni. A Szentírásból tudjuk, hogy minden találkozás, ha nyitott rá az ember, üdvösségszerző lehet. Nincs olyan, hogy véletlen találkozás. Isten minden nap embereket bíz ránk. Embereket küld a mi életünkbe. És lehet az a családunk, munkatársaink, talán egy idegen, de lehet az a szomszéd, a pénztáros az üzletben, a buszon mellettünk ülő ember. És talán a legtöbb emberről nem is sejtjük, hogy mennyi terhet hordoznak, milyen nehézségeken mennek át, milyen kereszteket cipelnek. Lehet, hogy valaki éppen akkor veszítette el a reményét, a hitét. Lehet, hogy valaki egész nap nem hallott egyetlen kedves, emberi, meleg szót sem. És éppen akkor találkozik velünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen nagy felelősség az, amikor kilépünk otthonról, a családi házból, amikor valakihez szólunk, vagy nem szólunk. Egyszer egy idős papbácsi mesélte, hogy volt egy tanára a szemináriumban. Nem emlékezett arra, hogy pontosan mit tanított, hogyan tanított, de arra emlékezett, hogy hogyan nézte őt. Azt mondta, mindig úgy nézte, mintha azt mondaná, örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy vagy. És ez a papbácsi azt mondta, hogy lehet, hogy a hivatásomat nem egy prédikáció döntött el, hanem az, ahogy az a tanár velem bánt, ahogy rám nézett. Kedves Mári Rádió hallgatók, egyetlen mosoly, egyetlen bátorító mondat, egyetlen őszinte kérdés, érdeklődés néha egész életeket tud megváltoztatni. Milyen jó látni azt, hogy ha megnézzük az evangéliumokat, Jézus után mindenki több lett, gazdagabb. Érdemes végig gondolni. Akivel Jézus találkozott, az más emberként ment és élt tovább. Zakeus reményt kapott, a házasságtörő asszony új életet, a vak Bartimeus látást, Péter megbocsátást, a tanítványok küldetést. Jézus jelenléte felemelte az embereket. És ez a keresztény ember küldetése is, felemelni a másikat, hogy több legyen, hogy jobb legyen, emelni,
tanítgatni repülni. És mitől lehet jó velünk egy találkozás? Nem attól, hogy mindig okos dolgokat mondunk. Nem csak az, hogy mindig vidámak vagyunk, hanem az, hogy tudunk figyelni, meghallgatni, tudunk örülni a másiknak, az ő sikerének, de tudunk adni reményt, vigasztalást. És valamiképpen a szentek ilyen emberek voltak, akikkel érdemes volt találkozni. Amikor az emberek találkoztak egy Assisi Szent Ferenccel, azt mondták, mellette közelebb kerültem Istenhez. Amikor az emberek találkoztak egy kalkuttai Szent Terézzel, azt mondták, árad belőle a szeretet. A szentek nem magukra mutogattak, nem önmagukat mutatták, hanem Krisztust mutatták meg, Istenre mutattak. Kedves Mári Rádió hallgatók, holnap reggel, vagy a mai napon akár, új emberek közé megyünk. Talán senki sem fog emlékezni arra, amit mondtunk. De emlékezni fognak arra, hogyan érezték magukat mellettünk. Érezték-e, hogy fontosak? Érezték-e, hogy meghallgatták őket? Érezték-e, hogy Isten szeretetéből valami elérkezett hozzájuk? Valamit megtapasztalhattak? Milyen szép is volna életünk, hogyha minden egyes reggel így indulnánk. Uram, add, hogy ma olyan ember legyek, akivel érdemes találkozni, aki rád mutat, hogy ne keserűséget vigyek magammal, hanem békét, ne ítélkezést, hanem irgalmat, ne közönyt, hanem figyelmet, ne önzést, hanem szeretetet. Mert lehet, hogy valakinek éppen a velem való találkozása lesz a napnak a legnagyobb ajándéka. Nem tudhatjuk, hogy az Úr mit készít számunkra. Éppen ezért nagy a mi felelősségünk. És ha így élünk, akkor rajtunk keresztül Krisztus találkozik az emberekkel. Éppen ezért a mai napon, a jövő héten legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni. Mert mindig van egy jó szavuk, egy bátorításuk, szerető jelenlétük a másik számára. Legyünk olyan emberek, akikkel érdemes találkozni.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. A Szűz Máriát tisztelő ünnepeik közül a legbensőbb és legmagasztosabb ünnep, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, meghajolva előtte, mert ő az az asszony, aki áldott az asszonyok között, aki testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.

Az egyház szent hagyománya szerint a megváltó nem engedte át földi enyészetnek édesanyja Mária testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségre. A nagy boldogasszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, a magyar szóhasználatban létezik. Földünknek égbe szállt csodája, dicső, kegyes nagyasszonyunk, nevet szívünk ezerszer áldja, ha végadunk, ha zokogunk. Te vagy, akit nem ér a vád, te vagy, kit minden ember áld, te vagy a jó, a szent, a szép, örökre fényes példakép. Legrégebbi parancsolt ünnep, amikor első királyunk István, aki a pápától kapott koronát, halálát érezvén, országát és népét Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Micsoda gondolat volt ez, méltó egy szent királyhoz, akit haldokolva és egyetlen érzést töltött el, gondoskodni, anyát adni egy országnak, egy népnek, melyet ő már képtelen tovább irányítani. És milyen anyát keresett nekünk, elárult magyaroknak? A legjobbat, a legszeretőbbet, a legtöbbet értünk tenni tudót. Nagyasszonyt, akit tisztelünk, boldogasszonyt, Isten anyját. Ezt a gondolatot igazolja vissza ősi, megható szépségű, régi magyar himnuszunk, a boldogasszony anyánk, vagy másik olvasatában boldogasszony anyánk, régi nagy patrónánk, avagy Regina patrónánk. Boldogasszony anyánk, régi nagy patrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus anyja, szent lélek mátkája, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástot fordítsd oltalmunkra. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segélyed áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról, édes hazánkról ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Sírnak és zokognak árváknak szívei, hazánk pusztulásán s özvegyek lelkei. Magyarországról, édes hazánkról ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg szegény magyarokról.

Az Árpád korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma. Az Árpád ház megkeresztelkedett nemzetsége nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta magát. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában olvashatjuk. Az országot, vagyis önön urasságát, uralmát és a királyságot a szűzanya szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta. Mária, az Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királynéja, a magyarok legfőbb oltalma, a koronázó templomok, a főpapi székesegyházak, számtalan monostor, búcsúhely és templom az ő pártfogása alatt álltak. Árpád, fehéregyházi sírja fölé is nagy boldogasszony tiszteletére emeltek templomot. Mária oltalma alatt állott a székesfehérvári bazilika királyainak koronázó és temetkező helye, továbbá az esztergomi bazilika, a kalocsai érseki, váci, győri, püspöki székesegyházak, Szent István király alapításai. Hisszük, hogy Mária Szent fiához, Jézus Krisztushoz hasonlóan legyőzte a halált, és az égi dicsőségben van, teljes valójában, testestül, lelkestül. A mennybe felvett Mária nincs messze tőlünk, a menny ugyanis nem a világegyetem egy bizonyos helyére utal, hanem valami sokkal nagyobbra, ami emberi fogalmakkal nehezen meghatározható. Az ég, a menny szóval arra utalunk, hogy a közénk eljött Isten nem hagy bennünket sorsra, sorsunkra sem a halálban, sem a halál után, hanem az örökké valóságot ajándékozza nekünk. Isten sohasem múlik el, minnyájan szeretete erejében létezünk. Isten szeretete győzi le a halált, és ajándékozza számunkra az örökké valóságot. Ez a szeretet fogalmazódik meg a menny szóban. Isten befogadja örökké valóságában mindazt, ami most életünkben szenvedés, szeretet, remény, öröm, szomorúság. Istenben az egész ember megtisztul, és így elnyeri az örökké valóságot. A mennybe felvett Máriában az emberi teremtmény Isten világa szerinti teljes megvalósulását szemléljük. Mondta Mária mennybe vételéről 16. Benedek pápa 2010-ben, a Castel Gandolfói Villanovai Szent Tamás templomban bemutatott nagy boldogasszony napi ünnepi szentmisén. Szűz Mária a magyarok nagyasszonya, akinek ünnepét Mária Nosztrán is a messziről jövő zarándokok áhítattal ünnepelnek. A híres magyarországi Mária kegyhelyek között az egyik legősibb és legnevezetesebb a Börzsönhegységtől körülvett völgyben lévő Mária Nosztrai templom, amelyet a szent életű Nagy Lajos királyunk 1352-ben a magyarok nagyasszonya tiszteletére építtetett, s a templom mellett a pálosok részére kolostort emeltetett. Arany János toldi estéjének 5. énekében megjelenik Szent László királyunk híres legendája, s a történet részeként felbukkan a magyarok oltalmazója, a boldogságos Szűz Mária is. Részlet. Mondta Lajos, a nagy király. Eredj, szolgám, Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre. A tatártól nagy veszélyben forog Moldva, ez a véghely. A tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Koporsója kőfedelét nyomja szinte 300. Ideje már egy kevéssé szellőztetni a szűk házat. Köti kardját tüszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, melyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Félre billent koronáját halántékán igazítja, éjféltájban lehetett már, a vasajtót feltaszítja. A legendává nőtt szent király megszabadítja a veszélyben levő székelyeket, de amint ezt egy legyőzött, ám keresztény hitre tért tatár meséli, nincs egyedül szabadító szerepében. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten sokáig megtartson, hanem az a László. László, az győzött le minket harcon.
a hívásra ő jelent meg, vállal magas mindenkinél, sem azelőtt, sem azóta nem láttuk azt a seregnél. Nagy lovon ült a nagy férfi, arca rettentő felséges, korona volt a fejében, sárarangból, kővelékes. Jobb kezébe, mint a villám, forgolódott csatabárgya. Nincs halandó földi gyarló féreg, aki azt bevárja. Mert nem volt az földi ember egy azokból, kik most élnek,

tájon álmodik most Ferenc József regimentje. Magyar fiúk édes álma, szép leányok, szabad rónák, míg fölöttünk tiszta fényben tündököl a nagy mennyország. S mintha ifjú homlokukra rózsa hullna, csillag szállna, őrködik az álmaikra Magyarország patronája.

protestáns vallású Ady Endre is feltétlen tisztelettel és csodálattal adózott az égi édesanyának. Felolvasnék pár szakaszt a Pócsi Mária című nagyobb lélegzetű költeményéből, melyben az Isten kereső költő Mária közbenjárásáért folyamodik. Ó, Mária! Pócson is lakozó Regina Vitae, és maga az élet. Itt ér, mint szenten útra készülünk. Ma csúfnapomon veled hadd beszélek. Egy idő óta megnőtt a szívem, s a szép bűnöktől keservesen tiszta, s most hirtelen csak tégedet keres egy szűztelen és bűnös kálvinista. Mária a nagy fehér jégtorony, Mária a zászlóknak szent zászlója, Mária a mennyei paripa, ha vágtatván vissza köszönök róla. Ó, Mária, hallga, giling, galang. Ó, Mária, és mégis ez a minden. Ma egyszerűbb, emberi padolod. Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni. Egy Mária még, hogyha Pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni. Mikor már minden hit húr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már. Jön Mária, s Pócsról a búcsosok, jön a szívünk, múltunk, és játszva visz már. Ó, Mária! Itt jön a hazudó, igazi és haláltincselgő élet. Ó, Mária! Élet ilinkalang. Áldassál, hogy ma találkoztam véled. Nagy boldogasszony napja sok felé búcsúnak. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szentelnek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A napidőjárása termésjósló is. Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. Az augusztus 15 és a szeptember 8-a közé eső időszak varázserejű. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A hiedelem szerint ebben az időszakban ültetett tyúk összes tojását kikölti. A búzát is ekkor kell megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik. A század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás szokása.

0: Az oltáron megáldott virágokat azután szentelményként őrizték, és bajelhárításra használták. Az épülőház fundamentumába, az új menyecske ágyába, az elhunyt koporsójába helyezték, hogy szerencsét hozzon.
1: Boldog asszony anyám!

A krónikák szerint Szent István király e napon augusztus 15-én ajánlotta Magyarországot a szűzanya oltalmába, és nagy boldogasszony napján hunyt el 1038-ban. Ezzel szemben a szűzanya halálának időpontját teljes biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhető, hogy Jézus Krisztus halálának évében, vagy nem sokkal azután halt meg. Egyes számítások szerint Jézus 30-ban halt meg, amikor Mária körülbelül 54 éves lehetett. Az ős egyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának nem kellett a sírban várni a Jézus világvégi eljöveteléig, hanem halála után Isten föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi vallásosságban is évszázadokon át őrködő nézetet 12. Pius pápa bullájában dogmai rangra emelte, 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária a földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Jeruzsálemben már az 5. században megemlékeztek a boldogságos Szűz égi születésnapjáról. 2003 óta a szeplőtelen fogantatás december 8-án ünnepelt napja mellett nagy boldogasszony a második kötelező Mária ünnep. Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep. Nagy boldogasszony Szűz Máriának a magyarok által használt neve. A krónikák Szent Gellért érdemének tulajdonítják, hogy Jézus anyja a magyar földön a boldogasszony nevet kapta. A velencei származású püspök fehérvári beszédében nevezte boldogasszonynak Máriát. Az érdi kódex szerint Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy a Szűz Máriát ez Magyarországban boldogasszonynak, avaz ez világnak nagyasszonyának hívnák. Szent István király és a szegény országot boldogasszony országának nevezi. Mivel a keresztény hagyományban Szűz Mária születését is megünneplik, így annak az ünnepnek a neve kis boldogasszony lett, mint a boldogságos Szűz mennybe vétele a nagy boldogasszony ünnepe elnevezését kapta. A tihanyi kódexben az alábbiakat olvashatjuk. Érvén az apostolok az Józsefátnak völgyére, találának ott egy koporsót, Úrunk Krisztusnak koporsójához hasonlatos, melyben asszonyunknak testét nagy tisztességgel helyöztették, holott Úrunknak parancsolatja szerint harmadnapi isteni dicséretben megmaradának. Émekedék harmadnapra az koporsót nagy fényös köt környülvevé, és angyali énekesök hallattatának, és édes illat éreztetik. És éme Úrunk Jézus leszárván angyaloknak sokasságával az apostoloknak köszönve, mondván, békesség ti néktök. Kik térdökre esvén felelének, dicsőség néked, Uram, ki csak té tesz nagy csodákat. Mondá esmét nékik, Urunk. Mi láttatik ti néktök, hogy mi nemű tisztességöt tegyek esmét az én szent anyámnak, kinek ők felelének. Uram, igaznak láttatik te szolgáidnak, hogy miképpen te az halált meggyőzvén ország lesz örökre, ezönképpen anyádnak szent testét feltámasztván mennyországba helyeztesd, az te jobbodra. Émekedég legottan asszonyunknak lelke, lejön, láttaték lenni, tehát Urunk szóla mondván. Kelj fel, jövelj, én szeretőm, dicsőségnek hajloka, életnek édene, szép vagy én jegyösöm, én és szeplő nincsen te benned, miképpen azért bűnt nem vallál, ezönképpen rothadatosságot nem vall azt a testöd. És ime legottan asszonyunknak lelke járul a szent testéhöz, és az koporsóból kijöve megdicsőült testbe. Az apostolok ezért felnyitván a koporsót üresen találták, csak találák benne az gyászruhát és az gyócsot, amiben asszonyunknak testét takarták vala. Ezért az apostolok megapolgatván az koporsót, és urat dicsérvén, térének Jeruzsálembe hirdetvén azt, hogy asszonyunknak teste és lélökbe felvétetett a mennyországban. Pázmány Péter nagyváradi származású esztergomi érsek, bíboros, író, keresztény imádságos könyvében így fohászkodik a szűzanyához Magyarországért. Fohászkodás a hazáért. Ó, áldott szűz! Ó, Magyarországnak kegyes asszonya! Tekints a mi sok fogyatkozásainkra, szánd meg a mi romlásainkat. Csak nem megholt,
akit te szerettél, csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Azért állj elő a te szent fiadnál, mondd ezt néki. Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit. Nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagy részből téveigésbe fordult igaz vallása, elpusztult szent egyháza, megromlott ereje, pogány rabságára adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén abban eljársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Nagy boldogasszony alakja mélyen gyökerezik a magyar köztudatban. Sok mindent magába foglal neve és alakja. Isten anya ő, de földi édesanyánkhoz hasonló, mindenki égi édesanyja is. Országunk patrónája, de az aratás, a gyümölcsösök, a termés beérésének, az életadó élelem biztosításának záloga is. A szépség, a tisztaság, az élet forrása ő. Legfőbb közben járunk Istennél. Ének nagy boldogasszonynak jár. Részlet. Nagy a mi asszonyunk nemességgel, dicsőséges királyi felséggel, mindeneket felhaladt szépséggel, mint nap csillagokat fényességgel. Végadj ezért szép dicsőségesen, Isten színe előtt nagy kedvesen, és mi reánk tekints kegyelmesen, kik kiáltunk hozzád keservesen. Imádkozzál értünk szülöttödnek, nyerj kegyelmet tőle népeidnek, kik általad kegyelmet keresnek, és előtte sírván esedeznek. Ámen. Istentől megáldott, szép ünnepet kívánok, kedves mindannyiunknak. Zalda Réva Máriát hallották, az angyalok citáját.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái: Izrael és Palesztina, két nép és két állam, a pápák és a szentszék változatlan irányvonala. Az Atlétika Vaticana csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Ismét eljövök és magammal viszlek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzona mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán. Vértesajai László jegyzete.
1: Két nép, két állam. A pápák és a szentszék rendíthetetlen álláspontja. 14. Leó pápa augusztus 16-án Castel Gandolfóban az Urangyala imádság alkalmával újra felhívást intézett a közel-keleti helyzet kapcsán.
2: Che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Ez volt a szentszék régóta fennálló támogatásának legújabb kifejeződése a két állami megoldás iránt, amelyet Izrael és Palesztina igazságos és tartós békéje egyetlen útjának tekint. A két állami megoldás maradt továbbra is az egyetlen lehetséges út az Izrael és Palesztina közötti békéhez. A pápák változtak, akár csak a közel-keleti helyzet, ahol az erőszak és a megosztottság drámaian fokozódott 2023. október 7-e óta. Mégis közel 80 éven át a szentszék diplomáciai álláspontja rendíthetetlen maradt. A két állam az egyetlen olyan kilátás, amely képes garantálni az igazságosságot, az igazságot és a tartós békét. 14. Leó pápa a legutóbbi, aki határozottan újra megerősítette ezt a történelmi álláspontot, amely évtizedeken át fennmaradt az izraeli kormány határozott elutasítása ellenére. Sürgősen felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy törekedjen a két állami megoldás előmozdítására, egy igazságos és tartós béke megteremtésére, mondta Leó pápa Castel Gandolfóban augusztus 16-án vasárnap az Urangyala imádság végén, miután elítélte a Ciszjordániában a palesztinokat ért visszaéléseket és erőszakot. A Szentatya új lendületet kért, hogy ez a projekt végre valósággá válhasson, amelyet először 1947-ben hivatalosan is felvázoltak az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által elfogadott tervben, miszerint kötelezően két államra kell felosztani Palesztínát. A jeruzsálemi szenthelyek nemzetközi esítésére irányuló 1947-es felhívástól kezdve a két állami megoldás az 1980-as évektől a szentszék Izrael-Palesztin konfliktussal kapcsolatos diplomáciai álláspontjának egyik sarokkövévé vált. Ez egy rendíthetetlen álláspont, amelyet nem az ismételt eszkalálódásra adott érzelmi reakciók alakítanak, hanem szilárdan gyökerezik a történelemben, és amelyet az egymást követő pápák következetesen megerősítenek. Az első kijelentések 1948-ra nyúlnak vissza, amikor 12. Pius az In Multiplicibus Curis kezdetű enciklikában olyan rendet szorgalmazott, amely garantálja a lét biztonságát, és egyúttal a lelki és anyagi jólétet elősegítő erkölcsi és fizikai életfeltételeket a konfliktusban résztvevő mindkét fél számára. Az ezt követő 1949-es Redemptoris Nostri Cruciatus kezdetű enciklikában, aggódva amiatt, hogy a megváltó életéhez kapcsolódó szent helyek háborús pusztítást szenvedhetnek el, 12. Pius pápa arra buzdította a híveket, hogy minden jogos eszközt ragadjanak meg annak érdekében, hogy meggyőzzék a világ vezetőit arról, hogy Jeruzsálemnek és környékének jogi státuszt adjanak, amelynek stabilitását a békeszerető nemzetek egyesült erőfeszítései megfelelően garantálhatják. 6. Pál az első pápa, aki 1964-ben a Szentföldre utazott, nyíltan beszélt a palesztin nép legitim jogairól, az 1967-es hatnapos háború előestéjén a kérdést humanitárius vészhelyzetből alapvető politikai kérdéssé alakítva át. Yu Tant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához intézett szívből jövő üzenetében 6. pápa az egész keresztény világ nevében arra szólított fel, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy Jeruzsálemet különleges szent jellege miatt nyílt és sérthetetlen várossá nyilváníthassák, mentesítve a katonai műveletektől és megkímélve a háború következményeitől. A döntő lendületet azonban II. János Pál adta, az első pápa, aki erőteljesen kiállt a palesztínok független hazához való joga mellett, ugyanakkor megerősítette Izrael jogát ahhoz, hogy biztonságban élhessen. Ezt a kettős felhívást az 1984-es Redemptionis Anno kezdetű apostoli levél rögzítette. Az Izrael államban élő zsidó nép számára, amely ezen a földön őrzi történelmének és hitének értékes tanúságtételeit, kérnünk kell a vágyott biztonságot és a jogos nyugalmat, amely minden nemzet kiváltsága és minden társadalom életének és fejlődésének feltétele, hangsúlyozta a lengyel pápa. A palesztin népnek, amely történelmi gyökereit ezen a földön találta meg, és évtizedek óta szétszórva él, természetes joga van igazság szerint ahhoz, hogy újra hazát találjon, és békében és nyugalomban élhessen a terület többi népével. 2000-ben a Szentföldi Zarándoklatán ugyanezt az üzenetet ismételte meg, ami nem az első volt egy pápa részéről, de jelentősége miatt történelminek nyilvánították.
0: Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartanak a sportolók keresztje köszöntésére. A sport béke javaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak a dél-olaszországi Tarantóban. A szentség sportolóinak a részvételét a versenyen egyhangulag megszavazta a Földközi Tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága, amely országok Albánia, Algéria, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Horvátország, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Libanon, Líbia, Észak-Macedónia, Málta, Marokkó, Monaco, Montenegro, Portugália, San Marino, Szerbia, Szíria, Szlovénia, Spanyolország, Tunézia és Törökország. A verseny kapcsán Leó pápa a vasárnapi úrangyalai ma alkalmával a következőket mondta. Ezen a héten kezdődnek a mediterrán játékok Tarantóban. Számos afrikai, ázsiai és európai ország vesz részt rajta, amelyek a mediterrán térséghez tartoznak. Remélem, hogy ez a sportesemény a béke és a testvériség proféciája lesz a régió és az egész világ népei között. A megnyitó ünnepségre augusztus 21-én kerül sor a Tarantói stadionban 8 államfő képviseletében. Az olasz válogatott a legnagyobb létszámú 498 sportolóval. Őket Törökország 332, Franciaország 330, Görögország 281, Algéria 268 és Spanyolország 249 versenyzője követ. A következő mediterrán játékokat 2030-ban Koszovó rendezi részben Albániával együtt, ahol szintén rendeznek néhány versenyszámot. A mediterrán játékokat első alkalommal 1951-ben rendezték meg Egyiptomban azzal a céllal, hogy a II. Világháború után újjáépítsék a népek közötti kapcsolatokat a béke reményével. Az Atlétika Vatikána rendezvénysorozattal együtt a sportolói kereszt, amely a 2012-es londoni olimpia és paralimpia óta számos nemzetközi eseményt kísért, jelentős szerepet kap Tarantóban. Augusztus 19-én 19 órakor szentmisét tartanak a tarantói székesegyházban a mediterrán játékok nyitánya alkalmából. Rendezvény teljes időtartama alatt a székesegyházban marad, mint a játékok spirituális vonatkoztatási pontja. Az ünnepségen, amelyet Taranto metropolita érseke Ciro Miniero vezet, részt vesz Paul Tyke püspök, a kulturális és oktatási dikasztérium titkára. A sportolók keresztje egy vándorkereszt, amely a Vatikáni Kulturális Oktatási Dikasztérium támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket, mindig emlékeztetve a sport nevelési értékeire, a hűségre, a fegyelemre, a szabályok tiszteletére, a befogadásra és a testvériségre. A sportolók keresztjét 15 fából készítették, amelyeket a világ különböző részeiből, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze egyetlen üzenetté. Ez a választás nem véletlen, a 15 féle fa a sport világát benépesítő földek és kultúrák sokféleségére emlékeztet, így a kereszt nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. A keresztet John Conval művész alkotta meg a londoni katolikus közösség számára a 2012-es olimpiai játékokra, azóta minden nyári és téli olimpiai és paralimpiai játékon jelen van. 2013-ban Ferenc pápa megáldotta a Rio de Janeiro-ban megrendezett ifjúsági világnapon. Többek között jelen volt a 2016-os Riói olimpián, a 2023-as Lisszaboni ifjúsági világtalálkozón, a 2024-es párizsi olimpiai játékokon, ahol a Madeleine templomban és az olimpiai falu kápolnájában is kiállították, valamint a 2025-ös római sportjubileumon. José Tolentino de Mendonça bíboros, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusa a közelgő tarantói játékokról így nyilatkozott. Az Atlétika Vatikána csapata a sportbéli testvériség mély jelentésű gesztusával vesz részt a mediterrán játékokon, követve a 14. Leó pápa által kijelölt utat, amelynek állomása volt többek között a Lampedusán tett legutóbbi július 14-i látogatása, hogy elősegítse a béke és a testvériség kapcsolatainak építését a Földközi-tenger partján fekvő népek között. Együtt, többek között sportesemények révén is az élet és a remény útjai fogjuk keresni a befogadó szolidaritás szellemében és a legkiszolgáltatottabbak iránti figyelemmel a kultúra és az oktatás alapvető dimenzióiban. A bíboros a sportolók keresztéről megjegyezte, hogy az az egyház jelenlétét mutatja az eseményen. Ez a kereszt, mint szavak nélküli üzenet megerősíti, hogy minden élet még akkor is, amikor küzdve izzad és szenved, méltó a szeretetre, a tiszteletre és a megbecsülésre. A Vatikán sárga-fehér színeit 4 versenyző képviseli. Az Osservatore Romano újságírója Fabrizio Pelloni és társa Tiziano Lucarelli az augusztus 22-én szombaton kezdődő padel versenyen vesznek részt. Daniele Fontana vasárnap 23-án kardvívásban indul, míg Emiliano Morbidelli hétfőn 24-én a kerékpár versenyen rajtul. A 4 sportoló kísérőjükkel együtt a mediterrán játékok tarantói falujában lesz vendég, ahol a párbeszédet és a testvéri barátságot ünneplik. Az Atlétika Vatikána csapata második alkalommal vesz részt a mediterrán játékokon, miután 2022-ben az algériai Oránban tartott mediterrán játékokon vett részt. Ismét eljövök, és magammal visztek titeket, ígérte a fiú, és először anyját vitte atya dicsőségébe. A Szűzanya mennybevételéről Fra Angelico festménye nyomán, Vértesajai László jegyzete. Leó pápa a nagyboldogasszony napi humíliájában Szűz Mária mennybevétele titkának értelmezéséhez az ikonográfia két modelljét idézte. Az ősibb keleti típusnál Krisztus jön az elszenderedő édesanyjához, és kicsi gyermek formájában veszi magához a lelkét. A későbbi nyugati forma Mária mennybe érkezését mutatja, ahogy angyalok gyűrűjében részese a dicsőségnek. A kettőt aztán össze is kapcsolták, mint ahogy Beato Angelico egyik festményén is látjuk. Dormitio et Assumptio Mariae, Mária elszenderedése és mennybevétele címet viseli a kép, amelyet a dominikánus festő 1430 körül festett. Kicsi mérete alapján 38x63 cm, vélhetőleg magánkápolna állítottára rendelték a képet, amely most a bostoni Isabella Stuart Gardner Múzeum kincse. Az angyali festő, ahogy a festő életrajzíró Vasari elnevezte, valóban mennyei képet festett, amit a domináns égszínkék és az isteni dicsőség arany hátterem is mutat. Az alsó kép Mária elszenderedését ábrázolja, amint a szűzanya díszes aranyrabatalon fekszik, csendesen és békésen pihen, míg körülötte az apostolok arca szomorúságot és emelkedett ünnepélyességet tükröz. Temetik Jézus anyját. A tonzúrás Péter apostol vezeti a szertartást, Bálán pápa is tóla, kezében szertartáskönyv, balján az egyik apostol minisztrál neki, kezében tartva a szentelt víztartót. Négy fákja fogja közre a csoportot, és a jobb oldalon álló Pál apostol a kezével már jelzi, akkor hát indulhatunk. Mert hiszen nem is veszik észre a láthatatlant, amint a feltámadott és mennybe ment Jézus arannyal átszőtt kék ruhában megjelenik közöttük. Úgy tartja karjában édesanyja kék színű köntösbe csapott újszülött lelkét, mint ahogy ő fogta karjaiba egykoron Betlehemben az Istennek fiát, saját gyermekét. Arannyal átszőtt égszínkék ruhájuk mutatja nem csak az összetartozásukat, hanem lényegi egységüket. Anya és fia egyfelől, másrészt megváltó és megváltott. Valóban az történik itt, amit Jézus az utolsó vacsorán bejelentett. Akkor ő búcsúzott, most az anyját búcsúztatják, ezért is kéri, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek bennem. Kérte és kéri, majd ígéri. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Fra Angelico a képén senki nem néz rá. Ő pedig Szentgergő anyja testét szemléli, ahogy egykor Jairus leánykájára tekintett e képen, nem halt meg, csak alszik. Hogy az a názareti leányka mennyire nem halt meg, mutatja csodálatos elevenséggel a felső kép, ahol Mária karcsú, hosszúlanyúlt finom alakjával valóban a mennyek országa közepén a kezét hálaadásra emeli, hogy megköszönje a nagy kegyelmet. Mert nem érdem alapján került ide, hanem a fia szerezte megváltás révén. Úgy fogadja ezt a különleges gráciát, mint először Názaretben. Grácia pléna. Kegyelemmel teljes. A názáreti angyal üdvözlet egyetlen angyali társaságához most mennyei seregek társulnak, örömükben táncolnak és önfeledten zenélnek, meg nem feledkezve arról, hogy a mennynek ura, Jézus atya kitált karra fogadja fiának földi anyját, aki lám a mennyek királyné asszonya lett, aranyjal átszőtt égszínkék ruhában, vállán földigérő hermelin palásban. Atyám házában sok lakóhely van, mondta a fiú, itt a földön, és az érkező szűzanya elé siető teremtő Isten befogadja őt országának mérhetetlen tágosságába. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsis Szent Györgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szeretőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett. Asszony!

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a

0: Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: után. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd

0: meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné. Ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban. Feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék még a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

atyáján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

hanem üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Amen. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

Isten, üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszony.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Az

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe, merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: aján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

szívem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Síksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

minden forráson belőled fakad. Számomra ez az igehely összefoglalja az egész lényegét a hitemnek. Gyakran vagyunk úgy, hogy az ember elfárad a mindennapos küzdelmek között, vagy nem bírja tovább, vagy nem talál megoldást saját gondolataival az élet nehézségeire. És számomra, amikor kifogyok, akkor egy nagyon komoly forrás az oltári szentség, akár a szentmiségben magamhoz véve, akár beszaladva bármelyik templomba, ahol szentségimádást találok. És valahogy, amikor az oltári szentséggel így kapcsolatba kerülök, akkor mindig megszületik egy megoldás, és egy olyan megoldás, ami annyira egyszerű és annyira nyilvánvaló, hogy az ember nem is gondolt volna rá. Történt például egy olyan eset, amikor egész konkrét elképzelésem volt életutam további menetével kapcsolatban, és a szentségimádáson egy egészen új megvilágításba került ugyanaz a szituáció, és az oltári szentség elől fölállva és kimenve egy olyan úton indultam el, amit tulajdonképpen magam sosem választottam volna, viszont valahol tudtam, hogy az Úr mutatta az utat, ezért bátran vállaltam ezt a másik fajta irányba indulást. És ennek a másik fajta iránynak később olyan gyümölcsei származtak, hogy kiderült, hogy nem az én elképzelésem volt a helyes, hanem amelyik utat az Úr mutatta számomra.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben beszélünk egy picit a hitről. Onnan indulnék ki, abból a szentírási mondatból, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. Ma erre nagyon szükség van, de mit jelent ma hinni? A hitről beszélni felnőttként különösen fontos. Gyermekkorunkban talán egyszerűbb volt hinni. Elhittük, amit a szüleink, a nagyszüleink, a pap mondott. Imádkoztunk, mert mások is imádkoztak. Elmentünk a templomba, mert természetes volt. De aztán felnőttünk, jöttek a kérdések, csalódások, betegségek, veszteségek, sikertelenségek. Találkoztunk igazságtalansággal, szenvedéssel, halállal, és egyszer csak megkérdeztük, Istenem, hol vagy? A felnőtt hit éppen itt kezdődik. Nem ott, ahol már minden kérdésünkre tudjuk a választ, hanem ott, ahol a kérdéseink ellenére is Isten kezébe merjük helyezni az életünket. Mi a hit? A hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten létezik. A Szentírás szerint a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk a 11. fejezet első versében, a hit a remélt dolgok biztosítéka és a nem látott dolgok bizonyossága. A hit elsősorban kapcsolat. Nem egy tantételhez kötődő, hanem egy személyhez, Jézus Krisztushoz. Lehet valaki úgy is, hogy tudja, mit tanít az egyház, ismeri a méltyánkot, jár templomba, sőt, rendszeresen még imádkozik is, de közben a szívében nincs valódi bizalom Isten iránt. És lehet valaki, aki sok mindent nem ért, sok kérdése van, mégis azt mondja, Uram, nem értem, mi történik velem, de nem akarok elszakadni tőled. Ez már hit. A hit nem azt jelenti, hogy soha nincs bennünk kételj. Nagyon fontos ezt felnőttként megérteni. A kételj önmagában nem a hit ellentéte, sokszor éppen a kérdezés által válik mélyebbé a hitünk. Az evangéliumban egy apa ezt mondja Jézusnak, hogy hiszek, segíts hitetlenségemen. És milyen őszinte mondat, mintha ezt mondaná, Jézusom, szeretnék hinni, de gyenge a hitem. Szeretnélek követni, de félek. Bízni akarok benned, de közben tele vagyok kérdésekkel. És Jézus nem küldi el. Isten nem tökéletes hitet kér tőlünk, hanem őszinte szívet. A hit bizalom. Gondoljunk egy gyermekre, aki édesapja kezét fogva átmegy egy forgalmas úton. A gyermek nem ismeri a közlekedési szabályokat olyan mélységben, mint az apa. Nem lát minden veszélyt, nem tudja, mi fog történni, de fogja az apja kezét, ez a hit. Nem azért megyek előre, mert mindent látok, hanem mert tudom, kinek a kezét fogom. Az életben sokszor nem tudjuk, mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogyan oldódik meg egy problémánk. Nem tudjuk, mit hoz a betegség. Nem tudjuk, hogyan alakul a családunk jövője. Nem tudjuk, miért enged meg Isten bizonyos dolgokat. De a hit azt mondja, nem tudom, mi lesz holnap. De tudom, hogy Isten ott lesz velem. Ez a keresztény ember biztonsága. A hit próbája a nehézség. Amíg minden rendben van, könnyű azt mondani, Istenben bízom. De mi történik akkor, amikor elveszítünk valakit? Amikor nem sikerül valami, amit nagyon szerettünk volna, amikor igazságtalanul bánnak velünk, amikor imádkozunk valamiért, és Isten mintha hallgatna, ilyenkor derül ki, hogy a hitünk valóban Istenre épül-e. A hit nem azt jelenti, hogy nem fog fájni. A hit azt jelenti, a fájdalomban sem engedem el Istent. Lehet sírni és hinni egyszerre. Lehet kérdezni és hinni egyszerre. Lehet félni és hinni egyszerre. Lehet összetörteni és azt mondani, Istenem, most nem értelek, de nem hagylak el. Tehát a hit nem csak vasárnapi dolog. A hitnek be kell költöznie a hétköznapjainkba. Nem sokat ér, ha vasárnap a templomba Istenre bízzuk magunkat, hétfőn pedig mindenkitől rettegünk, mindenkin bosszút akarunk állni, és úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. A hitnek láthatóvá kell válnia. Abban, ahogy beszélek a házastársammal, abban, ahogy nevelem a gyermekeimet, abban, ahogyan dolgozom, abban, ahogyan bánok az idős emberrel, abban, ahogyan megbocsátok, abban, ahogy a pénzhez és az anyagokhoz viszonyulok, abban, ahogyan a szenvedést hordozom.
A hit nem csupán az, amit a templomban mondok Istenről. A hit az, ahogyan hétfő reggel élek. A hitet ápolni kell. Ahogyan a tűz kialszik, ha nem teszünk rá fát, úgy a hitünk is gyengülhet, ha nem tápláljuk. És mi táplálja? Az imádság, a szentírás olvasás, a szent mise, a szent gyónás, a szent áldozás, a közösség, a szeretetből végzett jó cselekedetek. Sok ember azt mondja, nincs hitem. De lehet, hogy valójában nem arról van szó, hogy nincs hite, hanem arról, hogy régen nem táplálta a hitét. Nem lehet évekig úgy élni, hogy az ember nem imádkozik, nem hallgatja Isten igéjét, nem keresi Istent, és közben azt várja, hogy erős maradjon a hite. A hit és a szeretet összetartozik. Szent Jakab apostol nagyon keményen fogalmaz, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ha azt mondom, hiszek Istenben, de képtelen vagyok megbocsátani, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, szeretem Istent, de közben megvetem a másik embert, akkor valami nincs rendben. Ha azt mondom, vallásos vagyok, de nincs bennem irgalom, türelem és szeretet, akkor a hit még nem érkezett el igazán a szívemig. Na, hitből szeretetnek kell születnie. Mit jelent felnőtt módon hinni? Felnőtt hittel hinni azt jelenti, nem azért hiszek, mert minden könnyű, hanem akkor is hiszek, amikor nehéz. Nem azért imádkozom, mert mindig megkapom, amit kérek, hanem mert tudom, hogy Isten akkor is az atyám, ha másképpen válaszol. Nem azért megyek templomba, mert így szoktuk, hanem mert találkozni akarok Krisztussal. Nem azért keresem Istent, hogy megoldja helyettem az életemet, hanem azért, hogy velem legyen az életemben. És talán ez a legszebb. A hit nem azt jelenti, hogy Isten mindent elvesz a vállunkról. A hit azt jelenti, hogy nem egyedül visszük a keresztünket. Egy idős ember minden reggel kiült a háza elé egy kis padra. Egyszer egy fiatal ember megkérdezte tőle, mit csinálott minden reggel? Az öreg mosolygott, várok. Mire vár? Istenre. És ha ma sem jön el? Az öreg elmosolyodott, dehogy nem, ő már itt van. Én csak arra várok, hogy észrevegyem. Tehát ez a hit egyik legmélyebb titka. Isten nem mindig akkor érkezik, amikor mi várjuk. Sokszor már ott van mellettünk, csak mi másfelé nézünk. Mit tegyek, hogy gyenge a hitem? Ne szégyeld, mondd ki Istennek, Uram, hiszek, de erősítsd a hitemet. Ne menekülj Istentől a kérdéseid miatt, hanem vidd oda a kérdéseidet Isten elé. Ne várj arra, hogy majd egyszer tökéletes lesz a hited. Kezd ma. Egy rövid imával, egy őszinte gyónással, egy szentmisével, egy megbocsátással, egy jó szóval, egy kis idővel a szentírás mellett, és minden nap mondd, Uram, nem látom az egész utat, de látom a következő lépést, add, hogy megtegyem veled. Uram, néha erősnek érzem a hitemet, máskor pedig úgy érzem, mintha minden bizonytalanná vált volna. Te látod a kérdéseimet, a félelmeimet, a sebeimet és a gyengeségeimet. Nem tökéletes hitet kérek tőled, csak azt, hogy ne engedjelek el. Amikor nem értelek, adj bizalmat, amikor félek, adj bátorságot, amikor szenvedek, adj kitartást, amikor vétkezem, adj alázatot a visszatéréshez, amikor örülök, adj hálás szívet. És amikor egyszer majd elérkezik az a nap, amikor már semmit sem értek abból, ami velem történik, add, hogy egyetlen dolgot biztosan tudjak. Te szeretsz engem. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Kedves hallgatók, egy dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk a hitről való katekézisünkben. A hit útjáról vesszük, amikor Istenből nem elmélet, hanem élő valóság lesz. Talán a hitről az egyik legfontosabb dolgot kell megtanulnunk felnőttként, hogy a hit nem kész állapot, hanem út. Nem úgy van, hogy valaki egyszer megkapja a hitet, és attól kezdve minden rendben van. Tehát a hitünknek vannak tavaszai és telei. Vannak időszakok, amikor szinte érezzük Isten közelségét, és vannak olyan időszakok, amikor úgy imádkozunk, mintha az ég üres lenne. De Isten csendje nem jelenti Isten távollétét. A hit akkor kezdődik, amikor Isten megszólít. A kereszténység nem elsősorban arról szól, hogy az ember keresi Istent. A kereszténység legmélyebb igazsága az, hogy Isten előbb keres meg téged. Tehát már az ember teremtése előtt ott volt Isten szeretete. És amikor az ember elfordult tőle, Isten akkor sem mond le róla. Gondoljunk Ádámra és Évára. A bűn után elbújnak, és Isten kérdezi, Ádám, hol vagy? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hol van, hanem azért, mert azt akarja, hogy Ádám felismerje. Elbújtál előlem. És ez a kérdés ma is elhangzik, hol vagy? Nem azt kérdezi Isten, hogy fizikailag hol vagy, hanem hogy hol van most a szíved? Miben bízol? Mi tölti ki az életedet? Mitől félsz? Mitől remélsz? Hová fordulsz, amikor bajban vagy? A hit ott kezdődik, amikor megállok, és válaszolok Istennek. A hit azt jelenti, Istennek igent mondok. Mária egész élete egyetlen nagy igen volt. Az angyal azt mondta neki, ne félj, Mária. Mária nem

kapott részletes magyarázatot a jövőről. Nem tudta, milyen lesz az élete, nem tudta, mit kell majd átélnie, nem tudta, hogyan fog kinézni a Golgota, csak azt tudta, Isten szól hozzá. És kimondta, íme az Úr szolgáló leánya, ez a hit. Nem az, hogy mindent tudok, hanem az, hogy amikor Isten megszólít, igent mondok neki. A hitben mindig van egy lépés a sötétbe. Képzeljük el, hogy éjszaka egy erdei úton megyünk egy elemlámpával, nem látjuk az egész utat, csak néhány métert, de tovább indulunk. Miért? Mert elég, hogy a következő lépést látjuk. Isten sem mindig mutatja meg az egész életünket. Megmutatja a következő lépést? Ezért ne azt kérdezd mindig, Uram, mi lesz velem 10 év múlva, hanem Uram, mit kérsz tőlem ma? Ma bocsássak meg, ma imádkozzak, ma menjek el szentmisére, ma kérjek bocsánatot, ma látogassam meg azt, aki egyedül van, ma ne mondjam ki azt a bántó szót, ma tegyem meg azt a jót, amit már régóta halogatok. Miért engedi meg Isten, hogy szenvedjünk? Ez a felnőtt hit egyik legnehezebb kérdése. Ha Isten szeret, miért van betegség? Ha Isten jó, miért van halál? Ha Isten meghallgatja az imáinkat, miért nem gyógyít meg mindenkit? Ha Isten igazságos, miért szenvednek jó emberek? Ezekre nem lehet néhány könnyű mondattal válaszolni. A kereszténység azonban nem azt mondja, hogy a szenvedés jó, azt mondja, hogy Isten képes a szenvedésből is életet fakasztani. A keresztet nézzük. Nagypénteken minden elveszettnek tűnt, Jézus meghalt, a tanítványok szétszélettek, a remény, mintha meghalt volna, és mégis nagypéntek után húsvét következett. Ezért, amikor életünkben eljön a nagypéntek, nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten elfelejtett bennünket. Lehet, hogy még csak nem értünk el a húsvéthoz. Sokszor szeretnénk olyan Istent, aki levesz rólunk minden keresztet. Jézus azonban nem ezt ígérte. Azt mondta, ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát a keresztény ember nem kereszt nélküli ember, hanem olyan ember, aki Krisztussal együtt hordozza a keresztet. És van különbség a két mondat között, hogy miért történik ez velem, és Uram, mit szeretnél bennem formálni ezen keresztül? Tehát nem mindegy. Abban a kérdésben, hogy miért történik ez velem, benne maradunk a fájdalomban. A második már megnyit bennünket Isten előtt. A hit megtanít elengedni, és talán ez az egyik legnehezebb része a hitnek. Mi mindent kézben akarunk tartani, gyermekeinket, családunkat, munkánkat, egészségünket, jövőnket, az emberek véleményét rólunk, de egyszer el kell jutnunk oda, hogy kimondjuk, Uram, nem tudok mindent irányítani. És ez nem vereség. Ez a bizalom kezdete. A hit egyik legszebb imája lehet, Uram, amit nem tudok megváltoztatni, azt rád bízom. Nagyon fontos különbséget tenni a hit és a vallásos babona között. A hit nem azt jelenti, ha elmondok 3 rózsafűzét, akkor Isten köteles teljesíteni a kívánságomat, nem. Az imádság nem barázsige, a rózsafűzé nem automata. A szentmise nem szerződés Istennel. A hit nem azt mondja, hogy Istenem, teljesítsd az én akaratomat, hanem azt mondja, alakítsd az én akaratomat a tiédhez. Ezért olyan fontos Jézus imája Getsemáné kertben, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ez az érett hit egyik legmagasabb pontja. És a hit akkor válik erővé, amikor döntéseket hoz. Lehet sokat beszélni Istenről, lehet sok könyvet olvasni, lehet sok prédikációt hallgatni, de egyszer dönteni kell. Megbocsátok vagy nem? Hazudok vagy igazat mondok? Segítek vagy tovább megyek? Elítélem vagy megértem? Bosszút állok vagy rábízom Istenre? A könnyebb utat választom vagy a helyes utat? A hit döntéseinkben válik láthatóvá. A hit legnagyobb ellensége nem mindig a hitetlenség. Néha nem az a baj, hogy nem hiszünk Istenben, hanem az, hogy túl sok mindenben hiszünk Isten helyett. Hiszünk a saját erőnkben, az emberek véleményében, hiszünk a sikerben, hiszünk abban, hogy majd minden problémát mi oldunk meg, és egyszer eljön egy pillanat, amikor rájövünk, ezek közül egyik se tud megmenteni engem. A hit azt jelenti, Isten az egyetlen biztos pont az életemben. Tehát a hitből remény születik. A keresztény ember nem azért remél, mert minden jól alakul, hanem azért, mert Isten kezében van a történelem, és ez az életünk.
Lehet, hogy ma könnyek között fekszem le, de holnap is van Isten. Lehet, hogy ma elveszítettem valakit, de a halál nem az utolsó szó. Lehet, hogy ma nem látom a kiútat, de Isten látja. Hogyan tudom megvizsgálni a hitemet? Érdemes néha csendben feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban bízom Istenben, vagy csak akkor keresem, amikor bajban vagyok? Tudok-e imádkozni akkor is, amikor nem kapom meg, amit kérek? Van-e olyan ember, akinek még mindig nem tudtam megbocsátani? Mennyire része Isten a hétköznapi döntéseimnek? Ismerem-e Jézus Krisztust, vagy csak vallási szokásokat gyakorlok? Mikor olvastam utoljára új szentírást, hogy Isten személyesen hozzám szólt? Mitől félek a legjobban? És talán a legfontosabb, ha holnap mindent elveszítenék, amit birtoklok, maradna-e bennem valami, amit senki nem tud elvenni? Ha a válasz az, hogy igen, Isten szeretete, akkor van mire építeni. A hit találkozás. A keresztény hit nem egy filozófiai rendszer, nem pusztán szabályok gyűjteménye, nem hagyományok összessége, nem az, hogy katolikusnak születtem. Találkozás egy személye, Krisztussal. Ő nem azt kérdezi, hány imát mondtál el, hanem azt kérdezi, szeretsz engem? Péter háromszor megtagadta Jézust, Jézus mégis háromszor kérdezte, szeretsz engem? És amikor Péter igent mondott, Jézus újra feladatot adott neki. Isten nem a múltunk alapján dönti el, hogy van-e jövünk. A hit mindig újrakezdés. Lehet, hogy ma valaki úgy érkezik, hogy azt gondolja, gyenge a hitem. Lehet, de ne feledd. A kicsi hit is Isten felé tud fordulni. A mustármag is kicsi. Jézus mégis azt mondja, hogy ha akkora hitünk van, mint egy mustármag, akkor hegyeket mozdíthatunk meg. Nem az a kérdés, hogy mekkora a hitünk, hanem az, hogy kibe vetjük a hitünket. Mert ha a hitünk Krisztusba kapaszkodik, akkor a legnagyobb viharban sem vagyunk egyedül. És egyszer talán életünk végén nem azt fogjuk mondani, hogy mindent megértettem, hanem csak ezt. Uram, nem értettem mindent, de bíztam benned. És most már látom, hogy végigfogtad a kezem. Ez a hit, ez a felnőtt hit, és ez az a hit, amely hazavisz Istenhez.

Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni, mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, talán a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. Egy gettóban talált gyermekvers, 1900.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Clairvaux-i Szent Bernát apát. 1090-ben született Fontaine várában, Franciaországban. Nemesi családból származott. A szitói új kolostor, melyet Moleszmeszi Szent Róbert és társai alapítottak, az alapítás után néhány évtizeddel hanyatlani kezdett. A szerzetesek kemény aszkézise és a végletekig menő szegénysége már nem vonzott új hivatásokat, és úgy tűnt, a kolostor ki fog halni. Egy váratlan fordulat következtében mégis sokak számára kívánatossá vált, hogy beléphessenek ebbe az erdei magányban levő kolostorba. 1112 nagybőtjén kérte felvételét ebbe a kolostorba az akkor 21 éves Bernát. Műveltségével kiemelkedett kortársai közül. Érthető tehát, hogy a rokonság azzal próbálta eltéríteni a kolostorba lépés szándékától, hogy németországi egyházi tudományos karriert kínáltak fel neki. Megragadó látvány lehetett Bernát és 30 társa, amint bebocsátást és felvételt kértek a kihalófélben lévő kolostorba. Szitó ezáltal vált egy új szerzet, a ciszterci rend bölcsőjévé, mert még ugyanebben az évben hozzá kellett fogniuk egy új kolostor építéséhez. Bernátot a ciszterci rend társalapítójának tekintik, mert nem csak a rendi alkotmány megalkotásában volt jelentős szerepe, hanem a rend elterjedésében is. 1115-ben a mindössze 25 éves törékeny testalkatú Bernátot apácnak nevezték ki, és megbízták egy új kolostor építésével a Szajna egyik mellékfolyója, az Ób mentén. A völgyet addig a keserűség völgyének hívták, de a szerzetesek hatására a világosság völgye, Clairvaux lett belőle. Ugyanebben az időben küldte a szitói apát Arnoldot, azzal a feladattal, hogy Moiremont környékén lévő remetéket gyűjtse össze és építse be a ciszterciek szervezetébe. Közösen építették föl a Flambard patak partján a Morimondi kolostort, melynek neve Morimundo, azt jelenti meghalni a világnak. Ezzel a fiatal szerzetes rend már a német nyelvterület felé is elindult. Morimondot nem sokkal később Bernát mentette meg a széthullástól. A szitói kolostor megalapítása, melynek kiváltó oka a cluny ideáloktól való eltérés volt, vitákat váltott ki a cluny és a szitói bencések között. A központi kérdés pedig az volt, hogy hogyan kell élnie az igazi szerzetesnek. Bernát még teljes hevességében látta e vitát, és részt is vett benne. Különös, hogy a két vitatkozó tábor vezetője, Bernát és a Cluny Péter apát személyesen igen jó barátok voltak, de a vita hevében kölcsönösen nem kímélték egymást. Bernát tevékenysége nem korlátozódik erre a két szerzetes rendre, prédikációi nagy hatással voltak a többi szerzetesre, a világi papságra és a laikus hívőkre egyaránt. Levelezése szélesebb körre terjed ki, mint a kortárs pápáké vagy császároké. 1119-ben a francia lovagok rendet alapítottak Jeruzsálemben, s mivel a házuk az egykori jeruzsálemi templom területén állt, templáriusoknak, templomos lovagoknak nevezték rendjüket. Regulájukat lényegében Bernát írta meg. Készített egy népszerűsítő iratot is, az Új Lovagság dicsérete címmel, melyben a templomos lovagokat, mint a keresztény lovagi ideált magasztalja. A világ tele van lovagokkal és szerzetesekkel, de ami eddig sohasem volt, most megszületett. A két állapot egybekapcsolása. Így alakult ki a keresztény lovagi tanítás törvénykönyve, mely fegyveres erő a gyengék, az árvák, az özvegyek és a Szentegyház jogainak védelmére. Amikor 1130-ban II. Honorius pápa halála után veszélybe került az egyház egysége, Bernátnak és szerzeteseinek oroszlán része volt abban, hogy a szakadás veszedelmét sikerült elhárítani. Az történt ugyanis, hogy néhány órával Honorius halála után megválasztották második incét. Nem sokkal később a bíborosok zöme egy második választást rendezett, amelyen II. Anaklét néven a Pierleoni nevű római bankárcsalád fiát emelték pápaságra. A római nép támogatása mellé Anaklét hamarosan megszerezte magának a Normand Dél-Itália, Aquitánia és Skócia támogatását, és elűzte Incét. Ince mögé azonban felsorakoztak a szerzetesek, elsősorban a franciák. Főleg Bernát fáradozásainak gyümölcseként a többi európai ország Ince mellé állt, aki szintén Bernát hatására nem fogadta el Anaklét ajánlatát, hogy független bíróság vizsgálja meg az ügyét és döntsön. Bernát ugyanis azon a véleményen volt, hogy a kérdés azzal el van döntve, hogy Európa nagyobb része Incét ismeri el törvényes pápának. Annak ellenére, hogy Bernát meg volt győződve a pápaság isteni küldetéséről, nem riadt vissza a kemény bírálattól. 1145-ben, harmadik Jenő néven Bernát egykori Clairvaux-i tanítványa került a pápai székbe. Bernát neki írta a Szemlélődésről című művét. Ebben keményen ostorozza a pápai udvarban fellelhető visszaéléseket, hatalmaskodásokat, pompa szeretetet. A pápa ugyanis sokszor és túlságosan beavatkozott világi peres ügyekbe. Bernát komolyan figyelmeztette a pápát. Nem azt kívánom tőled, hogy egyszerűen szakíts ezzel a dolgokkal, hanem azt, hogy merülj el Isten dolgaiban, és ne legyen időd arra, hogy ezekkel foglalkozzál. Néha úgy tűnt, hogy az egyházat érintő kritikája találkozik a kor szektás irányzataival. Nem is szígyelli, hogy olyan kifejezéseket használjon, amelyek egy-egy szekta különös jellemzői voltak, de tántoríthatatlanul az egyház pártján áll. Engedelmes összeköttetésben maradt a hierarchiával, és mentes minden lelki egyoldalúságtól. Az a mozgalom, melynek tagjai tisztáknak, kataroknak nevezték magukat, ezek apostoli szegénységet, szigorú vezeklést hirdettek, elvetették a felszentelt papságot, a hierarchiát és a szentségeket. Bernát ellenük prédikálva bejárta egész Dél-Franciaországot. Sokakat megtérített, de végső megoldást ő sem tudott találni. Gyújtó hatású beszédeivel sokakat megnyert a keresztes háború eszméjének, akik kötelezték magukat arra, hogy elinduljanak a Szentföld visszaszerzésére. Ugyanakkor szembeszállt Radulffal, aki szintén ciszterci szerzetes volt és Európa szerte a zsidók üldözésére lázított. Bernát így ír ellene. A zsidókat nem kell üldözni, még csak kiutasítani sem kell őket. A pogányok, az arabokra gondolt, támadtak ránk erőszakkal, és ezért kell erővel visszavernünk a támadásukat. A második keresztes hadjárat azonban teljes kudarccal végződött Palesztinában. Lisszabont sikerült visszafognia a móroktól, s ez megszilárdította az új portugál királyságot. Bernátnak mindezért súlyos támadásokat kellett elszenvednie. Az természetesen tagadhatatlan, hogy Bernátnak a keresztes hadjáratra szóló prédikációi és a Krisztus követésének feltüntetett fegyveres harc között áthidalhatatlan szakadék tátong. Sokszor vetették szemére, hogy tudomány ellenes. Az azonban tagadhatatlan tény, hogy jó barátságban állt korának jelentős tudósaival, Clairvaux-ban nagy könyvtárat rendezett be, művelődésre biztatta a tehetséges fiatalokat, sőt egyes írásai az újonnan kialakuló teológiai iskola tankönyveként szerepeltek. A szíve mélyén azonban érezte és látta, hogy a teológia tudománya, amely az istenismeretből és az önismeretből születik, az Isten tiszteletet hevíti, veszélybe került az újonnan jelentkező és egyre jobban eluralkodó dialektikus módszer miatt. És nem csak ő, hanem Szent Viktori Hugo, a híres párizsi ágostonos kanonok is úgy ítélte, hogy a dialektikus módszer új tévtanítások melegágya lesz. A teológia és a lelki élet közötti különbségtétel számára még teljesen idegen, hiszen az atyát senki meg nem ismerheti, ha előbb tökéletesen meg nem szereti őt. Úgy tartotta, hogy megélni és a kegyelem misztikus látásában, vagy mindenki számára elérhető elmélkedésben átélni a hitet minden bölcselkedő beszédnél százszorta többet jelent. Így válik érthetővé az a kemény bírálat, amelyet Abelard felé mondott, miután gondosan áttanulmányozta annak tanítását. És hatására a Szenzi Zsinaton 1141-ben Abelard 19 tételét el is ítélték. De mindezen viták és harcok közepette Bernát a szíve mélyén visszavágyott a kolostor magányába. Jámborsága, a lélek felemelkedése Istenhez című első írásától kezdve a 20 éven át készített Homíliák az énekek énekéről című műig folyamatosan a Szentírás és az Egyház atyák írásaiból táplálkozott. Akár beszélsz, akár írsz, nem ízlik nekem a szó, ha Jézus neve nem hangzik fel közben, írja. Bernát újra meg újra kiemeli a lélek és az ige közötti jegyesi egyesülést. Tudja, hogy a test akadályozza és nehezíti ezt, de tapasztalja és tanítja, hogy az a megvilágosodási folyamat, amely éppen ezt az egyesülést készíti elő és belőle következik, a testre is kihat, és majd a feltámadásban válik tökéletessé. Bernát, aki önmagát a század agyrémének nevezte, mivel világi ügyekkel kellett foglalkoznia, pedig nem volt világi ember, és bele kellett avatkoznia az egyház ügyeibe, pedig nem volt tagja a hierarchiának, 1153. augusztus 20-án hal meg Clarivóban. Ő volt a legnagyobb alakja korszakának, és ezért az egyház történelemben Szent Bernát korszakának nevezik ezt az időszakot. Bernát példája bizonyítja, hogy a legszigorúbb aszkézis sem butítja el az embert, hanem éppen ellenkezőleg termékenyé teszi. A monasztikus életformának azt a célját is megvalósította, hogy a világot a világból való elmenekülés által formálja. Bernátot már életében szentként tisztelték, és harmadik Sándor pápa 1174-ben avatta szenté, miután az korábban Abelard tanítványaként Bernáttal szemben állt. 8. Pius pápa pedig 1830-ban az egyház doktorok közé iktatta. Ünnepét a 13. században augusztus 20-ára tűzték ki, de Magyarországon Szent István király ünnepe miatt augusztus 19-én tartják. Bernát élete és cselekedetei örökre bevésődtek az egyház emlékezetébe. Mint a mézajkú doktor, híres volt arról, hogy szeretettel, bölcsességgel és bátorsággal tanított. Egy régi forrás szerint fiatalkorában különösen vonzó személyiség volt, akit a nők körülrajongtak. Egyikük annyira megpróbálta elcsábítani, hogy végül a körülötte lévők így nyilatkoztak róla. Az anyák és a fiatal leányok réme lett. Bár kezdetben fizikailag gyenge volt és ügyetlen, a szitói kolostor aszkézisét követve Bernát igazi lelki erejére talált. Egy alkalommal, amikor a kolostorban aratáskor nem boldogult a kaszával, imával kérte Istent, hogy adjon neki erőt. Ekkor új erő áramlott belé, és hamarosan ő lett a kolostor első kaszása. Ez az esemény is mutatja, hogy Bernát képes volt összekapcsolni a fizikai munkát, a természettel való kapcsolatot és Istennel való bensőséges kapcsolatát. Egyik barátjának azt írta, hogy a fák és kövek olyan dolgokat tanítanak, amelyeket az emberek soha nem mondhatnak el. Bár a külvilággal való kapcsolatban nem volt különösebben érzékeny, Bernát mindig is arra törekedett, hogy Istennel való kapcsolata ne sérüljön. Az iskolai és világi dolgok kevéssé érdekelték. Például egy alkalommal meglepődött, amikor mások a templom szentélyében található ablakok számáról beszéltek. Továbbra is az imádságra és az Istennel való kapcsolat mélyítésére összpontosított. Az őszinte és tüzes személyisége és a korabeli társadalmi problémák iránti érzékenysége lehetővé tette számára, hogy szembeszálljon a korszak egyházi visszaéléseivel. Bírálta a fényűzést, a szegényekkel való törődés hiányát. Egy alkalommal így szólt: aranytól roskadozó erekje szekrények előtt nyílnak meg az erszények. Az Istenre kérlek titeket, hát nem szégyellitek magatokat mindezért. Bernát a világi rendek lelkiismeretéhez is szólt, és elítélte a háborúkat, amelyeket a féktelen gyűlölet, dicsőség és kincsek utáni vágy miatt indultak. Miután harmadik Jenő pápa meghirdette a keresztes háborút, Bernát prédikációkat tartott Európában, hogy felhívja a hívőket a szent háborúra. Franciaországban kezdte, majd a Német Birodalomban folytatta. Mindenütt özönlött a nép, hogy hallhassák őt. A prédikációi alatt csodák történtek, és sokan csatlakoztak a keresztes hadjárathoz. Különösen emlékezetes volt a Speyeri Birodalmi Gyűlés, ahol a császár Konrád is felvette a keresztet a nép lelkes tetszésére. Később Bernát mély belátásra jutott, és így írta: mi békét hirdettünk, és most nincs békénk. Győzelmet ígértünk, és vereséget szenvedtünk. A keresztes háborúk sújtotta területeken, mint Mainz, Bernát közvetítőként segített a békétlenség elkerülésében. Halála előtt, miután sikeresen közvetített egy békeszerződést, Bernát tanácsokat adott az őt körülvevő szerzeteseknek. Utolsó szavai között az alázatot és a megbocsátást hangsúlyozta. Kisebb hitelt adtam a saját véleményemnek, mint mások ítéletének. Nem lobbantam haragra a másoktól kapott bántások miatt. 40 évvel később Bernát halálakor már 343 kolostor pöttyözte egész Európa térképét. Erre a bámulatos terjeszkedésre maga Bernát személye volt a magyarázat. Halála után Aquinói Szent Tamás így méltatta: Istentől kiválasztott ember, akinek aranyszája volt, és édes borával megitatta az egész földkerekséget.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Nagyobb összefüggéseket csak akkor leszünk képesek felfedezni, ha egy lépést visszalépünk. Ez a világtól hátrafelé tett lépés pedig nem más, mint az aszkézis. Mondta Mihály Horácek.

Boldog remény, visszatérsz majd, nem hagy szárván ide lent. Hamarosan új éneket zeng majd ajkunk oda fent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5-6-os vers soraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít, ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács. Mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit Te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek, családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol, anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset, de legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

elfáradtunk. Barta Sándor verse. Még távol a csúcs, még nagyon messze. Kötfoszlányok és felhők vette messzi csúcs. Hollom léptekkel, kőnehéz szívekkel araszolunk felé. És míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadón valljuk be, tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt, ami talán már nem is a célunk, amiért már nem is olyan jó küzdeni, amit már nem is annyira akarunk, s amivel már nem is érdemes időt tölteni. Így araszolunk töpörödött lelki csúcsokon, míg vérszomjas kárőrvendő Lucifert szolgáló angyalok fülünkbe súgják. Ó nem, nem a csúcsokon, ott lent van igazán az élet, ott alant lehet mindent megtalálni, a völgyben, a húspatakok mentén. Széltől védetten ott kell neked pihenni. Nincsenek ott gondok, és nem kell küzdeni. Ó, hagyd de bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe állhasson a néped. Ha szélverten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvágyól, nem a kísértő látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé, a menny felé.

Tömeg gyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít, soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelkek királya. Nincs ennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe burkolózva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, a mi vőlegényünk csak halkan suttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, mire nem vagy képes, hanem csak arra, mire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked,

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Miste nem leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porán.

Most az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor búzs lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzana a gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, uram. Éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is. Béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővé szelídítette, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítjuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakó képe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot lépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévényi Erika. Aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de az út végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az útkereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, s kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódja a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, augusztus 2-án, az évközi idő 18. vasárnapján Leó pápa immár a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyala imát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból kiindulva rövid beszédet intézett a jelenlévőkhöz. A következő percekben ezt a beszédét Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
1: Amikor az evangéliumot hallgatjuk, gyakran hallunk beszámolókat Jézus által véghezült csodajelekről. Ezek olyan tettek, amelyek irántunk tanúsított különleges szeretetét fejezik ki, vagyis azt az üdvösséget, amelyet a világnak hoz. Ezek a beszámolók úgy mutatják be az Urat, mint aki értelmet ad az életnek, megszabadítva azt a rossztól és a bűntől. Miközben visszaadja a vakok látását és a süketek hallását, Krisztus nem csupán csodás tetteket viszi végbe, hanem azt hirdeti mindenkinek, hogy közel van Isten országa. Ezért a mai evangélium arról tanúskodik, hogy Jézus nem csak visszaadja az érzékeket azoknak, akik nélkülözik azokat, hanem ízt is ad érzékeiknek. A hallását visszanyerő süketnek, az Úr az örömhírt hirdeti. A látását visszanyerő vaknak megmutatja a megváltás csodálatos művét, amely ő érte valósul meg. Ugyanígy Jézus enni ad az éhezőknek. A kenyér szaporítás eseménye azt jelenti, hogy az Úrral való találkozás tápláló tapasztalat. A pusztában, vagyis szükségünk helyszínén, Krisztus az élet kenyere. Vele a nélkülözhetetlen bőségesen elegendő. Mindannyian ettek és jól is laktak, és 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Ez a szám nyilvánvalóvá teszi, hogy az Úr ajándéka egyetemes, és rólunk való gondviselése sosem fogy el. Szeretteim, Krisztus valóban megszünteti az emberiség éhségét, az igazságra és életre való éhezésünket. Ugyanakkor ez a tette arra tanít, hogy amit megosztunk, abból semmi sem vész kárba. A felhalmozás és a pazarlás viszont ugyanannak a rossznak, a kapzsiságnak két oldala. A léleknek ez a betegsége eltompítja érzékeinket, mert megrészegít a gazdagságtól olyannyira, hogy megfeledkezünk azokról, akik sírnak az éhségtől, és kiáltanak a szomjúságtól. Így még az egyik oldalon a romlásnak kitett javak bőségét látjuk, a másik oldalon ott vannak azok kitárt kezei, akiknek nincs asztaluk, és azok leégett otthona, akiknek nincs békéjük. Figyeljük meg, hogy a háború és a gőg pusztaságában milyen jogosan cselekszik az Úr. Szemét az égre emelte. Áldást mondott, megtörte a kenyereket, és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét az embereknek. A szeretete csodájában felismerjük Jézus jellegzetes cselekedeteit, melyek az utolsó vacsorán érik el csúcspontjukat. Ott ugyanis Isten fia a saját életét adja nekünk, embertestvérünként. Miközben ízleljük az eukarisztia kegyelmét, törekedjünk arra, hogy tanúságot tegyünk szépségéről, mindennapi tetteinkkel, kezdve az asztali áldással, amikor együtt étkezünk családunkkal vagy barátainkkal. Jézus társaságában még a nyári pihenés is, a testvéri, derűs együttlét idejévé válhat, ha bevonjuk azokat is, akik mellettünk szükséget szenvednek. Kérjük a boldogságos Szűzmáriát, gondoskodó édesanyánkat, hogy segítse növekedésünket a szeretetben, hogy senki se nélkülözze a mindennapi kenyeret.
0: Ennyi fért a mai adásunkba, mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánunk, búcsúznak Önöktől
1: Pár Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

te, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az